Azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk

0: legyen tánc!
1: Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
0: Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órán. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Az Egyesült Államok több mint 200 millió dollár új támogatást nyújt a Nemzetközi Vöröskereszt humanitárius céljaira. Folytatódik az Agora zenei esték programsorozat. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén csütörtökön. Az ELTE lágymányosi kampuszán megtartott rendezvényen az államtitkár elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4-ük nyert felvételt. Tájékoztatása szerint a szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. Kacz Sándor elmondta, minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és osztatlan képzéseknél is. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a fővárosi intézményt a debreceni, szegedi és pécsi egyetem követi. Az Egyesült Államok több mint 200 millió dollár új támogatást jelentett be a Nemzetközi Vöröskereszt humanitárius céljai számára, közölte az amerikai külügyminisztérium csütörtökön. A közlemény szerint 133 millió dollárral járulnak hozzá a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának céljaihoz, a nemzetközi szervezet 2026-ra vonatkozó adományozási felhívására válaszul, míg 70 millió dollárt a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége kap meg, derül ki a külügyminisztérium közleményéből. Megkezdődik az esztergomi Kisduna sétány, Kossuth híd és Szent Erzsébet híd közötti szakaszán található burkolat rézsű gyommentesítése. A növényvédelmi munkálatok tervezett időpontja július 27-től 29-ig tart, naponta 0 óra és hajnal 4 óra között. Tekintettel a bizonytalan időjárásra a munkavégzés időpontja módosulhat, de törekednek a jelzett időszak betartására. Folytatódik az Agora zenei esték programsorozat. A mai napon 19 órától az Organ Station érkezik Tatabányára. Az ingyenes program a Zenepavilonnál várja az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Ma ugyan néha megjelenhetnek majd felhők az égen, de zömében napos idő várható. Csapadékot Vármegyékben nem jósolnak. 21 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Közben írja nekünk Gyula, hogy Ádi hétvégén egy találkozó. Köszi, de...
2: Szeretem.
1: Igen, ezt akartam mondani, de közben meglátom, hogy autós találkozóra gondol.
2: De igazán...
1: Hétvégén egy találkozó.
2: A bókaszbók bárkitől is jöjjön.
1: Persze, tudod. Igen, ezt fogadni kell. Az van egyébként, Gyula, hogy nagyon szívesen most már egy ilyenre tényleg el akarok menni, de nekem pénteken törik el a kezemet. Tehát nem vezethetek, és ne hülyén néznék ott ki autó nélkül. Az autós találkozón.
2: Hát valaki visz, kell egy sofőrt szerezned, és akkor úgy.
1: Tehát bennem, drága hallgatók, úgy gondolkozzatok, hogy péntekig van kezem.
2: Utána is van, csak nem tudod használni.
1: De Roland is jó fej volt, megkérdezte, hogy pénteken egy dárcozás, mondom, hogy persze, hát akkor rakják fel a gipszet, hogy ne. Úgy fog kinézni, mint a Terminátor.
2: Igen, úgyhogy ezúton üzenjük, Dani, ha hallod most, hogy sajnos pénteken véletlenül nem tudunk venni, de...
1: Vagy megyek
2: bal... Majd megyünk máskor, de... nem tudom, összehozzuk.
1: Amúgy jövő héten én megcsinálom bal kézzel, csak álljatok messzebb.
2: Jó, hát nem te leszel a dárcbajnoknak.
1: Istenem. Egyébként szerintem kb. Ugyanolyan esélyeim vannak bal kézzel, tehát hogy annyira ne aggódjatok.
2: Jó, figyelj, még így is kevésbé leszel veszélyes, mint Andi. Tehát Andi kezébe azért dárcnyilakat adni.
1: Andi lehet, hogy baltával jön. Azt is rá lehet dobni a táblára, nem?
2: Az a, hogy lehet, hogy minket dobára megszületett.
1: Mennyit dobott Andi? 50, 25 és 30. Egy balta dobással simán. Egyébként szerintem olyan vagyok, mint a nagyapám, hogy ha hívott, akkor tudod karatézni. Tehát, hogy én iszom, tudok dárcozni bal kézzel.
2: De ezt csak ő gondolta így, vagy mások is így gondolták nagyapádról?
1: Nem merte senki megcáfolni.
2: Értem. Na, szóval, hogy az a helyzet, igen, hogy van egyébként egy meghívásunk a Haggis Darts.
1: Megyünk, amúgy megyünk.
2: Tulajától, a Danitól, úgyhogy megyünk majd mi is dárcozni. Most mondanám egyébként, hogy akkor hozzuk össze valamelyik nyertes, ha gondoljátok, akkor egyeztessük össze, és akkor lehet, hogy lehet egy ilyen közös rádiós dárcozás, rádiós és hallgatós dárcozást összehozni. Ezt nem merem megígérni, de
1: szerintem jövő héten valami is. Meccset kinézünk, nem jövő hét elején.
2: Valami meccsre össze, vagy meccsnézéssel összekötjük, így van, és akkor megy a stáb is dárcozni, meg meccset nézni, meg iszikézni, és akkor jól érezzük így magunkat.
1: Minden háztartásban elhangzott legalább egyszer, ételt nem dobunk ki. És itt a statisztika, hogy de mégis, hogy mennyi ételt dobunk és mennyit pazarlunk, azt majd mindjárt mondom, de mielőtt belevágunk a rideg számokba. Nézzük meg, hogy mi a mi hozzáállásunk ehhez a témához. Ti dobtok-e ki ételt?
3: Szoktam kidobni, de nagyon nem szeretek én sem.
2: Csak ha megromlik, vagy valami, uh-huh. Tehát, hogy egyébként alapvetően én is ezt vallom, hogy ételt nem dobunk ki, nem pazarlunk, annyit szedjél magadnak, amennyit megeszel, ezt szoktam mondani a gyerekeimnek, és egyébként hál' Istennek lekopogom, hogy ehhez egészen jól szokták is magukat tartani, különösen Dávid fiam, ő mostanában ezt így nagyon jól hozza.
1: Tehát ételt nem dobunk ki, de hogyha magától elsétel a kukáig a hűtőből, akkor ez már úgy oké?
2: Hát az már oké, igen.
1: Nálunk is, tehát én nagyon utálom kidobni az ételt, de én már eljutottam arra a szintre, hogy csak azért nem eszem meg az utolsó falatot, mert ki van rakva a tányérre, mert muszáj, de én azért azt még visszarakom a hűtőbe, és később elfogyasztom. Viszont nálunk néha...
3: Egy falatot?
1: Egy falatot is akár.
2: Petra értékeli?
1: Hát, na mindegy. Ne erről beszélgessünk.
3: Nem ez a téma.
1: Nem ez a téma.
2: Három kortyal még a teljes dobozt is visszarakod, ugye?
1: De egyébként amit
2: tipikus pasis, tipikus.
1: Amit megnyerek a vámon, azt elbukom a réven, mert a baba kajából viszont, ami ott megmaradt, ott meg becsülettel belapátolom, amit meghagyott a hajnal, tehát hogy ez egy ilyen rossz apukai hízókúra tud lenni.
2: Nem, te egy nagyon önügy gyerek vagy, igazából ez azt jelenti.
1: Olyan jól esik ott megeszegetni. Meg én vagyok a tipikus példája annak, és ezt a feleségem gyűlöli, de nekem ez a hobbim, hogy nem terítek meg, hanem odaállok a hűtő elé, és eszem a nyitott hűtőajtónál, amit találok.
3: Úristen. Hát
1: és
3: igen.
1: Azt viszont nem csinálom meg. Azt viszont nem csinálom meg, mert nem vagyok gusztustalan, hogy ugyanazzal a kanállal többször belenyúlok a hűtőbe lévőbe, hanem mindig veszek új kanalat, és akkor már ilyen 8 kanál a mosogatóban egy ilyen kupacban.
3: És akkor el is mosogatsz?
1: Persze, azzal nincsen baj, meg van mosogatógépünk, tehát ezzel nincsen baj.
3: Ja.
1: Nem vagyok disznó.
3: És hány készlet kanalat akaratom amúgy?
2: Az összes.
1: Szerintem 12 falatig jó vagyok. Ételt nem dobunk ki, de sajnos eljutunk olyan pontokra, hogy valamiből megromlik valami. És régen ez nem volt rám jellemző. Tehát így, hogy család van, így, hogy sokkal több étel van otthon, nem csak azok, amiket így magamnak kiszámolgatok, így simán eljutunk odáig, hogy valami megmarad, valami megromlik, és azt muszáj. És szerintem én több étel dobok ki, amióta családos vagyok, mint előtte, amennyit kidobtam.
2: Igen, egyébként az általában szerintem egy ilyen standard dolog, mert azért kevesebb emberre könnyebb megtervezni a fogyasztást, hogy ki mennyit eszik. Azért, hogyha már többen vagytok, akkor bajosabb. Mondom én a számokat, jó, mert tényleg durva. Egy átlagos magyar évente több mint 60 kg élelmiszer hulladékot termel.
1: Az kb. Mondjuk a feleségem súlya. Az nagyon durva. Egy ember súlya.
2: Nők súlyáról nem beszélünk.
1: Bocsánat.
3: Ja, amúgy tényleg.
1: Egyébként könnyebb. De több mint egy nő súlya.
2: Na most ez havonta olyan 5 kiló élelmiszer hulladék. Tehát ezt leosztjuk, azért az tényleg durva.
1: Évente kidobsz egy nejet. Csak sokan, próbálom érzékeltetni.
3: Sokan így vannak vele, amúgy igen.
2: Vannak, így jönnek, igen. Hallottam már ilyet. Egy országos szinten közel 576 ezer tonna kidobott élelmiszert jelent. Ez akkor mennyiség, hogy ezt el sem tudod képzelni szerintem.
1: Hány elefánt felemény, megkérdezem.
3: Egyébként elég súlyosak a számok, viszont én tegnap azt olvastam, hogy alapjáraton viszont csökkent az élelmiszerpazarlás, tehát hogy igen, ezek még mindig nagyon csúnya számok, de hogy alapjáraton azért csökkentek ezek, tehát azért azt is tegyük hozzá.
1: Na jó, de ez 96 ezer elefánt.
2: Az nagyon sok. Van annyi a világban összesen?
1: Ázsiai elefánttal számolva 115.200.
2: Várják, kérdezd már, hogy hány elefánt él a világban összesen, mert nem tudom, van-e annyi. És egyébként igazad van, Andi, mert az élelmiszerpazarlás mértéke 2016 óta 37%-kal csökkent. Ez tök jó dolog, tehát ez egy jó irány. Viszont a kidobott élelmiszerek mint egy egyharmada teljesen elkerülhető lenne állítólag, uh-huh. Hogyha tudatosabbak lennénk, jobban odafigyelnénk, tehát nagyjából évente olyan 20 kg.
1: Jó, én viszem a mellékszál. Nagyjából 500 ezer vadon élő elefánt él. Ez egyébként egész sok, tehát 5 évig kidobhatjuk az elefántokat, aztán elfogytak. Na de visszatérve, tehát igen, csökkent a szám, de még tovább csökkenthető. Most akkor jöjjünk vissza arra a szintre, ami kézzel fogható, vagy amit meg tudunk fogni. Tehát éves szinten ez 60 kg-ot jelent, amit hogyha leosztunk így a mondjuk 365 nap, de az hogy van?
2: Az havonta 5 kiló.
1: Havonta 5 kiló, az hetente akkor körülbelül, hát egy kilónál több, tehát mennyi másfél kiló étel egy héten. Szerintetek, tehát én szerintem másfél kilót azért nem dobok ki egy héten. Most gondolkozom, tényleg tök őszinte leszek, azt nem fogok hazudni, de az azért elég sok, hát ez egy teljes tömb sajtnyi, plusz még egy kicsi.
2: Az ember, aki csak sajtban képes gondolkozni.
1: Több sajt és egy vödör tejföl.
2: Azért, drága hallgatók, tehát én rétlátnám, miben mér tömeget. Nőben, elefántban és sajtban.
3: Meg tejfölben.
2: Hát ki mire bukik, tudod? Kinek mi tetszik?
3: Na, azt biztos soha nem dobott ki. Kidobtál már valaha sajtot?
1: Nem, azt nem dobom ki. Hogyha...
2: Nőt többször dobott ki, tudod, mint sajtot.
1: Tényleg azt mondtad, hogy rétlátnám az elefántokra bukik?
2: Hát
1: így ebben az aspektusban ez kicsit fura, de...
2: Kedveled az elefántokat?
1: Kedvelem.
2: Kedveled a nőket?
1: Kedvelem.
2: Na, sajtot, tejfölt kedveled?
1: Teljesen jó. Ennyi. Sajtos elefánton egy nő?
2: Tejföllel
3: a kezém.
1: Na, ez azért durva. Vagy szerintem ez nagyon-nagyon sok. Tehát, hogyha most visszagondolok a múlt hetemre, ott volt egy kis maradék köret, amit ki kellett dobni, meg talán a levesnek
3: mondjuk
1: az alján egy kis zöldség, ami megmaradt.
3: Nem olyan sok most, hogyha belegondolsz.
2: Az azért összejön ám, tehát ilyen maradék kajákból, ha azt így...
1: Nekem nem.
2: Nem?
1: Tényleg? Mit dobtál ki a múlt héten?
3: Nekem sem.
1: Mit dobtál ki legutóbb? Tehát én mondom, most a ilyen húslevesből maradtak ilyen zöldségek az alján, maradt levestészte egy kicsi, meg maradt egy kis köret.
2: Nekem is keret. Keret? Képkeret, nem köret, talán rizs, tehát valami ilyesmi.
1: Uh-huh. Hús nem dobok ki, sajtot sem. Tehát azt, ha zöld még, az még jó.
3: Én leszoktam vágni a
2: zöldrészt. És azt kapod be legelőbb.
3: Fúj, ezt nem.
1: Nem, ahogy Andit ismerem, azt teszi meg ő, és odaadja a kutyának a jó részt. Egy hete lejárt egy joghurt mondjuk. Azt még megeszitek?
2: Én meg. Ha hűtőben volt végig simán.
1: Mennyi a limit?
3: Én most már nem. Régen megettem, de most már nem.
1: Jó, de neked
3: alapból
1: nehéz.
3: De én egészségügyi okok miatt nem eszem meg most már, de egyébként megettük.
1: Mert egyébként egy hete lejárt a joghurt, az már kefir. De a kefir is jó.
2: Igen, de Péter is
3: erre még... mindig azt szoktam mondani, hogy ha hűtőben van, nincsen semmi baj.
2: Na, én is ezt szoktam mondani, igen. Tehát itt van, hogy ami már megbontott, hogy közeli lejáratú, hogy jó apukaként én mindig azt van kedve enni. Igen, én is így vagyok vele.
1: De nekem egyébként az egy hét az még ilyen türelmi zóna. Tehát az még belül van. Tehát igen. Az egy héten belül én még simán bevállalom a dolgokat, főleg a hűtőből, meg aztán végképp. Én úgy vagyok vele, hogy mindent berakok a hűtőbe, mert attól csak jobb lesz. Egyetlen dolog romlik el a hűtőtől.
2: A Petrát is ott tartja.
3: Figyelj, a csokit nem szabad a hűtőbe rakni.
1: De a csokit szabad, nagyon jó lesz hidegen.
3: Nem lesz
1: a Nutella
3: jó hidegen.
1: Lesz rossz hidegen.
3: Nem, a csoki is rossz hidegen.
1: Na jó, ezt a vitát lejátsszuk. A csoki jó hidegen.
3: Nem jó.
1: De jó.
3: Nem jó, abas íze van.
2: A csoki mindenhogy jó szerintem, de amúgy mi sem tartjuk hűtőben, csak akkor tesszük be, egy kicsit megolvad. Akkor picit betesszük, hogy megkeményedjen.
1: A múltkor a kocsiban állt egy napig egy tábla csoki, és akkor én egészen újfajta formája lett. Roland, te mit raksz így be a hűtőbe, hogy megkeményedjen?
2: Nem egy rossz ötlet, de kipróbálom.
1: Mirelit? És Mirelit? Ez kemény.
2: Nem tudom, mennyire közeli lejáratú, remélem még nem.
3: Kicsi tavas már.
2: Kicsi tavas, azt mondja.
1: Jó van, jó van. Van ez a, azt hiszem, a Jó barátokban volt egy ilyen jelenet, hogy van a hűtőben párizsi meg sör, Mónika, te szakács vagy, csinálj valamit. Tehát, hogyha abból kell gondolkozni, ami a hűtőben van, de vannak ezek a szuper okos hűtők. Én még nem láttam, ez Magyarországon annyira nem divat, de hogy az a funkció például létezhetne, és lehet, hogy applikációban van is, hogy az éppen hűtőben lévő ételeidből mit lehetne csinálni. Ez egy érdekes koncepció lehet, tehát mit olyan, Andi, van a hűtődben sajt, paradicsom, mondjuk egy kis virsli, és narancs. Ebből mit csinálsz?
3: Pont az én hűtőmben, igen. Hát ha van tésztám is, akkor igazából a sajt, a paradicsomból, meg a sajtból tudok csinálni.
2: Simán valamilyen olaszos valamilyen tésztát. Paraszt,
3: igen.
2: Hát a virsli még igazából hozzá
3: azt
2: tudok
3: is
2: tenni,
3: tudom karikázni.
2: Kicsit amúgy tök jó. Kicsit már prostóbb, de simán elmegy.
1: Nem, ez szerintem tök jó, hogyha...
2: Hát a narancsot meg megeszed külön.
1: A gyerekek imádják, és a narancsból meg ilyen limonádészerűséget
3: akár
1: hozzá.
3: Akár azt is lehet, igen.
1: Ja, tehát, hogy végül is lehet így kreatívkodni, mi van a hűtődben, és abból mit tudsz kihozni.
3: Most például azt láttam, hogy van a TikTokon egy csajszé, aki 1000 forintból csinál ilyen vásárlásokat, de ilyen vega dolgokat szokott általában csinálni. De hogy egyébként így nézegettem, ma is pont feldobta az egyik videóját, hogy alapjáraton egy tök jó ilyen kis vega pásztor pitét rakott össze 1000 forintból.
2: Na tessék, és gyakran megkérik a kezét, urak, hogy látják, hogy 1000 forintot hogy tud beosztani.
1: Várjátok, Valentin azt írja, hogy sziasztok, ha lejárt, akkor csak több lesz benne az élő flóra. Köszönjük szépen. Figyeljetek, gyors válaszadási kötelezettség következik. Igen vagy nem, megeszed-e? Tegnapi rántott hús.
2: Simán.
3: Hát, ha ennék húst, akkor igen.
1: Jó, oké. Kétnapos pizza. Igen.
3: Hát, ha hűtőben van.
2: Hűtőben, igen, rámelegítek.
3: Még
2: nem lesz jó,
3: szó, de... Igen. Tűzoltásnak jó.
1: Reggelire, nem?
2: Úgy vagy, hogy ugye, mint a férfiakkal.
1: Rólantól se kérdezem, mit vesz ki a jégről. Oké. Nagyon megbarnult banán, már ilyen folyós. Én nem.
3: Nem.
2: A folyósat nem. A de abban lehet sütit csinálni,
3: igen,
2: gyerekek.
3: Én szoktam egyébként, mert ha már megbarnul, én nem eszem meg. Viszont,
2: gyümölcsmentő sütiket, azok
3: viszont
2: nagyon jó.
3: Igen.
1: Andi, azok gyors meg. Válasz, enyhén fonyat répa.
3: Nem.
1: Nem?
3: Nem.
2: Kicsi nekem be inkább.
1: Rólantól tőled ezt nem.
3: Remélem, nem hallottam
2: ezt. Én meg remélem, igen.
1: Oké. Jó. Még ez nekem egy határozott nem. Kemény kenyér, nem.
3: Hát az hogy ezed meg a kemény kenyér? Mármint, hogy mert értem én, hogy
1: van egy ilyen pirítós, meg a sütőbe rakja, meg sajtot, meg fűszer, az nekem kuka.
2: Nem, az nekem sem.
3: Nem, nekem sem.
1: Jó, na, hát akkor remélem, hogy tanultunk egymástól, meg magunktól valamit.
2: Figyelj, zárszóként szerintem tökéletes Móninak az üzenete. Buenos Morgan, a Nutellára sem értem, miért tesznek lejárat ide. Dátumot szerintem még soha senkinél nem romlott meg.
1: Amen. Még egy reakció itt a kajás dologra, amiről tényleg nem beszéltünk, a kajapazarlás, hogy itt felvetették az ötletet, és szerintem tök jó ötlet tényleg, hogy hogyan tudjuk a még nem lejárt, de tudjuk, hogy már nem esszük meg ételt odaadni rászorulóknak. Igen, erre felhívom a figyelmét mindenkinek, akinek erre hatása lehet. Nekem tökre tetszenek ezek a nyilvános hűtőrendszerek. Értem én, hogy ANTS így meg úgy meg stb. De hogyha vannak emberek, akik szegények a kukából étkeznek, akkor annál meg csak jobb.
2: Igen, az biztos. Ádikám, olyan filmtippet adok neked, beszarsz.
1: Ajaj.
2: Képzeld el, a Z-kategóriás filmeket úgy néz ki, hogy sikerült még egyel megkoronázni. Ezt nem láttam jönni.
1: Hát akkor lehet, hogy körbeérünk, és akkor ez megint A-kategóriás lesz.
2: Hát azt nem tudom, nehezen tudnám elképzelni.
1: Na mond.
2: Egy ilyen filmes csoport ajánlott bejegyzéseként jött velem szembe.
1: King Kong szereplőivel a Star Wars?
2: Nem. Lavina cápa.
1: Ez a Sharknado-nak egy új verziója?
2: Hát azt nem tudom, hogy a Sharknadóhoz van-e köze, mondom akkor az alaphelyzetet.
1: Érdekel.
2: A történet egy síparadicsommal játszódik, ahol éppen egy nagyszabású bikini versenyt rendeznek.
1: Várj, Már alapból a koncepció tetszik, tehát hogy milyen helyszínünk van? Egy síparadicsom, hogy lehetnek itt pucérak a nők? Legyen bikini verseny a síparadicsom, mert semmi nem érdekel. Kitalálom, hogy jön ide a cápa. Esküszöm, nem olvastam utána. Fogadjunk, hogy ezek a cápák nagyon régen, amikor ott még óceán volt, ahol hegy meg víz, ezek oda belefagytak a jégbe, és kiolvadnak a jéggel a lavina hatására, és a mirelit cápák újra életre kelnek. Így?
2: Hallod, szerintem te benne vagy ebben a brainstorming folyamatban a filmalkotóknál.
1: Megvan.
2: Egy hirtelen lavina megnyitja a hegyoldalt és kiszabadítja a hó alatt rejtőző prehisztorikus hócápákat. Hócápa, érted? Hócápa. Ezek a ragadozók nem a vízben, hanem a hótakaróban úsznak, és könyörtel elől vadászni kezdenek a síelőkre, illetve természetesen a hiányos öltözetű bikinis lányokra, akik ott vannak, mert hol a rosszabbe tartanánk egy bikini versenyt, ha nem egy síparadicsomban.
1: Végül is lássuk be, logikus. De ebbe tudományosan nem lehet belekötni.
2: Igen.
1: Úgyhogy... Nagyon jó, mikor lesz? Ez mozi? Érdekel.
2: Hát szerintem neten biztos, hogy fönt van. Figyelj,
1: már kész.
2: Amit, ez kész.
1: Ne, és még nem láttuk. Kérjük meg a dárcosokat, hogy hagyjuk azt a meccs dolgot, ezt nézzük.
2: Mert itt csak 2014-es a film, tehát ez elég régóta megvan.
1: És erről még nem hallottunk.
2: Elmennél a darts klubba, és hogy megnéznénk együtt a Lavina cápa című filmet?
1: Szerintem én nagyon. Amúgy én tényleg nagyon. Annyit mondj már még, hogy van erre bármilyen értékelés?
2: Igen, itt a port.hu-n látom, ott 2,8.
1: Mennyiből? 10-ből?
2: Igen. Figyelj, van benne egy ismerős szereplő, a két nauta, ő volt a szállító kettőben a csinos szőke csaj.
1: Jézusom,
2: tehát, hogy így, nem tudom, gondolom kellett a pénz, meg volt szorulva, nem tudom, adótartozása volt, tehát hogy valami oka csak volt rá, hogy ezt elvállalta.
1: Ez tényleg olyan, mint a gyilkos spermajom kettő, tehát hogy ezt egy színész miért vállalja el?
2: De hogy ezek a nagyon zsé kategóriás CGI cápák vannak itt, meg ugye hóval borított, vagy nem, vérrel borított hó, bocsánat.
1: Az mondjuk jó, az jól néz ki.
2: És bikinis lányok, tehát hogy tényleg ebből adódik a film.
1: Imádom. Hát ez mekkora, és erről nem hallottunk? Ezt nem tudja átvenni egy RTL klub?
2: Látod? Bezzeg leadják a micsoda nőt 15-ször.
1: Tényleg?
2: Ezt meg, ami a gagyi filmnek aranymetszete.
1: Ráadásul karácsonyi film.
2: Ez karácsonyi film?
1: Hát mert hó van.
2: Ja, értem.
1: Tehát ez simán belemegy a karácsony. Végre egy jó új karácsonyi film. Love Actually meg a milyen hócápa, vagy mi ez?
2: Igen, de ez, figyelj, 24-én reszkessetek betörők, 25-én reszkessetek betörők, 2, mert ezt mindig leadják, plusz igazából szerelem 26-án Lavina cápa.
1: Imádom. Ez nekem nagyon tetszik. Figyelj, ezt meg kell nézni.
2: Meg egyébként is Lavin. I'm Lavin. Lavin it.
1: Végre valami jó. Végre egy ötlet.
2: Zseniális. Tehát, hogy én azt gondolom, méltó kihívója a Sharknadónak.
1: Köszönöm, hogy ezt megosztottad.
2: Körbejárjuk, hogy milyen éttermekbe nem szabad elvileg beülni a nyaraláson. Vannak ilyen figyelmeztető jelek, bár én rögtön ezt meg tudtam cáfolni az első pontnál, mert nekem erre van pozitív élményem.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy igazad van, de mindegy, itt az a lényeg, hogy különböző turista csalogató helyekről próbálnak minket lebeszélni, és ugye amikor elmegyünk valahova, akkor szívesen próbáljuk ki ott a helyi dolgokat, de nem biztos az, hogy ami annak tűnik, vagy ami nagyon csalogat, az feltétlenül a legjobb lesz. Mik a pontok?
2: Az első pont, hogy az utcán hívogató pincér vagy egyéb alkalmazott, mert hogy állítólag a jó éttermeknek nincs szükségük arra, hogy az utcáról becsalogassák a vendégeket, azért szerintem azokon a helyeken, ahol tényleg nagyon sok turista van, és nagyon sok étterem, ott kell ilyet alkalmazni, vagy legalábbis hát megpróbálják, mert hogy nagyon nagy a konkurencia.
1: Hát én ettől rosszul vagyok, tehát amikor a Váci utcában sétálsz, és ott vannak ilyen diákmunkások felkérve, és kiugranak eléd fiúk meg lányok, hogy nézd itt az étlap, gyere, ülj be itt az étlap, nézd, és nem ül benn senki, nem mész be, csak azért, mert ott valaki az orrod alá nyomja az étlapot. Tehát, hogy egy jó éttermet onnan tudsz, hogy jó étterem, hogy látod, hogy ülnek bent, esznek, boldogak. Nem onnan, hogy az orrod alá dugja valaki, hogyha azt csinálni kell, ez nekem már büdös, mert akkor azt érzem, hogy itt valamiért tukmálni kell, hogy egyáltalán bemenj.
2: Igen, de mondom, ott, ahol például mondjuk tengerpartokon, ahol komplett ilyen étterem sor van, és érted, van a sorban, nem tudom, 30 étterem alsó hangon, ott azért valahogy el kell érni, hogy ezt próbáld ki, és ne a kettővel mellette lévőt, vagy a négyel mellette lévőt.
1: Jó, de akkor dögös fiatal lány becsábít, vagy kicsit pufókabb mamma, akkor nyilván oda kell bemenned, ahova mamma csábít, és te nem oda mész be, pedig ő főz jobban.
2: Én ahova bementem, oda férfi ember hívott.
1: Na, ezt fejtsd ki.
2: De egyébként szimpatikus volt az étlap, tehát tényleg maga a kínálat, és utána beültünk, és jót is ettünk. Nem akkor, hanem este, tehát az napközben volt, és este ültünk be vacsorázni, és tényleg jót ettünk.
1: Andi, tégy igazságot.
3: Én nem szeretem az ilyen helyeket, megmondom őszintén, és én arra jöttem rá, hogy oda kell menni, ahova a helyiek járnak.
2: Amúgy ez egy örök
3: tehát, igazság. És ez tényleg így van. Tehát, hogy mi például nagyon megszívtuk, amikor Isztambulban először már nagyon éhesek voltunk, és beültünk az első ilyen helyre, ahol szintén becsábítottak minket, mert hogy ez milyen jó lesz. Egyrészt sokkal drágább is volt az étel, másrészt ugye hát annyira nem is volt jó, és ugye másnap meg olyan, egy ilyen kis, nem tudom, kis lepukkant kifőzdének tűnt az egész hely, de olyan finomat ettünk ott, mint életemben soha. Én nem tudom, gyerekek, de tehát életetekben ettetek már finom rizst. Sima rizs volt, de egyszerűen így két kofával ettem.
1: De nagyon átérzem, Görögországban csináltuk meg ugyanezt, hogy beültünk valamilyen nagyon fenkölt, vagy ilyen helyi felhájpolt helyre, az semmi volt, és másnap bementünk egy olyan helyre, ahol tényleg ilyen trikóban a papa hátul vágta le éppen a húsnak a fejét, meg nem tudom, és ott ettem báránycombot, úgyhogy nekem Magyarországon ez nem volt ilyen különleges élmény, annyira finomat, mint ott. Tényleg követni kell az éhes görögöket, meg az éhes helyieket.
2: Igen, egy jó tanács. Közvetlenül a fő turista látványosság mellett van. Amúgy azokat tényleg érdemes kerülni, mert általában drágábbak. Igen. Így van. Ha túl hosszú az étlap, úgymond minden kapható, mert akkor kisebb az esélye, hogy jól készítik, meg ugye arra is utalhat, hogy sok az előre elkészített, vagy a lefagyasztott étel, amit használnak.
1: Ez amúgy tök jogos, mert tényleg most, hogyha belegondolsz, hogyha te kirendelsz egy pizzát, az öcsét kirendel egy hamburgert, valaki meg egy steaket, annak mind a háromnak el kell készülnie ugye takra. Hát akkor azok mennyire lehetnek előre gyártva?
2: Igen, nyilván mindenhol előre dolgoznak valamelyest. Ennek a mértéke az a kérdéses. Ha nincs helyi ital vagy desszert, hanem csak világmárkás, ilyen sablonos.
1: Az miért baj?
2: Ételek vannak. Nem tudom, én egyébként mindenhol szeretem a helyi ízeket megkóstolni, tehát én nyitok e felé.
1: Na de nálunk mi a helyi íz? Tehát mi az, amit látnod kell az étlapon, hogyha mondjuk idejön egy külföldi turista, akkor ne legyen elégedett, hogyha van kóla, de legyen elégedett, hogyha van traubi?
2: Nem, hát nem italban. Hát italban nem annyira, ételben lehet.
3: Ebben inkább igen, tehát azért nálunk nyilván ott van a gulyás.
1: Tehát legyen ott a gulyás mindenképpen, hogy lássák, hogy ez egy magyar hely?
3: Hát ha olyan a hely, akkor igen, ha egy ilyen tipikus magyar hely. Tehát ha ahol mondjuk enne egy helyi, tehát egy csárdáról van szó, akkor igen, ott legyen.
2: Igen, minden az Instagramról szól. Hát ezt nem tudom, ez bajos, mert ugye itt hát arra utalnak, hogy a tálalás fontosabb, mint az ízek. Jobb helyen a kettő együtt jár.
1: Ti szoktátok nézni az ilyen helyértékeléseket, mert nekünk az Görögországban tökre bejött, hogy a turisták hány pontra értékelnek helyeket. Nyilván mindenhol van egy-két szemét, aki csak rossz napja van és le akar másokat húzni, de azt ki lehet szűrni, és eléggé működik az, hogy hányan értékelik az adott helyet jóra.
3: Igen, én is szoktam mindig nézni, de én itthon is nézem egyébként, nem csak külföldön.
2: Én is megszoktam nézni. Illetve a másik, hogy csak turisták ülnek bent, hát ez összevág azzal, amiről előbb beszéltünk, tehát hogyha egyetlen helyi vendéget sem lesz.
3: Hát azért látszik szerintem.
2: Igen. Mondjuk jó, különösen, ha mondjuk Ázsia felé mész, tehát hogy ott azért látod, hogy kik a helyiek.
1: Szerintem az adott nép nyelvén egy nagyon hangosat be kell káronkodni. És hogyha felszíszenek, hogy na, akkor ott vannak a helyiek.
2: Akkor utána mindenképp be kell csapódni közé, mert biztos jó néven veszik a társaságodat.
3: Jó,
2: akkor legyen ez az áró bölcsességünk erre az órára. És ugye vannak napi nyereményeink, 4 óra önfeled dárcozás barátokkal vagy családdal a tatabányai Haggis Darts felajánlásából.
1: Illetve egy szuper wellness hétvége 3 nap, 2 éjszaka félpanziós ellátással a Duna Residence-től.
2: Ez pedig a fődíjunk, amit a 2 hetes játék végén tök fogunk kisorsolni, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes tippelni. Na, a tegnapi tippek közül fogunk sorsolni. Teli találatunk nincs. Mint az 5-ös lottó sorsolás úgy általában, ez is ilyen, mert hogy 3-0-ra nyert Franciaország Svédország ellen. Amúgy. Ez annyira nem nagy papírforma borulás, mert hogy full papírforma, de mindenki arra tippelt, hogy rúgnak a svédek legalább egy gólt.
1: Igen, azon gondolkoztam, hogy lehetne úgy, mint a lottónál, hogyha nincsen teli találatos, akkor toljuk tovább, és holnap már 8 óra dárc.
2: Ne? Aha, ja.
1: Legyen az, amit mondtunk. Tehát ugye, hogyha nincsen teli találatosunk, akkor azok közül sorsolunk, akik eltalálták a nyertest.
2: Így van, úgyhogy ezúttal is mindenki bekerült a kalapba, aki...
1: Ez most egy nagyobb kalap.
2: Ez most egy nagy kalap, igen, aki francia győzelemre tippelt. Teljesen mindegy, hogy milyen arányban, őket így akkor jól beraktuk. És akkor a mai nyertesünk nem más, mint... Klik! Gyula!
1: Gyula! Gratula!
2: A Klik nem a neve, ez csak úgy mondtam. A Gyula már a neve?
1: Klik Gyula, jelentkezz. Biztos van ilyen amúgy.
2: Na, szóval Gyula nyertesünköt értesítjük nyilván adáson kívül, és várjál, visszakeresem, hogy ő mit tippelt. Azt mondja, hogy itt rák, igen, 3-1-es francia siker, tehát közel járt hozzá.
1: És ilyenkor már nincsen olyan, hogy megóvják? Tehát, hogy azt mondják, hogy ott volt mégis egy gól, csak nem vették észre?
2: Aha, ott volt 4, csak nem vették észre.
1: Nem látták a gólt. Lemaradtak, na.
2: Szegény svédek, hát találnak 4 gólt a semmiből.
1: Te is mondtál olyat, hogy a fiatal előtt egy gólt, ami így a kapufáról bepattan, neked megvan videón, és tényleg benn volt, de a játékvezetők rosszul látták.
2: Más szülőnek van meg, de az egy büntető párbaj volt, azért az úgy más.
1: Na jó, csak mondom, hogy egyébként nem tudom, itt a varos dolgok játszanak a VB-n.
2: Persze. De azt ott rögtön meg is nézik, tehát nem várnak
1: csak akkor ér. Aha, csak akkor ér, hogyha ott rögtön látta.
2: Tudod, ez nem olyan, mint a Forma 1, hogy vizsgáljuk, majd visszanézzük futam után.
1: Az érdekelne még, hogy a VB-n a játékvezetőknek van-e külön parkolójuk. Vagy a szurkolók meg tudják karcolni a kocsijukat a meccs után.
2: Olyan hülye kérdéseket tudsz feltenni, de tényleg.
1: Na jó, van.
2: Gyanítom,
1: most...
2: van, szokott lenni.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még

0: Johnnal I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 6 óra múlt 34 és fél perccel. Buenos morgen! Mosolygós reggelt mindenkinek!
3: Itt a péntek, hát mindenki mosolyogjon. Szevasztok, frissen üdén kipihented.
2: De mennyi volt? Nekem 4 óra.
3: Hát azért nekem egy picivel talán több, hát nem mondom, hogy meg volt az 5, mert nem volt meg az 5. 4,5, úgyhogy egy icipicivel talán én nyertem.
2: Jó, és mennyit aludtál? Én a kakilásról beszéltem.
3: Én meg nem árulom el, miről.
2: Aha.
3: Ja, az 4,5 perc. Nem, szóval tényleg az van, gyerekek, hogy tegnap este ugye még azért kint voltunk a Pontot partin, a Gyémántfürdőben, úgyhogy én este 10 körül köszöntem el a színpadon, aztán gyorsan akkor spuri haza, nyilván zuhany, még belenéztünk egy jó kis főzőműsorba.
2: Tényleg?
3: Azzal kezelni a...
2: Mit készítettek?
3: A napot, pályát, az biztos... az volt, meg várjál, volt valami desszert is, az nem jut eszembe, de klassz volt. Én szeretem a főzőműsorokat amúgy, az nem és annyira pasis, de szeretek enni, szeretem a jó kajákat, és a főzős műsorokban jó kajákat csinálnak.
2: Én akkor szeretem, ha elhiszem a szakácsról, hogy ő is éhes. Tehát a kis budait szerettem, ez az irány jön be ebből. Hogyha látom rajta, hogy úgy megenni, amit készít. Aha. Amúgy ezt
3: ja, téged... Arancsínit csináltak.
2: Na, de jó, hogy mondod. És ez téged éhesít olyankor, vagy már nem indít be semmilyen bolyhot?
3: Nem, semmilyen bolyhot. Nem, egyszerűen csak szeretem úgy nézni. Nem, ez egy olyan főzős műsor volt, amiben a Szél Tamás van, én őt bírom. Egyébként a Budait is bírom, mert hogy ők ilyen szórakoztató karakterek is mellé, meg tényleg úgy elhiszed, meg látod rajta, hogy ő ezt élvezi és szereti.
2: Amúgy lehet, hogy most feltaláltam valamit. Mit szólnál egy olyan főzős műsorhoz, amit bekapcsolsz, nézed, és a műsor alatt meg tudod rendelni azt az ételt, ami ott készül, de takra pontra azt az ételt, és amikor ott elkészül a tévében, akkor hozza meg a futár.
3: Ehhez egy nagyon-nagyon jó logisztika kellene.
2: De nem kell, hogy azt csinálja meg, aki a képernyőn, tehát nem tőle kapott, csak valaki pont ugyanazt a receptet megcsinálja, tehát neked ez illúzió legyen meg, hogy amikor ő befejezte a Szél Tamás, akkor neked megjön a kaja, ez mondjuk mindig lenne déltől egyik, tehát tudná a konyha, hogy egyre kész kell lenni.
3: Figyelj, egyébként szerintem egy tök jó koncepció, biztos, hogy imádnák az emberek. Ja, hát igen, de azért ezzel együtt, most ha belegondolsz, hogy minden nap rendelsz kaját, az elég drága.
2: 10%-ot ide, hogyha valaki ezt megvalósítja. Jó, de amúgy beszéljünk már egy kicsit erről a pont gyűjtőpartiról, tehát hogy a
3: gyűjtőparti.
2: Igen, nekem annyira tetszett az egész koncepció. Tegnap elmesélték nekünk, Massem az alpolgármesterünk mondta, hogy ilyen egyedül talán Salgótarjánban van még, hogy strandon, tehát hogy az itteni régióban, meg úgy általában az ország ezen részén csak nálunk volt ilyen, és igaz, nem volt a legfényesebb az idő, de a végén már kisütött a nap, de hogy akik ott voltak, olyan lelkesen élték, és akkora sikítások voltak a hullámmedence partjánál, amikor összejöttek a ponthatárok, hogy tényleg ezt folytatni kell.
3: Amúgy szerintem nagyon nagy feeling, aki ott volt, biztos, hogy élvezte, tényleg zseniális hangulat volt, tehát hogy igazi party feeling, ugye ott volt Bóli, ott volt Bédabi, ott volt Jamina, szóval tényleg jó DJ-k váltották egymást, úgyhogy ez is adta magát ehhez, meg hát én tegnap este is elmondtam adásban, elmondom újra, hogy aki akkor nem hallotta, drága urak, hát könyörgöm. Tehát, hogy azért bikinis lányok társaságában várni a ponthatárokat és velük ünnepelni, szerintem ez mindent visz.
2: És nagyon durva, tényleg azt figyeltem meg, hogy sokkal nagyobb a továbbtanulási hajlandóság a nők körében, mert hogy szerintem az emberek 4/5 lány volt.
3: Vagy csak őket vetted észre, tehát az meg a másik.
2: Nem, láttam a két bajszos bölcsészt, az egyiken izé volt, tehát mindenkin tudod, ez a rövidnadrágos
3: fürdőruha
2: volt. Nem fecske, de az a fürdő gatya.
3: De fecske, szerintem fecske volt.
2: Te is láttad a fecskét a pocak fölött?
3: Pocak alatt.
2: Ja, persze, hát igen, jogos. Pocak alatti fecskét.
3: Igen, tehát azért, figyelj, kettő jelenség szúrt szemet, ha akartad, ha nem a tangás bikinis lányok, meg a
2: bölcsészek.
3: Meg a fecskés bajszos bölcsész.
2: Ja, meg voltak érdekesek, én azért ott beszélgettem olyanokkal, akik részt vettek ezen a bulin, én készítettem interjúkat is, oda mentem 3 fiatal lányhoz, és így kérdeztem tőlük, hogy hova jelentkeztek, meg mi van. És mondták, hogy nem mi, anya. És kérdeztem, anya? Igen, őt kísértük, ott dohányzik hátul, és hátra néztem, és ott volt anyuka, aki az egészségügybe jelentkezett, képzeld el, és kijött vele a 3 lány, és ott szurkoltak, egyébként mindenhova fölvették, de több várost jelölt meg, és ott szurkoltak, hogy melyik városba veszik föl anyát, mert hogy oda fog költözni a család.
3: Izgi.
2: Azt hiszem Zalaegerszeg nyert. Nekik is gratulálok. Volt logisztikus két lány, őket is felvették, ők is nagyon örültek. Volt egy srác, aki a testnevelési egyetemre jelentkezett, és volt körülötte 6 barát, és mondták a haverok, hogy ők csak szurkolni jöttek, de ha összejön, akkor bedobják a srácot a medencébe, ő csobbant. De gyakorlatilag akivel én beszéltem, azt felvették. Jó, mem.
3: Igen, ott egyébként nagyon pozitív, meg mosolygós arcok voltak. Hát lehet, hogy azok mennek el elsősorban egy ilyen pontot partira, akik úgy érzik, hogy magukban. Nekik ez meg lesz, igen, hisztek magukban, és úgy érzik, hogy akkor ez összejön, és lesz mit ünnepelni. Simán benne van a pakliban.
2: Nem tudom, de mondtad te is, én is mondtam, 15 éve nem volt ennyi jelentkező főiskolára, egyetemre, csak ide az Edutuszra 600, közel 600 diákot vesznek fel így első körben az Edutusz Egyetemre. Mit mondtál, 140 ezer?
3: 140 ezeren összesen, igen. De egyébként azt hiszem, hogy most már talán csak egyetemek vannak, már ilyen klasszik főiskola nincsen, talán most már csak egyetem, de erre azért nem vennék mérget. A lényeg, hogy a 140 ezer az fix, és a gazdálkodási és menedzsment szak az volt egyébként a legnépszerűbb, de évek óta ez viszi a pálmát stabilan. Nagyon sokan jelentkeznek általános orvos képzésre is, pedig az azért nem piskóta, az kőkemény.
2: Kevesen a boncmesterire, de nézem, hogy azért ott is kemény ponthatárok vannak.
3: Pszichológia, ez is népszerű. Tehát vannak azért olyan szakok, amik így tartják a népszerűséget.
2: Kommunikáció, média, tudomány, tehát lesznek meg kiseink?
3: Egy.
2: Jó, te burger
3: top 10-ben,
2: is.
3: Top 10-ben van.
2: Tényleg még mindig?
3: Még mindig, de dobogó közelben nincs. Mondom, ez kereskedelem és marketing, az van ott talán ilyen negyedik, ötödik helyen. Úgyhogy igen, de várjál, mindjárt rá is keresek csak.
2: Kérdem én, mit tesz hozzá a világhoz egy orvos? És mit tesz hozzá egy műsorvezető? Azért mérlegeljünk.
3: Ugye? Hát azért egészen más a kettő. te. Ja, mindjárt meglincseljenek minket.
2: Persze, igen. Egyetem van, és azoknak főiskolai kar. Tehát van még főiskolai végzettség, hogyha valaki úgy akarja.
3: Igen. Mert ilyen legnépszerűbb, ezek lettek a top szakok. Igen, nem? Egy korábbi, tehát a jelentkezésnél volt egy ilyen összesítés, és azt keresem, hogy gazdálkodási és menedzsment, általános orvos, pszichológia, igen, jogász a negyedik. Úgyhogy az is ott van, kereskedelem és marketing az ötödik, nemzetközi tanulmányok, ápolás és betegellátás, mérnök informatikus, pénzügy és számvitel, gépészmérnöki. Bocsánat, akkor idén nem volt top 10-ben a kommunikáció.
2: Na, azért mondom, csúszunk már ki onnan. Azt akartam még kérdezni, hogy mondtad tegnap, hogy egy csomó ponthatárt megjegyeztél, mondanál itt adásban néhányat?
3: Természetesen 327, 290, 300, 422.
2: Köszönjük szépen! És ha már itt tartunk, titeket is szeretnélek megkérdezni. Tudom, hallgatnak minket szülők is, nagyszülők is, meg hallgatnak minket olyanok is, akik most jelentkeztek, bármelyik kategóriában vagytok, és van az érdekeltségetekben olyan, akit felvettek. Írjátok már meg, hogy hova, tehát hogy milyen szakra megy, és hogy mennyire örült tegnap, jó? Tehát gyűjtsük már össze itt is egy kicsit, 0-20-97-8-97-8-5.
3: Így van, és szeretnénk ezúton is gratulálni minden felvételizőnek, akit pedig esetleg nem vettek fel, mert ugye ilyenkor mindig csak azokra gondolnak, akiket felvettek. De hát nyilván van, akinek esetleg balulsült el ez a jelentkezés. Nos, ne csüggedjetek, egyrészt pótfelvételi, másrészt pedig jövőre meg lehet próbálni, addig elvégeztek mondjuk egy olyan képzést, ami ad pluszpontokat.
2: Ez jó, tehát hogy valamit, ami ilyen szakmát ad.
3: Az is jó, igen. Tehát, hogy ne essetek kétségbe. Ilyenkor általában azért van egy ilyen párnapos gyász, és akkor utána kezdenek el ők éledezni, legalábbis az én környezetemben, a baráti körömben is azért voltak ilyenek, náluk általában ez volt így a tendencia.
2: No, hát erről most ennyit, de hogyha írtok, akkor még természetesen érintjük majd a témát. Fradi nyert, ugye?
3: 2-1-re nyert. Igen, egyébként pedig a tegnapi eseményről, azért a pontot partiról vannak képek fent a Facebook oldalon, meg az Instánkon, így van, és ma még egy fantasztikus videó is kikerül, de erről egyelőre nem szeretnénk többet ejteni.
2: Fönt van a gombafejű képed? Nem tudom, nem néztem.
3: Fönt, igen.
2: Van a Rolandról egy nagyon jó, tehát hogy amiatt is érdemes megnézni, tudni fogjátok, hogyha meglátjátok egyből melyik az. Roland ilyen kvázi úgy néz ki rajta, mint egy halőr a strandon.
3: Igen, erősen szopott gombóc fejem van. Nagyon, ketten vagyunk a képen, mind a ketten nagyon vidámak.
2: Igen, nézzétek meg, érdemes. Mi van még itt? Ja, igen, egyébként apa is szerzett olyan szép sapkát, ami ott rajtad van, mert egyszer csak így dolgozok, felvillan a telefon, apukám, aki ugye oda vitt engem kocsival, mert nem tudok vezetni, megírta, hogy beletalált a lyukba. Nem tudtam hirtelen, mire gondol, de nagyon örültem.
3: De kapott érte sapkát. Hát ki kapott ezért sapkát, drága uraim, hogy betalált a lyukba. Kaptatok már ezért valaha sapkát?
2: Na látjátok, látjátok? Ilyen jó buli volt tegnap. No, ma pedig olyan témákkal megyünk, de olyanokkal. Ilyen igazi pénteki adással készültem szerintem. Te törtél össze valaha valamit boltban?
3: Nem, de úgy amúgy is én nagyon kevés dolgot törtem össze. Én mindig vigyáztam mindenre. Én ilyen becsületes, komolyan, jó neve gyerek
2: vagyok.
3: Én is vagyok.
2: Becsületes, de azért, na jó, nekem vannak sztoriaim, tehát volt már olyan, hogy valami megkárosult gyerek, sejtett le semmit, tehát nem volt olyan, hogy bent még a boltban valami elromlott, és akkor elgondolkoztam, hogy most ki kéne fizetni, vagy mi lesz?
3: Én szigorúan nevelek gyereket. Gyerek, csak ránéz, azt is csak engedéllyel, bármire.
2: Értem, jó.
3: Nem, egyébként nekik volt egy ilyen hosszú éveken áttartó, és nagyon nehezen tudtam ebből kinevelni őket, pláne a Dávidnak, mindent összefogdosott a boltban. De tényleg, mindent, gyerekek. Tehát jó, ilyet, hogy mondjuk gyümölcsök, meg mondjuk pékáru, azt nem, tehát hál' Istennek, de ami ilyen csomagolt termék volt, és megteszed, mindent egyből tapenát.
2: Az a baj, Roland, hogy lehet, hogy most zseniál módszered, de hogyha egyszer rájönnek a gyerekeid, hogy hogyan lehet arról a pórázról lejönni, tehát hogy hogyan kell kikapcsolni ezt a karabinert ott a végén, neked véged?
3: De már rájöttek. Dávid már rájött, hát 11 éves.
2: És már pincéből is kiengeded néha? Jó, rendben. Na, mert az van, hogy nem biztos, hogy ki kell fizetni, hogyha összetörtünk valamit a boltban. Majd átbeszéljük ezt a témát, mert izgalmas, ezzel kapcsolatban vannak tényadatok. És a másik, amit fölhozunk, az pedig egy kis strandolás, egy kvízzel készültem, olyannal, amire magam sem néztem meg a kérdéseket és írtam be a válaszokat, hanem együtt fogjuk megcsinálni. Igazi illemtan lesz, mit illik és mit nem a strandon, és megnézzük, hogy meg tudjuk-e válaszolni a kvíz kérdéseket.
3: Kíváncsi vagyok, illetve hát hozzuk a Ki vagyok én játékunkat, hiszen ha péntek, akkor hagyományosan ugye ez itt van velünk, ezt majd mindenféleképpen szerintem ilyen videós formában gyanítom, hogy például a YouTube csatornánkon azért ott menni fog ez a videó, úgyhogy ott érdemes lesz nyomon követni, mert hogy akkor látjátok is, hogy melyik karakter bőrébe bújunk, és hát ki az, akire rá kell jönnünk, hogy éppen kik vagyunk mi.
2: Na, ezt nagyon egyszerűen mondtad most.
3: Hát, péntek van.
2: Szép volt. Na, figyelj, gyorsan akkor, hát amúgy nem kell gyorsan, tökre ráérünk, 10-ig itt vagyunk, de hogy ilyenek, hogy időjárás, meg közlekedés, mit kell tudni, idefele mi simán jöttünk, megálltunk kávézni, még arra is volt idő, annyira jó volt a forgalom. A tegnap délutához képest, amikor le kellett jutni ide, és megint volt valami az M1-esen, és pokol volt, ahhoz képest ma teljes a rend.
3: Jó, mondom akkor, semmi piros, semmi sárga.
2: Minden jó?
3: Így mennek egymás után a csíkok az M1-esen, hogy melyik hova jut, azt mindenki találja ki. Na, nem, egyébként most meg a piros el is tűnt, ráadásul, hál' Istennek. Na, az a helyzet, hogy ott Újbarok, Óbarok térségében van egy enyhe torlódás, meg utána a Herceghalomnál, tehát semmi meglepő, ehhez már mindenki hozzászokott. Körülbelül ennyit látok jelenleg, de hát korán vagyunk még, úgyhogy a reggeli csúcs sem indult be.
2: 13 fok van, 24 lesz, kellemes idő kirándulásra, menjetek fel a Turulhoz.
3: Vagy ahova akartok, de mindenképpen hallgassátok a Forrás Rádiót, itt vagyunk 10-ig, ha van útinfótok, jöhet SMS és Viber számunk 0620 978 978.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
3: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Panda

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Nagy mennyiségű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben, négyesikrek születtek Csíkszeredában, bejelentéshez kötött a klímaberendezések telepítése Dorogon. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit itt Taler Andreától hallják. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szakhatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes-Major térségében, a román-magyar határszelvényben. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet az MTI-vel közleményben. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van, a további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozást. Első lépésként merülőfalat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. Hozzátették, több ponton vízmintákat vettek, de a vizsgálatok hivatalos eredményére várhatóan 48 órát kell várni. Négyesikrek születtek Csíkszeredában, az újszülöttek, három leány és egy fiú, kedden 11 óra 39-kor császármetszéssel jöttek a világra, ők és édesanyjuk is egészségesek, közölte csütörtökön a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. A Székelyföldi Egészségügyi Intézményben először fordult elő, hogy négyesikrek születnek, írták a kórház közösségi oldalán közzétett közleményben. A bejegyzés szerint a négy csecsemőt egy 31 éves málnásfürdői édesanyja hozta világra, aki mesterséges megtermékenyítés eredményeként lett várandós. Az ikreknek légzés támogatásra van szükségük, de állapotuk stabil, közölte a Székelyföldi Intézmény. Bejelentéshez kötött a klímaberendezések telepítése Dorogon. A város önkormányzata frissítette a klímaberendezések telepítésére vonatkozó eljárásrendet, valamint közzétette a településképi bejelentéshez szükséges formanyomtatványt. A szabályok a társasházakra, a családi házakra és a magáningatlanokra egyaránt kitérnek. A részletes tájékoztató és a letölthető formanyomtatvány Dorogváros honlapján érhető el. Folytatódik Oroszlányban a nyáresti filmvetítések programsorozat, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpada mozivásznat kap, a parkoló pedig nézőtérré alakul, ahová mindenkit szeretettel várnak a Mamma Mia című filmre a mai napon 21 órától. Rossz idő esetén a vetítést a Könyvtár színház termében tartják korlátozott számú nézőnek, a rendezvény ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma ugyan néha megjelenhetnek majd felhők az égen, de zömében napos idő várható, csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 21 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Buenos Morgen!
1: 7:04, Buenos Morgen, Illyés Roland.
2: Jó reggelt, mosolygósat.
1: Buenos Morgen, hallgatók.
2: Itt a péntek, úgyhogy mindenkinek jó kedve lehet nyakunkon, tényleg most már a hétvége, ezt a mai napot ezt már ilyen fél lábbal is valahogy ki kell bírni. Egyébként pedig óvatosan majd a hétvégén az utakon, mert hogy jön a 41. Forma 1-es magyar nagydíj.
1: Na, tehát, hogy de ne... ezt nem ott az utakon vívják, vagy annyira rossz a Hungaroring, hogy most ott kell. Az M1-esen? Kizárt.
2: Nyilván, na az egy izgalmas dolog lenne, ezen a most ne zárt M1-esen, tudod.
1: Óvatosan az utakon, mert balról jöhet Fettel.
2: Egy, aki már nem is versenyez.
1: Jó, tudom, de ezek mennek ilyenkor ilyen bemutató autókkal, nem?
2: Ja, igen. Olyanok szoktak lenni. Szóval jön a magyar nagydíj, nyilván Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy erősebb járműmozgásra kell készülni, és szerintem nem csak az M3-ason, hanem gyanítom, hogy az M1-est is érinteni fogja, ahogy jönnek a szurkolók. Biztos, hogy már a mai napon, sőt, szerintem már tegnap jöttek sokan, de nyilván még ma is fognak, úgyhogy óvatosan, tényleg körültekintően legyetek türelemmel. Erősödik már most egyébként a reggeli forgalom, ez a Forma 1-től független. Óbarok, Bicske, Biatorbágy térségében van erősebb forgalom, némi torlódás.
1: Ha úgy van, szálljátok át egy másik autóba.
2: Még arra nincsen szükség, remélhetőleg hó se lesz.
1: Ki tudja?
2: Azon azért meglepődnék.
1: Volt már havas Forma 1? Olyan havas eső szerintem igen, de olyan igazi havas nem.
2: Hát magyar nagydíjon nem nagyon. Tehát azért valljuk be, hogy így júliusban azért relatíve ritkán van hó.
1: Jó, hát még. Na mindegy. Izgalmas egyébként. Azt figyeltem meg, vannak ilyen nyereményjátékok, tudod, ahol lehet belépőt nyerni, meg stb. És szerintem annyira jól megy az értékesítés, hogy most már ezeket a nyereményjátékokat visszavették úgy, hogy két személyes jegyet a pénteki szabad edzésre. Tehát, hogy ilyen szinten adják már csak a jegyeket.
2: Rajongóknak szerintem az is élmény. Bevallom, engem sose vonzott az, hogy helyszínen nézzek Forma 1-es futamot. Nem tudom, tehát az, hogy látsz egy
1: nem sokat
2: részt
1: fogsz
2: a pályából,
1: fel, de maga
2: hát ez az.
1: Az meghallasz egy ilyen autót, jó, most az idejét már annyira lehet, hogy nem, de hogy meghallod, meglátod, elmegy, isteni.
2: Értem, de akkor is, tehát hogy én szeretem úgy tudni, hogy mi zajlik, érted? Tehát azt mondjam, és csak ennyit látsz, hogy elmegy. Nem, tehát hogy ez olyan, mintha a foci meccset úgy néznék, hogy látom az egyik 16-os meg a szögletzászló közötti részt. Hát baromi jó.
1: Na jó, de egy Leclerc elmegy előtted, ez nem érdekel?
2: Hát azért nem nyúlok magamhoz örömömbe.
1: Hál' Isten, mondjuk. Még jó, hogy mehetsz emberek közé. Ez jut eszedbe erről. Na mindegy. Szóval, lényeg a lényeg, Forma 1 óvatosan vezetni, és hőfokok 14 most, 25 lesz, most már följebb toltak, egyébként pedig a hétvégén 28 és 30 fokos csúcsban fognak menni ezek a száguldó cirkuszi lovak.
2: Igen, hát menjetek annyira óvatosan, mint a Forma 1-ben körülbelül, mert nagyon ott sem viszik túlzásba az izgalmakat, bár azért mostanában volt
1: most
2: volt egy-két jobb futam, úgyhogy pont, hogy javítanom kell magam.
1: De... azért a Ferrari-nál én érzek a némi vitát a pilóták között.
2: Azt nem tudom, hál' Istennek azért most már nem annyira egyszemélyes a dolog, bár szerintem így is az Antonelli lesz tükörsimán a világbajnok, de hogy azért úgy most már nem egyértelmű, hogy feltétlenül ő nyeri meg a futamot.
1: Most bedobtál egy ötletet. Legyen már két személyes Forma 1. Az kéne, hogy a mostani pilóták mögé, tudod, mint az ilyen kétszemélyes Baumgartner autók, meg amit mondtam, hogy Vettel talán még vezet ilyet, hogy oda beültetni régi nagy pilótákat hátra. És akkor beülteted, mit tudom én, a Hamilton mögé, beülteted a Kittleje a Coulthardot. És akkor ott a tanácsokat. Lehet meg kicsit meghízott, nehezebben megy a Hamilton, de ott van Coulthard tudása. Na?
2: Pont a Coulthardot mondod.
1: Most ki nem, de akkor Häkkinent rakjuk oda?
2: Hát inkább azt a Coulthardot, akinek egyetlen egy célja volt szerintem a Forma 1-jel, az, hogy neki egy ilyen playboy életvitelt biztosított.
1: Jó, akkor mit tudom én, berakjuk Kubicát. Az is nagy. De hogy valaki, akinek a szaktudása jól jön, és odaülteted, és akkor ketten mennek. Nem tetszik? Nézem ezt, az arcodat.
2: És akkor ő mit csinálna?
1: Ötleteket ad. Most így gyorsabban. Fékezz. Mint a Mitfarer a bizében, a ralliban, nem Mitfarernek hívják. Hogy hívják? Navigátor?
2: Navigátor.
1: Az Mitfarer, az anyósülésen a rallin, tudod? Az.
2: 300-as tempónál, hát én nem is tudom érteni egyáltalán, szerintem a másik, hogy mit mond?
1: Hát vagy lehetne az is, hogy mint az oktatóvezetőknél, hogy lenne ott plusz pedál, és így belenyúlhat. Na?
2: Júj! Na abban milyen szép manőverek jönnének össze. Ott tényleg számít az összhang.
1: Tetszik, na. Szóval ezt is lehetne. Július 24-e van.
2: Bizony, a kincsők, illetve a kingák névnapja.
1: Kincső.
2: Úgyhogy van nekünk egy drága kolléganőnk, Kincső.
1: Isten éltessen.
2: Igen.
1: Levendula. Tinka. Daniló. Dános. Ezek a nevek.
2: Kiri. kirik is ünnepelnek ma például.
1: Nagyon furcsák vannak, de tudod ki ünnepel? Még képzeld el, 2 szülinapost találtam a mai nappal kapcsolatban összesen. Az egyik a nagy kedvence Jennifer Lopez.
2: Nekem nagy kedvencem?
1: Nem. 1969-ben született.
2: Nekem nem nagy kedvencem, nekem a Nicole Scherzinger nagy kedvencem. A Jennifer Lopez nekem nem szimpi.
1: Abszolút nem szimpi?
2: Nem.
1: Miért?
2: Mert rosszakat hallottam róla, emberileg állítólag nem egy kedves.
1: De tetszetős számodra, nem?
2: Szimpatikus a megjelenése, igen. Erős vizuális ingert jelent mind a mai napig.
1: Let's Get Loud. Én ezt tudom. Megvolt a válogatás CD-ben. Akkor nekem kedvencem, igen?
2: Akkor neked kedvenced. És Nagy Viktor, világbajnok, magyar válogatott vízilabdázó, 84-es születésű.
1: 1463-ban ezen a napon történt, hogy Hunyadi Mátyás 80 ezer aranyért visszavásárolta a Szent Koronát harmadik Frigyestől. Ezzel kapcsolatban egy érdekesség, nyomoztam kicsit. Tudod, mennyit érne ma ez az aranymennyiség, amit odaadott a Szent Koronáért? Gyanítom, na, egy tippet nyomjál.
2: Fogalmam nincs, gyanítom annyit, hogy azért életem végéig nem kéne dolgoznom.
1: Amúgy nem, de kb. Szerinted mennyit? Ugye a korona aranyára.
2: Nem tudom, 200 milliót.
1: Nem. Abból még egy jó házat se veszel ma. 10,6 milliárd forintot.
2: Ó, nem, akkor tényleg nem kéne dolgoznom.
1: Jó, hát megfizették azt a koronát, nem?
2: 10 milliárd? Hát hülye vagy, hát soha nem dolgoznék többet.
1: És az aprót mely zárójel beraktad? Ezt lefele kerekíted a 10,6-ot? Lennék a barátod, ha nyersz alatton. Jó, oké.
2: Ha nyernék 10 milliárdot, figyelj, nem mondom, hogy bárkinek adnék 600 milliót, mert elég hamar elfogyna a lóvém, de azért na, onnantól az már tényleg egy ilyen kerekítési tétel. A világon elsőként Tatán 21 helyen gyulladtak fel utcai acetilén lámpák, ez egy abszolút ilyen történelmi esemény.
1: Tudtad, hogy ebben mi vagyunk az elsők?
2: Bizony.
1: Tata.
2: Igen, 1897-ben zajlott mindez, úgyhogy elindult az utcai világítás.
1: Mm-hmm. 1897-ben, azt nézem, szintén abban az évben lehet, hogy erre repült Amelia Earhart, és akkor ő lehetett az, aki Tata fölött a fényben már röpköd. Az első pilótanő, az első nő, aki egyedül átrepült az Atlanti óceánt.
2: Aztán az amerikai slágerlista élére került az Eye of the Tiger 1982-ben.
1: Amit Tóth Gabi remekül átdolgozott. 1998-ban pedig bemutatták Steven Spielberg Ryan közlegény megmentése című háborús filmjét Tom Hanks-el és Matt Damon főszereplésével.
2: Nézzük a világnapokat, az öngondoskodás nemzetközi napja van, mert hogy július 24-e, ez a 24/7, tehát hogy a napi 24 órára és a hét minden napjára így folyamatos öngondoskodásra utal, nagyon rafináltan kitalálták ezt.
1: Úgyhogy választhatok ma az önkielégítős kasszákat.
2: Így van, egyébként az unokatestvérek napja is van, meg például a tekila napja.
1: Tekila, az ami egyből beugrik. Meg a tűrű, nem ez a Chihuahua. Melyik a tekila?
2: Tekila?
1: Igen, tűrű. De annak hogy van a...
2: Úgy.
1: De nem ez nem a Chihuahua. Ó, Chihuahua. Melyik a tekila?
2: Nem, majd meghallgatjuk adáson kívül. Ezen kívül egyébként, amíg
1: tekila? Meg vagyok.
2: Autós kiszolgálás napja van, az autóból igénybe vehető éttermi és más kiszolgálási formák játékos. Nem tudom, milyen
1: az
2: más
1: öngondoskodás napján mire számítsunk?
2: Körülbelül erre. És ma van a régi viccek napja. Na ezt jól megtehetitek, hogy megünnepeljetek, ha minket hallgattok.
1: Így van. Nyuszika, répatorta van. Nem mondjuk végig. Viszont a horoszkópot nem sokára hozzuk, és ami még izgalmas, hogy ebben az órában felbukkan majd az a hír, ami igazából sokunknak segítséget nyújthat, és lehet, hogy oda vezet, hogy ma mindenki zúzni megy majd a boltokba, mert hogyha összetörtél valamit a boltban, nem biztos, hogy ki kell fizetned.
2: Igen, de legyetek olyanok, mint én, mert én sose törtem még össze semmit, és ha egyébként nem tudjátok, hogy milyen nap vár rátok, na a csillagok hamarosan megüzenik nektek.
0: Csak sláger!

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: 7 óra 19 a csillagok. Nem hazudnak?
2: Csillagok, ugye? Na, nézzük akkor, hogy mit üzennek.
1: Milyen hülyeséget mondod, hogy a csillagok nem hazudnak? Mert nem is mondanak semmit. Na jó, bocsánat, nem akarom lefigyelni a rovatot. Nem hazudnak.
2: Aki nem mond semmit, az nem tud hazudni.
1: Igen, eljöttem közben. Jó, de nem hazudnak. Oké.
2: Jó, van, azért nem a logikádért fognak téged se elrabolni. Ma könnyen belecsöppelhetsz egy váratlan helyzetbe, kedves Kos, de pont ettől lesz izgalmas a napod. Ne mondj rögtön nemet egy szokatlan lehetőségre.
1: Bika, valaki olyan keresett meg, akire egyáltalán nem számítottál. Egy apró döntésed estére meglepően nagy hatással lehet.
2: Ma minden gyorsabban történik, mint tervezted, kedves ikrek, de ez most a javadra válik. Egy jó poénnal vagy kedves megjegyzéssel könnyen ellophatod a sót.
1: Na, valaki mondja egy jó poént, amit aztán dobálhatok. Rák, egy régi emlék új ötletet adhat a jelenhez. Ha mersz változtatni a megszokott rutinodon, akkor kellemes meglepetés érhet téged.
2: Ma ne lepődj meg, ha többen is kikérik a véleményedet, kedves oroszlán. A magabiztosságod most másokra is átragad.
1: Szűz, érdemes kipróbálnod egy új útvonalat vagy új megoldást, mert pozitív élmény várhat. Este jó érzéssel nézhetsz vissza a napodra.
2: Kedves mérleg, egy váratlan találkozás feldobhatja a hangulatodat. Hallgass a megérzéseidre, mert azok most jó irányba vezetnek.
1: Skorpió, ma egy apró titokra vagy érdekes információra bukkalhatsz. Ne siess el semmit, a türelem most előnyt jelent.
2: Egy spontán ötletből remek program kerekedhet ma a nyilasjegyű számára. Ma érdemes igent mondani arra, ami elsőre kicsit szokatlannak tűnik.
1: Bak, olyan feladatot kapsz, amiben megmutathatod, mennyire megbízható vagy. A kitartásod most gyorsabban meghozza az eredményt, mint várnád.
2: Egy különös beszélgetés teljesen új nézőpontot nyithat meg a vízöntő előtt. A kíváncsiságod ma értékesebb lesz, mint a biztos válaszok.
1: Halak, ma egy apró, szerencsés, véletlen mosoly csal az arcodra. Ha nyitott maradsz az új élményekre, emlékezetes pénteked lehet. Hát így előre.
2: Így van, ha összetörsz valamit a boltban, az is emlékezetes lehet. Viszont nem biztos, hogy ki kell fizetni, a részletekkel jövünk nem sokára.
1: Andi tuti összezúzott már valamit.
0: Hangerő fel, problémák le. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig.

poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora, íjésről

0: Buenos Morgan, 8:08. Itt van velünk már is Andi.
1: Jó reggel, sziasztok!
0: Aki odakün fázott. Ideben hogy vagy?
1: Hát most azért felvettem egy kis, mi az, kardigánt.
2: A divat szakértőjét nem megszólaltam, és nem a kardigánt.
0: Ezt muszáj elmondanom nektek, nem tudom, akkor pont nem ültetek benn, de ugye ez is ilyen kötött, erre ez a kifejezés, ugye? Vagy horgolt? Nem, az
1: kötött.
0: A plüssök a horgoltak. Na mindegy, volt itt a múltkor ez a kislánya a médiatáborból, és ő mesélte, kérdeztem, mi akarsz lenni, hogyha nagy leszel, és mondta, hogy hát én plüssöket akarok gyártani. És kérdeztem, hogy azt hogyan, és mondta, hogy hát én majd megtervezem, és anyukám meg meghorgolja. És kérdeztem, hogy anyukát tud horgolni? Még nem.
2: Apukám tud horgolni, anyukám nem tud horgolni.
0: Jó, lehet, hogy ez egy olyan vállalkozás.
1: Családi.
0: Ami, igen, alapvető problémák vannak szerintem az üzleti tervben, de majd kialakul.
2: De figyelj, fő az optimizmus, meg egyébként is az ember élethosszig tanul. Hát, mondjuk, ha nekem kéne megtanulni horgolni, akkor ez nem lenne túl sikeres vállalkozás.
0: Szép plüssök lennének, tudod, el lehetne adni ugye kézzel-lábbal horgolók munkái, nem? Simán.
2: Más lábbal jobbat horgolna, mint én kézzel.
0: Vagy szájjal-lábbal horgolok. Na, figyú Andi, te törtél-e már össze valaha valamit boltban?
2: Igen, tehát nem a férfiak szívét, mert azt oké. Okay. Nem feltétlenül boltban.
0: De lehet,
2: te szakítottál már boltban?
1: Nem.
0: Miért te szakítottál már boltban?
2: Hát boltban még nem. Utcában szakítottak.
1: Még nem, azt mondja.
0: De az tényleg úgy kell.
2: Ja, hogy... persze, de milyen fogalmaztál, de soha nem szakítottál. Köszönöm, hogy valaki figyel.
0: Ebből tényleg nem jöttél volna ki, én csak simán túlsiklottam volna rajta, de...
2: Nekem föl se tűnt.
1: Nőknek az ilyen föltűnik, tudod.
0: Egyébként az megcsalás, ha szakítasz valakivel? Úgyhogy már házas vagy, de mással?
1: Mi?
0: Csak a szakítás kedvéért.
2: Ha nem jössz vele össze, de szakítasz. Valakivel... Random nőhöz, hogy szakítok veled, nem bírom.
0: Nem akarlak többé látni. Ez lesz hogy a búcsúcsó.
1: De amúgy kíváncsi lennék, igen, az arcokra, hogy milyen fejet vágnak, hogy itt tényleg random oda mész valakihez.
2: Ez nagyon jó prank lehetne, tényleg el lehetne ezt játszani.
0: Egy jó kis búcsúszakítás, ja. Na jó, figyelj, bármi sztori, nem, én most gondolkozom, szakítottam a boltba, mert ezt tudja, hogy úgy kéne csinálni, nem, hogy már ott vannak a termékek a kasszasoron, és akkor szakítasz, és gyorsan elmész, mert nem jött utánad.
1: Ja, hogy ő fizesse rá,
0: hát, fizesse, persze, legalább akkor ennyit kapjak meg, nem? Még ugye a végére buliból.
1: Hát de te szakítasz, miért te kapjál még azon kívül?
0: Hát de alapvetően aki szakít, az a fölényesebb helyzetben lévő, nem? Tehát akkor már ne kiegyenlíteni próbált, hanem nyerjél nagyon.
1: Ja, hogy minél bunkóbb legyél. Jó,
0: igen, hát... meg ott van az eladó, aki tudja vigasztalni.
2: De egyébként akkor már lehetne a pénztárnál, nem? Mikor megkérdezi a pénztáros, hogy a hűségpontokat gyűjti, és ránézel a csajra, és azt mondja, Nem csatalak, és így ott hagyott, tudod.
0: Júj,
2: és
0: vagy csak annyit, hogy nem, már nem. És úgy néz ki.
1: Úristen.
2: Tegnap éjszaka óta nem.
0: És akkor takarítót kérünk a 4-es pénztárhoz, összesírták a pultot. Ja, vannak ebben lehetőségek. Na, de törtél már össze valamit boltban?
1: Nem emlékszem rá. Szerintem
0: tényleg?
1: Nem.
0: Soha úgyse, hogy mondjuk kisgyerekkel
1: leverni
0: voltál.
1: Leverni már vertem le dolgokat boltba, de hogy összetörni még szerencsére nem, de le is kopogom mielőtt még...
0: De várjál, nyugtassatok meg, ha levertek valamit a boltba, nem azt viszitek el. Tehát én már vertem le kólát, tuti nem azt viszem el, amit levertem.
1: Hát nyilván.
2: Én nem is tudom, hogy vertem, nem? Hát én annyira körültekintően szépen odafigyelve
0: soha nem volt egy tejföl kicsúszott a kezedből, hogy az üdítőt, amit megvettél, vagy a rizs felfújtadat lejtetted, benyomódott
2: nem,
0: az oldala.
2: Nem, egyszer valóban elejtettem, igen, szétplacsant a
0: vallomások.
2: Igen, a pénztárnál láttam már, és amikor raktam volna föl a gumiszalagra, akkor kicsúszott a kezemből, és szétplacsant.
0: Na és mi történt?
2: Mit? Hát hívtak takarítót.
0: Oké, kifizetted? Ki kellett?
2: Szerintem kifizettem, igen.
0: Tényleg?
2: Azt hiszem, de nem tudom. Vagy lehet, hogy csak hoztam helyette másikat. Nem tudom, nem, maga az úgy nincs meg. Tehát csak ez ugrott be, hogy nem emlékszem már arra, hogy kifizettem. Vagy. De én nagy vonalú vagyok, gyerekek. Én kifizetem, sőt, még kettő másikat kifizetek mellé.
0: Na, mert nekem nagyon sok ilyen sztorim van. Az egyik az, amikor elmentünk ilyen karácsonyboltba nyáron. Van egy ilyen karácsonybolt, és az volt a kunszt, hogy be lehet menni a karácsonyboltba, és ott ilyen nagyon-nagyon durván értékes, hát vagy felértékelt üveggömbök vannak. És kinéztünk egyet, ki is választottuk, és meg akartuk venni, de közben azt hiszem egy másikat, vagy pont azt, amelyiket kinéztünk, lejtettük, összetörött, és tök cukik voltak, jöttek, hogy semmi baj, összesöpörték nekünk, és már bennünk volt a tudás, hogy ó, hát ilyenkor ezt nem fizettetik ki, vettük a másikat, megvásároltuk, és akkor láttuk, hogy igazából felszámolták azt is, amit eltörtünk, tehát hogy itt ez volt.
2: Hát nyilván, mert utána ők ezt nem tudják eladni, tehát kár érte őket.
1: Jó, igen, hogyha nagyobb értékről van szó, akkor igen, akkor
0: jó, de azért egy mini cukiság faktor lehetett volna, mert előtte meg akármi történt ilyen sztori velünk boltban, mindig tök kedvesek voltak. Nálunk már volt olyan, hogy most nem is annyira régen, ilyen gyors bevásárlás volt, és nem tudták kiszállítani házhoz, ezért én ugrottam el a boltba, ahol ugye összekészítették nekünk. És én hülye nem x-eltem be, hogy kérek zacskót, úgyhogy egy kézbe próbáltam én is a joghurtokat, meg a rizspudingot, meg mindent berakni a kocsiba. Egyet lejtettem, összetört, és egyből mondtam, hogy jó, természetesen kifizetem, és mondták, hogy bár nem az ő hibájuk, de fölírják az ő költségükre, tehát hogy az ővék a felelősség, és vállalták.
2: Az viszont egy menő dolog. Figyelj, én arra emlékszem, egyszer költöztünk, és az egyik dobozt így megpakoltuk, még kérdeztem is a Nóri, hogy figyelj, nem kéne ennek az alját beragasztani? Nem, nem, nem, ez olyan doboz, nem kell, el fogja bírni.
0: A gyengék ragasztanak.
2: Szerintetek elbírta? A lépcsőházba, bár egyébként elég sokáig leértem, tehát majdnem lent voltam, bár, de hogy az utolsó előtti lépcsőn így placs, mindenki hullott, nyilván jó pár dolog rommá is tört, úgyhogy zseniális élmény volt.
0: Ilyenkor nagyon jó, amikor a rizses zacskó szétpukkan, az belemegy a joghurtroncsokba, és akkor takaríthatod fel a tejből a lépcsőházban, igen. Na, mert most itt egy cikk, ami részletezi ezt a dolgot, és képzeljétek el, kiderült, hogy az összetört termékeket nem kell automatikusan kifizetni. Minden esetben mérlegelnek a boltban, és azt mondják, hogyha bármilyen szinten ráfogható, hogy az üzlet hibájából történt a baleset, itt van néhány példa, akkor tuti, hogy nem kell kifizetned, hogyha a vásárlónak a figyelmetlensége vagy gondatlanság okozza, akkor pedig dönthet úgy a bolt, hogy jó fej lesz, de ki is fizettetheti veled. De mit lehet ráfogni az áruházra? Instabil polc, vagy csúszós padló?
2: Na? Mondjuk a csúszós padló az előfordult. Instabil polc, hát esetleg, hogyha valaki ilyen padlócirkáló, mint én, és mondjuk így föl kell állnia ott mondjuk a polcnak a szélére, vagy valami eléri a legfelső termékeket, igen. Na, akkor lehet, de hát azért nem hiszem, hogy tudod hibáztatni.
0: Figyelj, vita esetén elővehetik a kamera felvételeket. Mennyire megalázó neked mondjuk egy 160 forintos joghurtért végignézni, ahogy te ugrálsz, hogy elérd a felső polcot?
2: Hát semennyire.
0: Belefér?
2: Semennyire. Nem, azért ugrálni nem szoktam, ilyenkor mindig úgy fölállok ott a polcra, és akkor el szoktam érni. Vagy valamiről ugye töltik föl az árut, tudjátok, ez a tologatható, amiket tologatnak, és akkor van, hogy azt szerzek egyet, és akkor úgy intézem a dolgot.
0: Tanúkat is bevonhatnak, tehát hogyha nem egyértelmű, akkor olyan szintig elmehet a dolog, hogy megkérik a körülötted lévő vásárlókat, hogy tanúzzák le, hogy te béna voltál, vagy instabil volt a polc.
2: Na, az már egy kicsit megalázóbb.
1: De szerintem nem nagyon csinálnak ilyet. Én legalábbis még nem találkoztam ilyennel. Meg általában, hogyha valamit összetörnek az emberek, akkor azt ott hagyják. Igen. Tehát, hogy nem fogsz ott állni az összetört dolog fölött, és akkor ott jaj, veszélykelsz, hogy most akkor mi lesz, hanem nekem általában az a tapasztalatom, hogy ott hagyják. Hát ugyanúgy, ahogy mondjuk, ha megveszel valamit, és nem kell, akkor visszarakod oda, ahol éppen vagy. Tehát nem viszed vissza, hanem úgy,
0: na, az iszonyat, az bunkóság.
1: Egyébként szerintem is egyébként, főleg a hűtött termékről.
2: Csak az én mániám, én mindig mindent visszarakok a helyére.
1: Én is.
2: Sőt, például, hogyha a ruhaüzletben látom, hogy le van esve valami, én azt is visszarakom.
1: Én is.
0: Na, én meg az, hogy akkor, hogyha múlt héten is összetörtem valamilyen, nem tudom mi volt, torma, mustár, valamit összetörtem, és hogyha közel van a ruhaosztály, hozok valamit, és azzal föltöröm. Hogy lássák a gondoskodást.
2: Milyen szép ez a blézer.
0: Elnézést, jó lesz, melyik törülés. Sorban van a clean? Azt is hozom. Itt takarítás lesz.
2: Nem, én egyébként nem szeretek egy kupit hagyni magam után, meg, hogy össze-vissza pakolni. Ja, tehát ezek, engem zavarnak.
0: Például olyan szinten is zavar, hogyha mondjuk látod, hogy a sajtos kiflis szekrényben úgy nagyon sok ilyen sajt leesett az aljára, akkor ezt kieszed?
2: Nem.
0: Rendet raksz mások után? Hogyha a polcon mondjuk nem szépen sorba vannak a termékek, pont arra mész, nézelődsz és ráérsz, akkor elrendezed?
2: Volt már, hogy megigazítottam, igen, igen. Tehát nem vagyok rendmániás, de egyébként ilyen volt már. A kedvencem múltkor az volt, hogy láttam egy kenyeret a borokhoz. Voltak akciós borok, rozék, és az ott berak a kenyér. Hát valaki azért úgy a fontossági sorrendet mérlegelt egy picit.
1: A bor és a kenyér, hát
0: figyelj. Nálunk Budaörsön az Ósamban ott volt olyan, hogy a borok fölé véletlenül azt a táblát rakták fel, és ez nem Photoshop volt, hogy iskola kezdéshez.
2: Igen, csak az a szülőknek, meg a pedagógusoknak.
0: Mm-hmm. Mindenkinek. Igen, pedagógus kedvezmény a borokra. Szeptemberben. Az nem egy hülyeség amúgy. Jó, szóval, hogy akkor azt mondjátok, hogy igazából ti ilyen szempontból rendesebbek vagytok, mint én. Én gyakran leverek meg összetörök dolgokat, és azt látom, hogy az esetek nagyon nagy százalékában amúgy nem fizetetik ki, hanem tök rendesek. Annak ellenére, hogy ugye felajánlom. Egyszer nem ajánlottam fel a karácsonyi boltban, ott pedig kifizettették. Tehát ebben lehet valami. A másik, hogy érdemes vinned magad valami csúszós anyagot, hogyha ilyen történik, akkor gyorsan összekend az utat, aha, kis benzint, vagy valamit oda kicsorgatsz, ami természetes, hogy ráfoghasd a boltra.
2: Egy kis benzin, igen. Figyelj, egyébként te nem jársz úgy, mert van nekem olyan magas barátom, aki mindig elmondja, hogy ő az, akit rendszeresen megkérnek a vásárlók a boltban, hogy vegye le a legfelső polcról a termékeket.
0: Ja, persze, a magas rasszizmus, de szoktak.
2: Magas rasszizmus?
0: Szoktak, kirekesztenek ezzel. Egyszer meg fogom próbálni, hogy utána elkérek tőle valamit a lenti polcról. Hogy akkor legyen egy-egy. És azt tudod, amikor ilyen izét kérnek a felső polcról, akkor nem azt kérik, hogy vegyem le a kis izét, kis My Cream konzervet, hanem a 10 összecsomagolt zongorát, meg a nem tudom, a 60 kilós Tomi mosószert, tehát ilyeneket kell levenni a felső polcról, nyilván. Ja, és akkor olyan is volt már, hogy lekértek valamit a felső polcról, majd közölték, hogy nem lehetne a másikat, mert hogy az első sorból nem szeretik a terméket. Mivel tudtam azonosulni az érzéssel, ezért hát meg vannak a boltban fogyasztók, ugye volt régen a Bakáccsal volt a szalámis botrány, nem, ő lopta, aki volt a kiflis, aki kiflit evett az Ósamban szintén, azt, valamelyik politikus nőnk.
2: Na mindegy. Nem tudom.
0: Igen, és akkor nem akarta kifizetni, vagy ott is volt botrány. De ez is egy kérdés, hogy mennyire tudod magadénak azt, amit odaben megtalálsz. Tehát velünk milyen volt olyan, hogy a kislányom nagyon szomjas volt, és akkor beleívott valamibe, és akkor vagy én már nagyon kívántam a viszkit, és akkor
2: ismertem olyat, aki komplet ebédeket elfogyasztott bent a sarok között.
0: De mi azokat például mindig kifizetjük.
1: Vagy tehát, ilyen hogy... kis rakikat, tudod. Igen.
0: Az durva, amikor látod bent, hogy a rakétákból van, ami üres. Tehát, hogy ott benn van a polcon, tehát valaki bemegy reggelizni, vagy nem tudom meghatározni a napi hangulatot. Az soha nem, de hogyha ilyet, azt mindig kifizetjük, de nekem az például benne van, hogy ami már a kosaramban van termék, abba belenyalok. Nektek nem?
2: Nem tudom, azért remélem a WC-papírral nem így vagy.
1: Hát nekem is csak ilyen volt, hogy nagyon-nagyon szomjas voltam, és beleittam a vízbe, de ugye utána azt én is kifizettem, és egyébként nagyon sokan nem fizetik ki.
0: Tényleg? Tehát van értelme annak, vagy van alapja annak, hogy a bolt adott esetben haragszik valakire, mert hogy megfordul emberekben, hogy azt onnantól nem fizetik ki?
1: Hát én már találtam olyan polcot egyszer, ahol ugye be volt rakva egy üres flakon. Tehát, hogy mondom, megisszák, vagy mondjuk a gyerek megissza, és akkor úgy vannak vele, hogy hát akkor már minek fizesse ki, és akkor ott hagyja.
0: Na, ez kemény.
1: Vagy mondjuk, ha megeszik egy kiflit, honnan tudják, hogy most mennyi kiflit vettél? Tehát azt a legegyszerűbb.
0: Ez az évezred bünténye. Így ki lehet rabolni a boltot évek alatt, de...
2: Minden nap megeszel egy kiflit, vagy heti egyszer-kétszer megeszel egy kiflit.
0: Nagyon aljas. Jó, de ilyen alapon akkor megint az van, hogy a becsületesek, mint én, azok szívnak azok miatt, akik nem azok.
2: Hát figyelj, hát mindig erről szól. Az egész élet erről
0: jó,
2: szól.
0: Mi ezzel zárjuk, szerintem mik a legdurvább dolgok, amik, vagy a legcreepibb dolgok, amiket bent el lehet fogyasztani a boltban? Mert hogy egy kiflit megkóstolsz, hogy beleiszol egy üdítőbe, az még úgy oké. Okay. De mi van még? Tehát mit tudom én, dezodorozhatsz bent egyet? Csak ilyen fújóssal, hogy másnak ne árts.
1: Hát van olyan, aki bemegy egy ilyen drogériába, és ahol lehet parfümöket is venni, befújja magát, és kész.
0: Például
1: és elmegy.
0: Hova?
1: Van olyan, aki ott kezdi a reggelt?
2: Jézus, hát ez egyébként szörnyű, hogy bemész.
0: Hova köpnél, hogyha...
1: Én is szoktam fújni, ja. De azért kipróbáljam, hogy a bőrömön milyen lesz az illata, de alapjáraton ja, nem, de én most azokról beszélek, akik konkrétan azért mennek, hogy tényleg beparfümözzék magukat, nem. És úgy indulnak.
0: Nem, ha ott nem, vagyok, akkor parfümözök.
2: Így van, én is így, igen.
0: De dezodort még soha nem kentem magamra.
1: Jó, azt, ja, úgy kenni nem. Még a fújós, még azt mondom, hogy határeset.
2: Az igen. Nem, én is azon, hogyha bemegyünk vásárolni, akkor azért úgy oda megyek a parfümös polchoz, és például, ha van olyan, amit én egyébként használok, akkor az ugye egy
0: kicsit. Én nem is azt, amit használtam
2: magam.
0: Én megnézem, melyik bizony néz ki jól a boncsrác, és abból fújok. Úgyhogy ez abszolút így.
2: Nem, én tudom, én azért, nekem vannak kedvenc parfümjeim.
0: Oké, hogyha leszedsz magadnak egy fogkefét, és ott elkezdesz fogat mosni,
1: jaj,
0: akkor
1: Istenem.
0: Hova köpsz? Én tudom, hogy a pontyos akváriumba, nem?
2: Azt a pontyok hogy meglepődnek, tudod?
1: Jó!
2: Ajta. Várjál, milyen olyan hely van még, ahova köphetsz tényleg egy boltban? Nem sok.
0: Az a legjobb, nem?
1: Hát a sarokban maximum, de hogy...
0: Hát még a felmosó vödörben. Tényleg, viszek egy ilyen egyszerűbb lábápoló szert kipróbálni, ott beülök a próbafülkékbe egy lavorral.
2: Elkezded reszelgetni a sarkadat, tudod, a bőrkeményedést.
1: Fúj, na Istenem.
0: Szerintem azért még meg lehetne lepni ott a biztonsági fülkében ülőket, nem?
1: Lehet, hogy nem véletlenül van az, hogy hagyja kinn a kosarat, míg bemegy a próbafülkébe.
0: Biztos, hogy nem. Jó, ha van ötletetek, írjátok meg 0629 789

Végtelenül logikus. Buenos Morgan! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Csúcs technológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A júniusi hőhullám alatt kiugróan magas volt a halálozások száma Belgiumban. Ma héregen várják a véradókat. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Egykaros úgynevezett single port technológiát alkalmazó robotsebészeti eszköz segíti az ellátást az Országos Onkológiai Intézetben, amely a közfinanszírozásban elsőként alkalmazza ezt a fajta világszínvonalú berendezést, tájékoztatta a kórház csütörtökön az MTI-t. Közölték, az egybemetszéses technológia révén a beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a

0: hivatal közölte, a hőhullám hatása területenként eltérő volt, jelentős különbségeket figyeltek meg az egyes régiók és körzetek között. A Stadtbell hangsúlyozta, hogy az adatok valamennyi halálokot együtt tartalmazzák, és önmagukban nem bizonyítják a többlet halálozás bekövetkeztét, illetve nem teszik lehetővé annak megállapítását sem, hogy a magas halálozási számok közvetlenül összefüggésben állnak a hőhullámmal. A most közzétett számok előzetesek, a végleges halálozási statisztikák várhatóan 2027 közepén jelennek meg. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, 15 és 18 óra között a Héregi Művelődési Házban nyújthatják karjukat. A mai napon Cseh Tamás est lesz Komáromban az Őrzők Együttessel, a program Szőnyben a Kavicsos Hajótároló és Csónakháznál lesz 19 óra 30 perctől.
1: Időjárás.
0: Ma zömében napos idő lesz, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen, csapadékra nem kell számítani, 21 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

0: a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám. Buenos Morgen!
1: 8 óra múlt 3 perccel, jó reggelt mindenkinek, itt van velem a Roland, aki teljesen észszerű az UFO-kban és a sárkányokban hisz, de a Loch Ness-i szörnyben nem.
2: Így van, de figyelj!

0: Tehát, hogy én hiszek például a logikusan gondolkodó nőkben is.
1: Oké, akkor pár ponton nem, ezt nem mondhatom, mert megint mindenki utálni fog, nem? Egyébként szerintem a nők igenis logikusak. Várjál, pár napja kifotoztam Hugh Laurie-nak egy mondását, mert annyira megtetszett. Most kikeresem, mert pontosan akarom idézni neked.
0: Nem, egyébként tényleg, tehát, hogy logikusan gondolkoznak a hölgyek, csak a férfi meg a női logika az sokszor különbözik, és ezért baromi nehezen értik meg egymást a férfiak meg a nők.
1: Ezt figyeld, Hugh Laurie mondta, ugye Dr. House. A lányok bonyolultak. A hozzájuk való, vagy a hozzájuk járó használati utasítás 800 oldal, amiből legalább 4 fejezet hiányzik, rosszul van fordítva és alig érthető. Tök jó, nem?
0: Vagy legalábbis mi férfiak alig értjük. Nem, egyébként azt szoktam mondani, tehát én nem próbálom a hölgyeket egyrészt nem megérteni kell, hanem szeretni. Nekem ez egy ilyen alapelvem, én ezt gondolom.
1: Ó, most, hogyha hallgatnak minket, feministák írjanak. Igen?
0: De hogy...
1: Ásd még magad, ásd.
0: Sokszor, nyugodtan, tehát ennél
1: lejjebb. Lapát, látom.
0: Nem, tényleg az van, hogy sokszor hallom azt nőktől, hogy mi férfiak nehezen vagyunk érthetőek. Pedig a férfinél egyszerűbb teremtmény a világon nincsen, szerintem.
1: Ez tény.
0: Tehát, hogy mi vagyunk azok, akik a létező legegyszerűbb logika mentén működünk.
1: Igen, nagyjából két dologgal el lehet minket vinni halálig.
0: Meg egyébként, tehát, hogy mi egyszerűen azt mondjuk, amit gondolunk. És pont ezért van az, hogy nem értjük ezeket a női célzásokat.
1: Jó, igen, na, van valami, de van benne igazság, csak az van, hogy megint, tehát a közhelyeknek van igazság alapjuk, de azért van az is, amikor én azt gondolom, hogy te gondolod, hogy gondoltam, és gondolod, és ezért meggondolom, hogy mit gondolok gondolvást.
0: Tényleg? Én nekem ilyen nincs.
1: Neked ilyen soha nincs?
0: Nekem nincs.
1: Egyből
0: nem.
1: Mondod?
0: Nem, hát sokszor túlságosan is egyből, de én szeretem az egyszerű, letisztult dolgokat, azt mondom, akkor kész, pont. Meg nem célozgatok rá, én kimondom.
1: És hiszel-e a gymociban?
0: Feltétlenül. Már úgy ébredtem, vagy abban különösen szeretnék.
1: Tényleg?
0: Én. Miben?
1: Gymoti.
0: Gymoti? A Jumanji-t ismerem, azt láttam.
1: Képzeld el, elnevezték ezt a rövid gerincszindrómás mosómedvét. Gymotinak hívják most már. Nem tudom, láttatok-e az internetet, bejárta ez a videó. Tényleg úgy néz ki, mint a tazmán ördög. Rohangál és rövid a gerince, de amúgy meg cuki. Egy mosómedve kicsit úgy néz ki, mint egy szörny. És elnevezte a megtalálója Gymotinak. Kiana Hall találta meg egyébként Seattle-ben, ő készítette róla az első videót, és azt mondta, hogy semmi logika nincsen benne, úgy nézett ki, mint egy Gymoti.
0: Aha, egyébként nem tudom, nekem olyan kicsit ijesztő volt elsőre.
1: Nagyon ijesztő, de azt mondják a szakemberek, hogy látszólag nagyon jól közlekedik ahhoz képest, hogy milyen szindrómával született, és szerintük jól boldogul a vadonban is. Szóval nem kell őt sajnálni, ő egy különlegesség.
0: És barátságos lény lehet egyébként?
1: Hát, mint a mosómedvék általában. Tehát, hogy mi, amikor kint voltunk Amerikában, ott azért az tényleg jellemző, hogy az ilyen kertvárosoknak a kukáinál mosómedvék hesszelnek. És volt is három ott, ahol mi laktunk, és az egyik így közelebb jött a feleségemhez, és ő már ment volna, mert olyan cukin néz ki. Én beszéltem le róla, hogy azt azért mégse kéne, mert egy mosómedve. Tehát, hogy ezek azért támadnak.
0: Ugye azért a mosómedvék, pandák, ez kicsit ilyen megtévesztő. Tehát, hogy cukinak tűnik, de egyébként meg ilyen zugagresszív.
1: Igen, jobb lenne egy fosómedve, aki egyszerűen fél az embertől, és nem jön közel, de ezek közel jönnek, merészkednek.
0: Úgyhogy mindenki csak óvatosan, bár itt Magyarországon nem nagyon fogtok mosómedvével találkozni.
1: A Szegeden krokodillal lehet, azt olvastad? A szegedi strandot megint ellepte a krokodil, csináltak egy homokkrokodilt, nagyon életszerű, tök jól néz ki.
0: Na, azt majd megnézem.
1: Életnagyságú. Apropó, tudod, meddig él egy krokodil?
0: Sokáig.
1: Na?
0: 100 évig?
1: És egy víziló?
0: Fogalmam nincs.
1: Melyik él tovább?
0: A krokodil.
1: Amúgy tényleg, krokodil olyan 50, a víziló... A krokodilnál az 50 az alap, a vízilónál meg az 50 az már nagyon durva. Csak azért, mert tegnap néztük az állatkertben, és képzeld el, a víziló, aki ott él, Justina, ő már 53 éves, nagyon durva. És ez azt jelenti, hogy én már gyerekkoromban is őt néztem, és még az én gyerekemet is oda viszem hozzá, de a krokodilunk is nyugdíjas már az állatkertben, ő meg 51 éves Eugén.
0: Jó, hát vannak ilyen pedagógusok is, tudod, akik tanítanak téged is, meg tanítják a gyerekedet is, tehát hogy nem, és mondjuk kevesebb idő kell, hogy elteljen.
1: Jó, és meddig él egy pedagógus? Írjátok meg!
0: Na kérem, ami a helyzet az utakon, az az, hogy egyre nagyobb a torlódás, ott Óbarok, Újbarok térségében az M1-esen, illetve Herceghalomnál is tartja magát, úgyhogy lehet, hogy érdemes inkább kerülni az egyes főút felé, aztán egészen nagynak tűnik a forgalom a 81-37-esen, vélhetően azért, mert hogy van egy torlódás Tatabánya között is az M1-esen, és akkor onnan mennek le, úgyhogy ott azon a Kömlőt felé vezető út, hát nem egyszerű, úgyhogy ott is növekszik a forgalom, az M1-es azért kihat így a szűk környezetére, egyébként a településeken belül azt látom, hogy egészen nyugisan lehet haladni.
1: Gyula Zsolt, láttatok már Forma 1-es kamiont? Majd, hogyha valamikor szembe jön, akkor fotózzatok már ti is, én is figyelni fogom. Ezek ilyenkor jönnek majd az M1-esen is, meg az M7-esen?
0: Hát nem tudom, hogy merre mennek.
1: M1-esen ott beáll egy ilyen Forma 1-es kamion, az lehet, hogy szívás ránézve.
0: Hát az lehet, hogy szívás, nem tudom, hogy mi lesz a következő futam, merre mennek ők tovább.
1: Aha. Kettőt és könnyebbet.
0: Ugye, na hát ezt így én sem tudom fejből. Mondom, ezért engem az elmúlt években annyira nem ragadott magával a Forma 1.
1: Én nagyon szeretem, de amióta baba van és nem megy a tévé folyton, azóta úgy kimaradtam egy csomóból. Jó, magyar nagydíj, tudom, utána, aj, babám, kedves chat, GPT, dolgozz meg a pénzedért. Nézem, utána holland nagydíjon. Kérlek szépen. Jó, és ebből most mit tudtunk meg?
0: Hát csak, hogy melyik irányba indulnak el. Csak
1: most, ezen... hogyha már ennyit kutattam, vonj már le valamilyen következtetés,
0: léces. Akkor lehet, hogy erre fognak jönni, igen.
1: Fapapucs.
0: Igen, lehet, hogy akkor láthatunk majd.
1: Aztán olasz nagydíj, spanyol nagydíj, most itt lesznek a környéken, aztán átugranak Azerbajdzsánba és Szingapurba, azt kész.
0: Köszönjük. A szingapuri nagydíj, az tetszik, az nekem, az látványos. Igen. Na, ebben az órában biztos, hogy hozzuk majd a Ki vagyok én játékunkat.
1: Jót értem nagyon.
0: Igen, szerintem én is. Te nekem írtál, én Andinak, Andi ír Áldinak, úgyhogy az egy izgalmas dolog lesz, egyébként ezt érdemes lesz majd nyomon követni
1: YouTube.
0: A YouTube csatornánkon, ezt oda tesszük majd ki videós formátumban.
1: Kövessétek be, akik bekövetik, azok között kisorsolok egy rágót, amit Roland rágott.
0: Igen, még dedikálom is a papírját. És emellett hozunk majd egy kis nyári kvízt, mit illik és mit nem illik csinálni a strandon.
1: Jó lesz, 16 fok van, 24 lesz, és ilyen játékosan telik nálunk a péntek. Hurrá!

0: Az a jó, hogy miközben ez a dal szól, így látom magam előtt a kis karaoke-s régi számítógépes monitort, és kiírva a karaoke szöveg.
1: Ez egyébként nagyon jó lenne a karaoke
0: zsarkodca. Bam, bam, bam, bam, bam, 8 óra 20 perc van.
2: Hasonló.
1: Az egyszerű, ott el kell találni, hogy mikor jössz itt, meg az, hogy mennyi bam-bam van.
0: Jéj, na jó.
1: Lehetne egy durva hívós játék. Ahányszor bam-bam van, igye? Dal végére fekszel.
2: De mit? Az biztos.
0: De ezt úgy kell megcsinálni, tényleg a... Vannak ezek az ívós játékok, de vannak azok a feladatok, amikor nagyon sokat kéne húzni, tehát hogy így emberileg már bírhatatlan a dolog. Például, amikor Andinak a vármegyét számoljuk. Nem. Most nevetsz, de nem sok erőt. Hanem, hogy hát ilyen játékoknál szerintem ezt úgy kell csinálni, hogy feles porrakat kiraksz, és mondjuk átlátszó alkoholos italt teszel minden ötödikbe, és a többiben meg víz van. És akkor le kell húzni egyből, nem tudod, hogy mit fogsz meg, de nincsen az, hogy teljesen kidőlsz a végére.
2: Ez jó.
0: Szórakozás hétvégére.
1: Jó, ez egy egészen kreatív játék volt. Na, mi nem ilyet fogunk játszani, jön a ki vagyok én játékunk, úgyhogy egy-egy elképzelt karakter bőrébe jól belebújunk, és ki kell találnunk, hogy kik vagyunk mi. Ugye ezt azért minden héten így péntekente. Van ilyen szó? Nincs szerintem. Péntekenként játsszuk.
0: Péntekén, minden hét péntekén.
1: Igen, de péntekente. Egyébként kuntakente, jól hangzott, nem?
0: Nekem tesszik amúgy a péntekente.
1: Na, YouTube-on lehet minket nyomon követni.
0: Tényleg, hogy kuntakén. Tök jó ez az hogy te csináltad a kenyeredet? Nem, péntekente.
1: Az, igen. Na, az van, hogy ott lehet minket nézni is, mert szépek vagyunk a magunk módján. Andi rendesen szép. Mi meg csak úgy,
0: Annina köszönhető, följövünk nullára. Nagyon mélyről kell visszahúznia.
1: Hú, de ezzel most lehet, hogy megsértetted.
0: De mi nem?
1: Hát, hogy ő csak annyira pozitív, mint amennyire
0: kell tele menjünk negatív. Szerintem ezzel elég erősen magunkba csíptem.
1: De az természetes. Na, kérem szépen, ki kezdje? Kezdem most én, jó? Mert én
2: nagyon fel vagy pörögve. Fel
0: vagyok neked pörögve. Én írtam. Az jó lesz nagyon amúgy.
1: Így
0: Annina amelyen, tetszeni ugye? Fog, figyelj.
2: Tényleg.
0: De jó, nem?
2: De milyen jó egyéb, mindegy, majd utána elmondom.
0: Jó.
1: Ajaj.
0: Na, játszunk.
1: Jó, férfi vagyok.
0: Játszótársam, mond, akarsz lenni.
2: Igen.
1: Jó.
0: Ennyi? Tényleg fel van pörögve. Férfi vagyok?
1: Jó. Létező személy vagyok?
2: Nem.
0: Nem.
2: Szerencsé.
0: De várja tőlem is a megerősítést.
1: Hát te írtad.
0: Minden másodpercet kihasználni, gondolkodhasson. Igen?
1: Tehát egy kitalált karakter vagyok.
2: Igen.
0: Aki férfi.
1: Aki férfi.
0: Aki
1: filmben
0: kitalált.
1: Szerepelek?
2: Igen.
0: Igen.
1: Könyvben szerepelek?
0: Igen.
2: Is.
1: Tehát akkor egy könyv, előbb voltam könyvben, mint igen. Filmben?
0: Igen. Van amúgy olyan, aki előbb van filmben, mint könyvben? Lehet, hogy van.
1: Lehet, nem tudom. De jó, tehát akkor... Híres vagyok film és könyv szereplőként is, tehát mind a két verzió. Jó,
2: igen.
1: Mind a két verzió. Oké, akkor már a műfaját kellene... Ez egy vígjáték? Ja, nem. Olyan könyvek
0: szürkőt
1: nem nagyon vannak.
0: Szürkőtel
1: ja, tényleg ilyen valami felnőtteset?
0: Nem.
1: Jó, akkor valami ifjúsági?
2: Igen.
0: Aha.
1: Jó, akkor ott egy népszerű... Jó, ilyen varázsló világba játszódom?
0: Igen, jössz felénk.
1: Oké. Pozitív karakter vagyok?
2: Nem.
0: Nem nagyon.
1: Oké.
0: Bár lehetnek viták, de...
2: Hát amúgy igen, hát... Valakinek biztos pozitív.
1: Van rendesen orrom?
2: Vagy nincs.
1: Nem igazán Voldemort.
2: Igen.
0: Nem mentél el a Michael Jackson irányba, jó? Szép mentés.
1: Akinek nem mondjuk ki a nevét.
0: De leírjuk. Jó voltál, egész szépen ide jutottál. Nagyon egyenes úton jöttél, és nem botlottál meg.
1: Hát mondjuk úgy, hogy ráhibáztam, hogy a elsőre Harry Potter ugrott be. Ha ott azt mondjátok, hogy nem, tehát hogy nem a varázslóvilág, na akkor vakartam volna a fejem azért, hogy mi lehet.
0: Elmentél volna egy Gyűrűk Ura irányba, vagy mi?
1: Hát nem, fogalmam is.
0: Mondjuk az ifjúsági.
2: Hát az annyira
0: Narnia,
2: nem
0: akkor
2: ifjúsági.
0: Még a Narnia,
2: Narnia
0: van.
2: Az ifjúsági.
0: Ott lehettél volna. Igen.
1: Hát vagy valami magyar vonulat, tudjátok, Pál utcai fiúk, ilyesmi.
0: Ja, jó,
1: esetleg.
0: Tényleg volt valaki nemecsek is, Andi
2: én
0: volt.
2: Én voltam, aha. Igen.
0: Jó, szép. Roland, nagyon ügyes voltál. Jöjjek én, vagy Andi szeretnél?
2: Jöhet.
0: Roland írta, nincs itt a videó.
1: Nem, én Andi írta neked.
2: Én írtam.
1: Én Andinak írtam.
0: Andi írta ezt.
2: Egyébként én is Harry Potter karakterben gondolkoztam, úgyhogy
0: kit akartál?
2: Jó is, hogy Hermione.
0: Az jó lenne.
1: Hajszínben illik.
0: Jó, kezdjük. Férfi vagyok?
2: Nem.
0: Nő vagyok. Karakter vagyok?
2: Nem. Karakter vagy.
1: Karakter,
2: amúgy,
1: nem
2: de nem
1: vagy.
2: Nő.
1: Nem férfi, nem nő.
0: Jéj. Most először nem kérdeztem meg a harmadik nemet. Tehát nem vagyok férfi, nem vagyok nő, és karakter vagyok. Terriblek kizárva.
2: Úristen.
1: Milyen izgalmas meséket lehetne szőni, amiben benne van Terry Black.
0: Tehát azért vagyok nemtelen, mert nem lehet tudni, tehát nem lehet tudni, hogy mi vagyok, de valami biztos vagyok, csak nem lehet tudni, vagy ilyen pride-os karakter.
2: De tudni, hogy mi vagy egyébként.
1: Hát amúgy
2: fiú vagy.
1: Amúgy fiú vagy, de nem vagy ember.
2: De hogy nem vagy ember, igen.
0: Nem vagyok ember, de fiú vagyok.
2: Aha. Igen.
0: Jó, állat vagyok?
2: Igen.
0: Tehát nem is kitalált, hanem állat. Jó. Walt Disney-s vagyok?
1: Nem.
0: Nem, ugye nem ilyen animál vagyok.
1: Nem.
0: Nem, jó, mi van még? A mi gyerekkorunk, tehát a 90-es igen. években már én szórakoztattam?
2: Igen.
0: Értem. És gazdag vagyok?
1: Nem.
0: Tehát nem ugrottam bele apró pénzben magasra?
1: Nem.
0: Jó, oké. Gyerekkorunkban már szórakoztattam. Olyan állat vagyok, ami van az állatkertben is?
2: Nincs.
0: De létező állat vagyok.
2: Létező.
0: Igen. Uh-huh. És nincs az állatkertben. Hűha. Jó, gyerekkorunk meséje, mik voltak akkor? Azok Walt Disney-k, amiket én néztem. Magyar találmány vagyok?
1: Nem.
0: Nem. Ugatok?
2: Igen.
0: Akkor, de olyan van az állatkertben. Vagy nincs?
2: Hát szerintem nincs.
0: Jó, ugatok. Oké, én utálom ezt a mesét, már hogy nem utáltam én.
2: Hát azt nem tudjuk.
0: Van benne egy macska is?
2: Nincs.
0: És egy idős házas pár, és azt mondom,
2: nincs,
0: Frank?
2: Nincs.
0: Hál' Isten jó, tehát kutya vagyok, gyerekkorunk kutyája.
2: Hál' Isten, szegény Frank.
0: Az egy borzasztó mese volt.
1: Frankot én sem írtam.
0: Végre valaki, köszönöm szépen. Mit szerettél azon?
2: Nem tudom.
1: Engem is idegesített a Frank, nem bírtam. Mondjuk én a hupikék törpikéket sem írtam, szóval.
0: Az se, az pedig jó.
1: Ja, persze, sok fiú és egy lány.
0: Gyerekkorunk meghatározó kutyája.
2: És ez nem tetszett. Hát,
0: kinő a fenekemből egy macska?
1: Szerettem a műfajt.
2: Nem a macsebb vagy.
0: Az pedig mekkora mese volt.
2: Igen, amúgy.
0: Azt imádtam, az egy teljesen beteg mese volt a macsebb.
2: A másik kedvencem a hódító hódok volt.
0: Az is, Angry Beavers, meg a jaj a szörnyek, amikor a szeméttelepről húzták le magukat a WC-ben. Na igen, hát ez egy generációt elvitt rossz irányba. Meg ott volt Rokkó is, csak tudom, ebből Roland tovább asszociált, tehát abban nem megyek bele. Gyerekkorunk rajzolt vagyok?
1: Uh-huh. Igen.
0: Gyerekkorunk rajzolt kutyája, aki nem a Frak.
2: Nem.
0: Az, mert volt még kutya.
2: Hát van még kettő híres kutya, az egyik az Disney, de ugye ezt kilőttük.
0: Igen, a Suzy tekergőt kilőjük, a 101 kis kutyát kilőjük, azért Disneyben sok, ott ők nagyon rámentek erre.
1: Azért a létező legkevésbé férfias mesék jutnak eszedbe, csak mondom.
0: Mi a 101 kis kutya? Nagyon is férfias.
1: Hát a Suzy és tekergőre gondolok például.
0: Ja, tehát, hogy mi az a hús?
1: Én milliószor előbb asszociálnék erre a kutyára.
0: Te nem ettél még úgy húsgolyót? Feleségeddel, hogy így ettétek a makaronit és spagettit, és összeértetek középen.
1: Jaj, nagyon romb.
0: Nem mondd, hogy ez női ilyes.
1: Hát, másik jelzőt is tudnék rá használni, azt nem bírja el a műsor.
0: Jézusom, gyerekkorunk kutyája is nem ugrik be. És rajzfilm. Jó, minden családban nézték? Tehát, hogy ez ilyen...
2: Hát, azt nem tudom,
0: szerintem
2: de azért
0: igen.
2: sok helyen nézték.
0: Népszerű
2: tehát,
0: volt,
2: ha kimondod
0: népszerű.
2: A nevét, akkor mindenki tudja, hogy kiről van szó.
0: Mancsőrjárat akkoriban még nem volt. Nem. Kutya a gyerekkorunk kutyája. Nagyon el vagyok
1: ismerik,
0: veszve. És nem biztos. Magyar találmány. Ja, és ilyen elég ilyen amerikai stílus.
2: Készült
0: csomó
2: belőle film
0: rajta.
2: Is, élőszereplős film is készült.
0: Na, ezzel most lehet, hogy elvittél, de fehér alapon fekete pötty van rajta?
1: Nem.
0: Te nem Snoopy?
1: Nem.
2: Nem.
0: Jézusom. Élő szereplős kutyából.
2: Igen.
0: Oké, tudok beszélni?
1: Tudsz.
0: Tudok beszélni. Parázós vagyok?
2: Igen. De akkor most már megvan.
0: Oké, csak próbálok valami poént hozni a végére, de akkor rákérdezek. Scooby-Doo?
1: Igen.
0: Jézusom, de nehéz volt.
2: Én pedig azt hittem, ez könnyű lesz.
0: Soha nem néztem.
2: Nem nézted ezt?
0: Nem néztem.
1: Jó. Nekem nagy kedvencem.
2: Én is nagyon szeretem.
0: Hát egy Hermione mennyivel hamarabb meg lett volna te.
1: Ez azért sok mindent elárul.
0: Gyerekkorunk kutyája, az nem később jött?
1: Nem.
2: Volt
1: akkor. Mai napig én nagyon-nagyon imádom, nálunk a gyerekek is szeretik. Nálunk ez egy nagy Nóri is szeretne, nálunk egész családnak nagy kedvence a Scooby-Doo.
0: Hát Andi, most tiéd a pont. Tehát, hogy ezzel nagyon felülmúltad a tudásomat. Szép volt.
1: Na, így.
2: Jó.
0: Oké, megérkezett hozzánk Andi is.
2: De jó.
0: Szerethető karakter vagy ma is?
2: Nem tudom. Jó, oké, de ember vagyok. Létező személy?
0: Igen.
2: Most ezzel ember vagyok, vagy nem ember vagyok, férfi vagyok?
0: Hát a létező személy.
1: De még mennyire?
0: Férfi nagyon.
2: Férfi vagyok. Jó.
0: A
2: énekes?
0: Nem. Lehetne, de nem.
2: Zenész?
1: Nem.
2: Színész?
1: Nem.
2: Sportoló?
1: Nem.
0: Az is lehetne, de nem.
2: Nem tudom. Magyar vagyok?
1: Igen.
2: Közszereplő?
1: Igen.
2: Jó, tehát csak az a tudásom, hogy tévében szereplek?
0: Volt már rá precedens, de most éppen szerintem nem.
2: Barna hajam van?
1: Igen.
2: Magas vagyok?
1: Nem.
2: Alacsony?
1: Igen.
0: Igen.
2: Várjál, most gondolkodom. Alacsony magyar barna hajú. Közszereplő. Hát gyerekek, meglőttetek most.
0: Nem, ebből még nem engedjük el a kezedet. Egy kicsit megfogjuk.
2: Pocakos vagyok?
1: Picit.
0: Határeset. Dolgozol az ügyön.
2: Szeretnek engem?
0: Fú, mindenki. Kivéve...
2: De tényleg...
0: Nem, egyébként szeretnek. Aha, szerintem szerethető egy karakter vagy.
2: De van olyan, aki nem szeret?
1: Hát nyilván, hát minden közszereplőnél van ilyen.
2: Nem tudom, valóságsokban szerepel?
1: Nem.
2: Énekes műsorban?
0: Közelebb áll hozzád, Andi, mint gondolnád?
2: Hozzám.
0: Gondolkozz akár szakmában.
2: Rádiós? Alacsony rádiós és barna hajú. És kicsit pocakos. Hát gyerekek, most nem jut eszembe senki, aki alacsony és ajzén kívül, a Vadon Janin kívül.
1: Hát de ő kopasz.
2: Tudom, de azért mondom, hogy rajta kívül alacsony rádiós.
0: Nem rádiózik, meg amúgy jobb a humora. Kifejezetten jó humora van az illetőnknek.
2: Még a kutya is felsírta.
0: Kinek kutya felsírt? Az a Scooby-Doo miatt volt. Mondhatni egyébként, hogy fel is nézel rátett szakmailag. Sokat adott neked.
1: Sokak szábára példakép. Azért szerintem ezt mondhatjuk.
0: Igen, nem? Ezt szerintem ezt mondhatjuk.
1: Egy élő legenda. Gyerekek,
2: én nem tudom. Fogalmam sincs, hogy ki lehet az. Jaj.
0: Már egy kicsit ilyen élemedett korú, tehát hogy már így a 40-et átlépte.
2: Friderikusz, nem tudom. Hát
1: azért ő nem csak a 40-et lépte már.
2: Hát nem.
0: És szerintem szépen lassan kitalálod, ha ebben a hónapban is akarsz fizetést kapni.
2: Nem tudom. Na. Hát.
0: Mondom, ha ebben a hónapban is akarsz fizetést kapni.
2: Saját magát írta fel, ez komoly, hogy saját magát írta fel.
0: Mondd ki!
1: Hát szerintem ki az, aki felírja saját magát, ha nem ér.
2: Én azt nem gondoltam volna, hogy képes vagy saját magadat felírni.
1: Hát dehogy nem.
2: Tehát, hogy így...
0: Sajnálom, ön nagyon tehetségtelen. Ön szerint hasznos, amit tesz?
2: Ó, gyerekek.
1: Jó, tehát várj, szerintem én voltam az első, akit nem talált ki amúgy.
2: Hát de basszus, mert képes vagy magad felírni. Hát
1: képes.
0: Én a múltkor voltam Hittaler Andi, az megvolt. Visszanézted?
2: Vissza, igen, láttam.
0: Büszke voltál?
2: Nagyon.
1: Hát ezért gondoltam, hogy az múltkor milyen jó volt, akkor most na, csavarunk rajta, még egyet, és felülöm saját magadat.
0: Jaj, hát ma megharcoltunk a napi betevőért, nem?
1: Hát azért igen, a gyerekek, szóval azért nem véletlenül mondtuk, hogy mennyire férfi, meg hogy élő legenda, mondjuk ezt én mondtam magamra, de mindegy.
0: Nem sokára. De jó, de hát hazudtál? Nem hazudtál. Na, nem sokára hozzuk a lazító kvízt, egy ilyen kis strandkvízt hozunk, amiben mind a hárman részt veszünk, mit illik a strandon, és mit nem.

0: 3:45 vagyunk, 13 perccel. Roland imádja, amikor ilyen frappánsan és furmányosan fogalmazom az időt.
1: Hát 3 perccel, most nem 13, 42 van, nem 32.
0: Látod, ennyire furmányos volt? Néztem, figyelsz-e?
1: 3 perccel járunk, 3:49 előtt jön a nagy strandkvízünk.
0: Mielőtt belemegyünk a strandkvízbe, egy strandsztorit mindenképpen beszéljünk meg, így 8:42 Léci. Tegnap ott voltunk a Pontot partin. Medencepartin, Pontot partin. És itt olyanok voltak, akik nézték, hogy a ponthatárokat elérik-e, erről beszélgettünk egyébként itt a zene alatt, és hát a végén ugye ponthirdetés, eredményhirdetés, megtudták kit, hova, meg hogyan vesznek fel. Én nem hittem el, amit láttam, és ezt el akartam nektek mondani. Voltak ott nagyon csinos lányok, és voltak ott kigyúrt fiúk is. És két kigyúrt fiú, tudjátok, hogy a végén mit csinált?
1: Jajjaj,
0: nem mert
1: ezt el
0: lehet mondani, mert strand téma van, kötök, aztán meg lesz. Az egész kvíz ezért van, hogy ezt elmondjam. Képzeljétek el, még mindig használják azt a szocialista módszert, hogy törölközőt a derékkörét tekerni, és úgy átvenni a fürdőnadrágot a alsónadrágba, hogy közben eldőlsz a strandon, és kvázi nem takarod magad félig, mert a feneket kilátszik, és a törölköző alatt próbálsz alsónadrágba vergődni. Tehát ezt a mai trendi fiatalok használják még.
1: Tehát nem mennek el az öltözőik, hanem...
0: Én nem hittem el.
1: Én láttam ilyet strandon már többször.
0: Utoljára én nyugdíjasoknál.
1: Nem, én fiataloknál is láttam ezt.
0: Meg gyereknél, meg nem tudom.
1: Ez nem megy ki a divatból.
2: Már rég láttam én is ilyet egyébként.
1: Mert előtte nem veszik fel a törcsét, hanem...
2: Szerintetek csak ledobják,
0: illik, vagy nem illik? Szerintem amúgy nem illetlen dolog, csak tehát rossz nézni. Már hogy ugye nem azt rossz nézni, hogy kilátszik valami, hanem hogy ugye eldőlnek közve. Tehát ezt nem tudja senki ilyen egyenesen állva megcsinálni, egy szórakoztató jelenet, mint ha Mr. Bean strandolna.
1: Akkor menj oda, segíts, támasz meg őket.
2: Ja, fogd meg a törcsét.
0: Biztos örülne, nem?
2: Vagy segíts meg lehúzni a gatyáját, amelyiket szeretnéd, nem
0: de
2: tudom.
0: De akkor illik, vagy nem illik?
1: Szerintem illik, szerintem ezzel nincsen baj. Ha nem tartaná oda a törcsit, na akkor már nem illik.
2: Ja, igen.
0: Na mert itt van az NLC-nek a kvíze, ezen megyünk most végig.
1: Tudományos lesz.
0: Mit illik a strandon, és mit nem illik a strandon, a végén tudjuk meg a válaszokat, én sem tudom, jön az első. Hogyan illik zenét hallgatni egy zsúfolt strandon? Nyugodtan írjatok ti is üzenetet.
2: Fülhallgató.
0: A. Hangszóróról, olyan hangerővel, hogy a környéken mindenki hallja.
1: Így van, lehetőleg mulatóst.
0: Van benne logika, mert akkor nem vonod meg tőlük, tehát hogy nem, nincs az önzőség benne, ez tök jó. B. Fülhallgatóval, vagy nagyon halk hangerőn. C. A lehető leghangosabban, hiszen a strand szórakozó hely. Na ezen a szinten fogunk most kvízezni.
1: Ez komoly lesz, igen, abszolút tudományos. Igen, hát én igen, nyilván vagy az A, vagy a C, és különösen vagy mulatóst, vagy esetleg ami oda illik, tehát ha van kis mondjuk ilyen homokos rész, akkor a homokba rajzolt szerelem című Kriszuli örökbecsüt.
0: Ha van a strandon homokos rész, az már alapvetően egy érdekes strand. Azt nézem, hogy kitöltsük úgy az egészet, hogy minden rossz legyen. Meg tudjuk úgy csinálni szerintetek?
1: Simán, biztos. Simán,
0: jó, akkor hangszóróról hangosan áll kijelölve. Megyünk tovább. Mit tegyél, ha a törölközöd mellett alig maradt hely egy újonnan érkező családnak?
1: Hát küldd el őket, hogy tessék, menjél máshova.
2: Költözz át az övékre.
1: Van itt szomszédvárosban is strand. Na, tessék ott helyet keresni.
0: Amúgy mentetek már át más törölközőjén? Én igen.
2: Nem, hát, nem az újkorság.
0: Tudom. Terítsz szét még néhány jóhát, hogy senki ne telepedhessen melléd. B. Amúgy én ezt csinálom.
2: Én is.
0: Mondd meg nekik, hogy keressenek másik strandot.
1: Na, tessék, ez az én módszerem.
0: C. Húzd összébb a holmidat, amennyire megteheted. Biztos, hogy nem.
2: Nem, biztos, hogy nem.
0: Biztos, hogy nem. Kirakok még dolgokat, hogy legyen nagyobb terem.
2: De és... az a baj, hogy ez nem vicc.
0: Tehát tényleg,
1: én csak viccből mondtam, Andi ilyen.
0: De amúgy én is. Tehát, hogy azt nagyon nem szeretem, hogyha belejönnek az arcomba. Tehát, hogy akkor már olyat viszont már csináltam, hogy valaki a strandon a nyugágyakra szétrakta a holmiát, és nem foglalta be soha, és olyat már csináltam, hogy őt összébb raktam, hogy legyen nekem nyugágyam.
1: Ilyet én is csináltam, igen, de hát az pofátlanság, amikor így lemész, odapakolsz, és nem mész le még pár órán keresztül. Akkor az alatt jelöljük meg, ezt megszavaztátok.
0: Mit illik tenni, mielőtt beugrasz a vízbe? Mint a reszkesetek betörökbe, hogy nem zavarja önöket, ha ugrok egy segges.
1: Az egy klasszikus örökbecsű.
0: A. Minél nagyobbat ugrani, hogy mindenkit lefröcskölj.
1: Úgy.
0: B. Ellenőrizni, nincs-e valaki alattad, vagy közvetlenül előtted.
1: Ja, legyen meglepetés.
0: Ez hívság, nem?
1: Legyen meglepetés.
0: C. Háttal ugrani, anélkül, hogy körülnéznél.
2: Mm.
0: De várj, most ebből melyik?
2: Az A, meg a C is jó.
1: A.
0: Hát jelöljön.
1: Az A,
0: mindenkit fröcsköljünk, jó? Tehát legyünk kultúráltak. Mindezt a gyerekmedencében. Amúgy tegnap találtam ki, hogy legyen az itt a Pontot partin, hogy akit nem vesznek föl egyetemre, azt rakjuk át a gyerekmedencébe, kötelezőbe.
2: Szerintem is szegények. Már nem elég bajuk van?
0: Hogyan illik telefonálni a pihenő emberek közelében?
2: Hangosan.
0: Úgy, hogy hallják a városban is. Kihangosítva, hogy a beszélgetés mindkét felét hallják, amúgy ez lenne a korrekt. Tehát, hogy én tökre utálom azt, amikor valaki telefonál mellettem, és nem tudom, mit mond a másik. Akkor már inkább halljam, hogy mi van ott.
1: Abszolút.
0: B. Kiabálva, különösen akkor, ha rossz a térerő. C. Visszafogott hangerővel szükség esetén kissé félrevonulva.
1: Úgy érzem, az A lesz a mi vonulatunk. Tehát, igen, hogy látunk erre a bunkófaktorra, ezt tudjuk hozni az A válaszokra.
0: Kihangosítós telefonálás az amúgy is mindenhol ilyen menő. Persze. Vízparton még jobb. Igen. És akkor ilyeneket kell mondani, nem, hogy utald át még azt a 20-as, nem ezret, milliót.
1: Naj.
0: Kocsi kulcs megvan? Mit tegyél, ha a gyereked véletlenül homokot szór egy másik strandolóra? Na, Roland?
2: Hol szólt rá te is?
0: Menj oda, segíts
1: meg. Biztatni kell. Gyerünk, építsél rá homokvárat.
0: Ügyes vagy, de igen, inkább a szárazat szór, mert az jobban száll.
2: Az jobban, igen.
0: Igen.
2: Jobban csíp.
0: Ne foglalkozz vele, mert a strandon természetes a homok. Ez az A. B. Neves rajta és biztasd a folytatásra. Én szerintem ezt érzem.
1: Igen.
0: C. Kéri elnézést és szólj a gyereknek, hogy legyen óvatosabb.
1: Hát az túlsnasz.
0: Nem, mert egyébként meg a nyaralás során a gyerek is hadd nyaraljon. Tehát ott csinálhatja azt, amit otthon nem.
1: Így van. Így van, hát a gyerek csak játszik, egyébként is önmegvalósít, kreativitást fejleszt.
0: Hagyjad, hadd boldoguljon ott a strandon, igen. Elfoglalhatsz-e egész napra egy napágyat egyetlen törölközővel?
1: Igen, vagy kettőt is.
0: Kettőt. Egy törölköző, olyan, mint ahogyan a BMW-sek parkolnak átlósan. Amúgy ebből csinálnék egy versenyt, hogy mennyi a legtöbb parkolóhely, amit egy autóval le tudsz foglalni. Szerintem tök jókat lehetne. Na nézzük, igen, akkor is, ha több órára elhagyod a strandot, ez tetszik. B, igen, ha már korra reggel letetted rá a törölköződet, de gyűlölöm azt, amikor a wellness helyeken oda mennek apukák és foglalják már reggeli előtt. C, nem illik hosszú időre lefoglalni, ha valójában nem használod.
1: Hát itt nincs elég bunkó most hozzánk.
0: Menjünk az A vonatra fölültünk, akkor már menjünk ezen tovább. Hirdetés átugrása. Hol célszerű labdázni vagy tollasozni?
1: Hát a pihenő emberek között, ott, hát evidens, nyilván. Persze, hogy folyamatosan közben zavard őket, meg át kell őket ugrálni.
0: Ha
1: meg
0: van nudista rész, akkor ott.
2: Meg, hát, hogy oda csapódjon a labda hozzájuk.
0: De van itt még egy jó.
1: Nudistának részen ki tudja, hova csapódik be a tollas, sérteni. Kicuppantod?
0: A büfé előtti sor...
2: Plusz extra pont jár érte.
1: Az a tollas és a kosár, így egybe.
0: Elnézést, visszaadnál a labdámat? Hát, az már nincs meg. A büfé előtti sor mellett, ez egyébként nem rossz ez az irány, tehát, hogy a büfénél, ahol esznek, lehetőleg levest. Én strandon levest.
2: És ahogy beled...
1: Kézi strandon levest.
0: Még gulyást? És esznek.
1: Hát jó, oda azért inkább a klasszikus strandkaják, szerintem hotdog, gyrosz, palacsinta.
0: B. Közvetlenül a napozók és törölközők között.
1: Úgy, az a jó irány.
0: C. Egy szabadabb területen, ahol nem veszélyeztetsz másokat, akkor legyenek a napozók?
1: Legyenek a napozók, szerintem, persze.
0: Jó, a vízilufis harcot is odaraknám. Mit illik tenni a strandon keletkező szeméttel? Hát a vízben, nem? Mert az úgyis elsodorja, és akkor ott, ahova lesodródik, ott majd kiszedik az illetékeset.
2: Nem, vagy ott hagyod, ahol...
1: Rárakni a szomszéd pokrócára, hát majd kidobja a sajátjával.
0: Ja, az is jó.
2: Tényleg, az is jó.
0: Vagy alá. Mert akkor jó, igazán pofátlan. És
2: csak akkor vesz észre, amikor már összepakol.
1: És amikor összepakol, akkor hangosan számon kéred, hogy nézd már, persze a szemetet meg ott hagyjuk.
0: És főleg, igen, és főleg a teli pelenkákat, így a törölközője alá. A. Összegyűjteni és a megfelelő hulladékgyűjtőbe dobni, kizárt. B. A homokba tenni, hogy ne látszódjon. Kezdünk közeledni. C. Az aznapi helyünk mellett hagyni, mert majd úgyis összeszedi valaki.
1: Nekem meg mondom a D, tehát én itt azért külön még tudnám ezt fokozni, hogy rátenni a másiknak a plégyére.
0: Jó, akkor legyen a C, mert ott hagyod, de végül is alárakod. Mit tegyél, ha véletlenül hozzáérsz, vagy rálépsz valaki törölközőjére? A. Menj tovább szó nélkül, B. Rázd le a törölközőt, akár rajta fekszik valaki, akár nem, ezt tetszik. C. Kérj elnézést, és figyelj jobban a holmikra.
1: Nem, még felháborodnék. Miért pont ide tette a törölköző?
0: És miért ilyen
1: közel? És akkor
0: közel?
1: Már látványosan tudod, így beletöröld a lábodat. Mert hát
2: tényleg, miért? Akkor már beletörölni a lábad.
0: Hány kérdés lesz itt? Hogyan illik átöltözni olyan strandon, ahol van öltözőkabin? Hát akkor nyilván a törölközős módszer.
1: Hát vagy mindenki előtt. Tehát, hogy...
0: A. Bárhol, hiszen mindenki fürdőruhában van. Tehát akkor mindenki ezt csinálja, akkor mindenkinek szabad. B. Mások törölközője mögé bújva. Engedélykérés nélkül. Ez jó,
1: ez tetszik.
0: Nem a saját törölközőt kell használni, hanem persze. Elkéred a másikét. Ez nagyon tetszik. C. Öltözőkabin vagy diszkréten a környezetre figyelve, hát nyilván a másik törölközőjével.
1: B.
0: És a végére értünk, 10 kérdésből sikerült 10-et nullásan megválaszolnunk. Yes. Várj, ezt szerintem értékelést is kaptunk.
1: Igazi súdri bunkó tahóparaszt vagy.
0: Nem, ezt megfogalmazták cukin, hogy nekünk tetszen. A strand szabadságharcos típusa vagy. Számodra a strand elsősorban azt jelenti, hogy végre azt tehetsz, amit szeretnél. Hát ez teljesen jó. Nyarasz, nyarasz. Hajlamos lehetsz megfeledkezni arról, hogy a körülötted pihenőknek is van határa és igénye. Néhány apró változtatással azonban könnyen figyelmesebb strandolóvá válhatsz, néhány apróbb.
1: Szerintem a néhányan egy kicsit alálőttek.
0: Itt mondják, mire figyelj, legközelebb jobban figyelj a hangerőre, a saját holmid által elfoglalt területet, ezekre kell figyelni. Jó, itt leírják, hogy hol hibáztunk. Ezzel most nem megyünk végig.
1: Szerintem ezt egyszerűen meg lehetett volna fogalmazni a nekünk szóló tanácsot ilyen eredménnyel. Soha az életben nem ennyi többet, Sandra.
0: És az a durva, hogy mi most ironizáltunk, de az oroszok ezt komolyan gondolják.
3: Hangerő fel, problémák le. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, nemes penésszel érlelt kamember terméket hívott vissza a forgalmazó, Spanyolországban stabilizálták a guadalajarai erdőtüzet, a Tatabányáról Budapestre utazókat augusztusban is érintik a vasúti menetrendi változások. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Romlásra utaló jelek miatt a Real Nature Kft. Visszahívta a forgalomból a 145 g-os Bertsmann Bert márkanév alatt forgalmazott bio kesudió alapú nemespenésszel érlelt kamember jellegű készítményét, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében. A tájékoztatás szerint a visszahívott termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 28-a, a tétel száma pedig 1160714. A Nebih a közleményben arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívott terméket ne fogyasszák el. A spanyol hatóságoknak sikerült stabilizálni csütörtökön a már több mint 30 ezer hektárnyi területet felperzselő erdőtüzet a Castilla-La Mancha tartományban található Guadalajara közelében. A régió történetének legnagyobb méretű erdőtüze továbbra is aktív, de miután határait fokozatosan sikerült ellenőrzés alá vonni, 9 településre visszatérhettek az egy hete elővigyázatosságból kitelepített lakók. További 25 falu lakosai azonban még mindig várják, hogy mikor mehetnek haza. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt az elmúlt hónapokban már több alkalommal is módosult a Tatabányáról Budapestre közlekedő vonatok menetrendje, írja a városközösségi oldala. A változások július 27-től

0: ezeken a napokon. A bejárat melletti biblioboxba a zárvatartás idején is leadhatnak könyvtári könyvek át.
1: Időjárás.
0: Ma zömében napos idő lesz, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen, csapadékra nem kell számítani, 21 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra után 3 perccel, itt vagyok, és itt van az I.S. Roland is. Jó reggelt!
3: Hol máshol lennénk, szevasztok! Péntek van, nyakunkon a hétvége, úgyhogy mindenki legyen boldog. Továbbra is erős a forgalom az M1-esen, nyilván Budapest felé, Tatabánya és az M0-ás között képített terelésben, azon az a kb. 42 kilométeren, ott ugye többfelé előfordulhatnak torlódások, meg szakaszos lassulások. Jelen pillanatban nagyjából vértes szőlős magasság, aztán Vértesős Tatabánya magasságában, és Tatabánya után Szárliget től, hát majdnem így Óbarokig, Újbarokig van egy erőteljesebb torlódás, és a szokásos utána, ugye Herceghalomnál majd.
2: A nap meg úgy süt, mintha muszáj volna neki, 18 fok van, 24 lesz, ideális kabriós idő, vegyetek egyet, és úgy látom, hogy a hétvége lesz olyan igazán jó strandidőnk, szombaton 28, vasárnap 30 fok, de vasárnap délután már jöhetnek a felhők, ugyan eső nem lesz, de ha nagyot akartok strandolni, akkor mondjuk a holnapot ajánlom.
3: Most így a hallgatók 90%-a így a fejéhez kapott, hogy ez nekem nem jutott eszembe, akkor ez lesz a délutáni program, elvegyek és veszek is egy kabriót.
2: Amúgy a kabrióboltok ilyenkor megtelnek, nem?
3: Hogyne, persze. Egyébként jó dolog a kabrió, de...
2: Na, ezt akartam kérdezni, hogy te valaha kabrióztál?

0: Próbáltam, igen.
1: De hogy volt, saját, vagy kölcsönkértet kipróbáltad?
0: Nem, ismerősnek volt.
1: Én nagyon szeretnék. Tehát nekem az egy ilyen életállom. Csak attól félek, hogy ez úgy lesz meg, tudod, ilyen kapuzárási pánikos dolog lesz, hogy már ilyen járni nem tudok, de egy kabrióban ülök, és akkor menőnek érzem magam.
0: Hát igen, de ha elég menő az a kabrió, akkor azért lehet, hogy mondjuk fiatalabb hölgyeket is fel tudsz vele szedni, bár ha te leszel már ilyen, nem tudom, 60-70 éves, akkor nyilván, tehát, hogy nálad szinte csak fiatalabb hölgyekkel fogsz találkozni.
1: Jó, ez is igaz. De hogy nem para, már hogy én esküszöm, nem menőzni akarok vele, én az életérzést akarom megélni, és nem rossz olyan értelemben, hogy mit tudom én, nekem amúgy is érzékeny a bőröm, és akkor be tudok pirosodni, hogyha rám süt a nap. Tehát, hogy nem ég le az, aki kábriózik? Nincsen, hogy a kábriósok vérvörös fejjel mászkálnak?
0: Te fogalmam nincs, tehát, hogy életemben kb. 3-szor ültem kábrióban, annyi idő alatt nem égtem le, de ha valaki rendszeresen kábriózik és hallgat minket, akkor írja már le, hogy leégett vagy nem égett
1: el. Esőbe esik? Már hogy nyilván...
0: Az be, ha nem húzott fel a tetőt, az beesik.
1: Értem, de hogyha mész, mert akkor csak van valamilyen menetszél, meg nem tudom, a szélvédő azért valamit lefog.
0: Hát figyelj, esőbe azért ugye a tetőt be szokták húzni, a kabriónak is van teteje, tudod?
1: Tudom, hogy van teteje, de az nem olyan, hogy azért hátramész, és akkor... Ja, te ilyen menőt vennél, mi, amíg már gombbal benyomod, azt feljön.
0: Hát persze, ne viccelj.
1: Mert mondjuk az M1-esen van időt hátra menni és fölhúzni, ha úgy van.
0: Manapság, igen.
1: Akkor mit tudom, ha leparkolsz valahol az utcán, úgy mered hagyni, hogy nyitva van a teteje, hogy ne legyen benn büdös meg meleg, mikor visszamész, vagy nem mered úgy hagyni, mert félsz, hogy valaki beleszaratja a kutyáját.
0: Azt mondjuk lehet, hogy nem, de én lehet, hogy azért biztonság technikai okokból inkább felhúznám a tetőt.
1: Aha, oké.
0: Attól is függ egyébként, hogy hol parkolok. Tehát, hogy mondjuk felénk, ha megállok a házam előtt, akkor ott merném hagyni.
1: Egyszer már nézegettem, már hogy ilyen elérhető árban ilyen kabriókat, csak nyilván a családiasabb autó az, ami nyert, de hogy azt néztem, hogy a legtöbb az ilyen kicsi. Tehát, hogy a neked oké, de hogy az én méreteimmel nem biztos, hogy olyan simán elférek benne.
0: Látod? Forma 1-es pilóta is én lehetnék
1: tehát
0: könnyebben.
1: Van a Mazdának, az nagyon szép, és ilyen elérhető áron vannak régebbiek, de az nekem kicsi.
0: Meg az állítólag baromi sokat fogyaszt.
1: Igen.
0: Mondjuk, ha már megveszel egy kabriót, akkor tudod, már ne azon spóroljál, hogy
1: nem
0: benzin.
1: Feltétlen egy drága dolog a kabrió. Jó, a legmenőbb sportautók azt gyártanak, de hogy néztem, hogy azért lehet elérhető áron kabriót venni.
0: Na, ha valakinek van kabriója, és megosztaná szóval ezt az már. Életérzést.
1: Meg a kocsit. Teli autoprogram.
0: Akkor egészen bátran jelentkezzen.
1: Ha van 4-5 órád, elmegyünk Budapestig az M1-esen.
0: Ki az, aki elvinné Ádit egy körre?
1: Én vezetni akarok.
0: Szimpatikus idősebb úri emberek jelentkezését.
1: Nem akartam, hogy erre fusson ki ez a blokk.
0: De
1: közben berakom Best Of-ba is, hogy hallják délután az idősebbek, akik ilyenkor még alszanak. Ja nem, ők ilyenkor ébren vannak, mennek a boltba már 6 óta.
0: De ugye, piac, házi orvos, gyógyszertár.
1: Tényleg, amúgy automosóba bemész vele? Már hogyha fel van húzva a teteje, bemersz?
0: Hát fogalmam, és ez is egy jó
1: annyi kérdés
0: ugye?
1: Van.
0: Tele vagyunk kérdésekkel, úgyhogy várjuk a kabriósok jelentkezését.
1: De költöztetéshez tök jó, mert végre nincs az, hogy rá kell csukni valamit a zongorára. Tök jó.
0: Hát persze, festócolhatsz rajta bármennyit.
1: Költöztetek-e már kabrióval?
0: Gumipókkal leköted.
1: Igen, amúgy ezek tök valid kérdések. Léci, írjatok.
0: 0620 978 978. Ide várjuk.
1: 978, ez a vége.

Morgan. A stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál ilyen.

0: pontosan 4:10 van. Buenos Morgan. Andi, Roland, Ádi. A triumvirátus. Vagy mondhatnám...
1: A triumvirátus. Úgy szeretem, amikor ilyen trendi, szép szavakat tudsz dobálni.
0: A Trinity.
2: Trinity.
0: A Voldemort.
1: Tripper.
0: A Voldemort, az I és Roland, meg a Scooby-Doo. Így. Ebben a sorrendben.
1: És ebből nem én vagyok az I és Roland ma.
0: Hát persze, ez egy ilyen nap. Figyelj, a kábriósok beindultak. Itt írja valaki, írnak régi kabriós vicceket is, azt inkább hagyjuk, de van olyan is, hogy már elérhető árban vannak a kabriók régebbi példányai, de van 2/4 személyes is. Nekem egy Opel G Astra van, bőr belsőn kívül full extrás, és nagyon szeretem, írja Gyuri. Megnéztem, itt a használt autón vannak amúgy. Jó, nekünk volt Opel Astránk, csak annak volt teteje, de ez pont úgy néz ki, csak levágták.
1: Vágd le a tetejét, szerezz egyet, vágd le a tetejét, kész.
0: De amúgy tök cool. Andi, szerinted menő? Te akartál vala a kabriót?
2: Hát nem.
0: Nem, de miért nem? Fújná a hajadat, úgy... a szél neked legalább van olyan, amit fúj.
2: Hát ez az, jól összefújná. Tudod, miért rossz, amikor fújja a szél ezt a nagy hajat?
0: Ja, tényleg tudom, a múltkor, amikor beszálltatok a kocsimba, és mondtátok, hogy 40 fok van, de ne kapcsoljon be a klímát, mert szép a hajatok.
2: Az én se nem fújhatja, mondtam, a klíma se fújhatja. Csak az, hogy utána nagyon szét fogja fújni, mert pont le volt engedve a hajam, ha jól emlékszem.
0: Na ez az, tehát hogy az nem jó? Tehát nem az a menő, hogy kiszállsz onnan, és akkor mint a Lukács Lacinak így a hajad így...
2: Ja, igen, hát ha sok zselé van rajta, akkor beállítja a szél, az biztos. De nem, mert nem kellemes.
1: Nem, hát amúgy. Össze kell fogni a hajadat. Hát vagy te fogod össze, vagy a férfi.
0: Várj, itt a kábriós hallgatónk már írja a következőt, látom, itt ugrálnak a kis pöttyök.
2: De az állóautónál nem fúj a szél, csak hát, mondom. Tehát,
1: látom azért.
2: Hogy rákapcsolódjuk a
1: azért
2: gondolat
1: azért a mentalitásodat értékelem.
0: De nem csak az autó áll. Hát. Felnőtt 2 percünket, halljátok? Én akkor
1: mondjuk
0: is megvárom.
1: Mondjuk az nem feltétlenül kell kabrió, úgy hallottam.
2: Úgy
0: hát meg egyébként az se jó, hogy honnan kilóg.
1: Azért nem akkora.
2: Becsipi az ablak.
1: Becsipi az ablak.
0: Akinek ilyen problémája volt, most írjon.
1: Andinak írjon privátot.
0: Én nem gondoltam, hogy a kabrióból is ide jutunk, de ide jutunk. Nagyon péntek van.
2: Bár onnan ide lehet jutni.
0: Jó, én kíváncsi vagyok, hogy a naphíréből hogyan kanyarodunk majd ide, mert annyit hát láttam, sehogy. Hogy van benne a cica.
2: Van, igen.
0: Na mondd a cicádat.
2: Igen, de egyébként akár az én cicám is lehetne ezzel az arckifejezéssel, amúgy nagyon cuki.
1: Úgy tényleg, úgy néz, mint a mindegyik reggel.
0: Várja, ha a szélfogó fel van hajtva, nincs benne húzat, sőt, még fűtés is van benne.
2: Na, tessék.
1: Hallod, Andi?
2: Hallom.
1: Akkor nem, nincs hajkócolás.
0: Na, ültessük be a cicát a kábrióba.
2: Na, megmutattam a cicát. Egyébként ő dinnyét őriz éppen.
0: De aranyos, ez egy dinnyőrző cica. Én
2: látszik
0: ezt ismerem, ez ott van Diósdon.
1: Nézzek? Sanyi, a szomszédmacska.
0: Te nézzek, milyen cuki, amúgy látszott.
1: Én láttam róla képet, hogy kerestem. Aha.
2: Igen, nagyon cuki.
0: Dinnyét őriz.
2: Hát igen, Tájföldön úgy nevezik, hogy a görög dinnyék őrzője, mert hát ő úgy lefekszik oda a dinnyékhez, és akkor ilyen szúros tekintettel néz, és hát olyan, mintha őrizni őket, de amúgy nem.
0: De ezeket árulják? Tehát ez egy dinnyebolt nyilván ottként, és akkor igazából ez egyfajta riasztás a tolvajoknak?
2: Hát ők azt gondolják, akik jönnek látogatók, de amúgy nem, a cica az csak úgy odafekszik. Tehát nem azért van oda téve, hogy őrizze, csak ezzel a tekintettel így... De amúgy mindenképpen ilyen feje van, mert van itt még egy kép, ahol mindjárt mutatom, még rá is lép a dinnyére, hogy ezt nem viszed sehova.
0: Igen, egyébként én érzek ebben egy olyat, hogy ez vevő csalogató is lehet. Tehát nem tudom, hogy megvan-e nektek az a néni a piacon, aki hasonlóan szúros tekintettel néz, és igazából látod rajta, hogy a vevőkkel is csak a baj van. És ha bármihez hozzányúlsz, akkor azt ne fogd meg, azt ne rakd bele, azt majd én rakom, azt majd én adom. És hogyha maradhatra azt mondod, hogy nem maradhat a nem tudom hány kiló, akkor is haragszik, tehát, és mégis nála veszed, mert nála van a jó dinnye.
1: Én nemrég találkoztam is ilyen nénivel.
0: Ezt mondom, igen.
1: Nem dinnyét árult, másfajta üzletben volt, de ugye ékszerüzletben találkoztunk egy ilyen eladó nénivel.
0: Az milyen jó, mikor jó hangulatban adod ki a pénzedet.
1: Igen, és pont ezt beszéltük utána, hogy így bemész, és hogy így ráadásul pont úgy hirdeti magát egyébként a cég, hogy ilyen egyedi készítésű ékszereket vállalnak, stb. És akkor föltettünk neki egy ilyen kérdést, hogy hát van egy bizonyos típusú gyűrű, és hogy azt lehetne kicsit másképp. És tehát, hogy például Rose Gold kiadásban ez volt a kérdésünk, hogy ez a milyen aranynak nevezik, ez nem a sárga arany, hanem az a másik, a Na mindegy.
2: Rozé. Fehér arany.
1: Nem a fehér arany, hanem
2: hát
1: a ez a...
2: Hát a rozgoldnak hívják. Az, igen. Amúgy jól mondtad, onnak hívják. Arany.
1: Na, hogy olyan... És akkor, mert hogy azt hirdetik, hogy egyedül mondod, azt úgy nem. Azt úgy nem tudom.
0: Hallod?
1: Röviden is zárta. Azt
0: úgy bírom az ilyen rugalmasokat. Menj már be úgy egyszer, hogy, ez, hogy lehetne ezt, a, ezt az arany, ezt a fehér aranygyűrűt műanyagból. Vagy Swarovskiból megcsinálják nekem olcsóbban?
1: Ja. Azt a
0: de ezt úgy bírom, amikor ilyen nagy a rugalmasság. Azt önnek nem. Mint nekem, amikor a múltkor kérdeztem valamit az Oceanban, és inkább azt válaszolták, hogy akkor azt ne vegyem meg.
2: Volt ilyen?
0: Ez igen, jó. A kicsit sérült termék volt, de az utolsó darab, és akkor kérdeztem, hogy lehet-e ilyen valamit kapni rá, ilyen kedvezmény, vagy nem, én inkább ne vegyem meg. Jó.
1: Jó, hát ugye én régen bulik végén a kevésbé sikeres csajozós estéken voltam így. Amikor már csak a kicsit sérült, bepattanó darab volt. Azt néha úgy döntöttem, hogy inkább nem veszem.
0: És megkérdezte tőle, hogy lehetne szebben kapni? De, de ez tényleg, tehát szerintem nagyon sokan vannak ilyenek, és a te esetedben nem tudom, hogy ott volt-e tulajdonosi érzés a néni részéről, tehát hogy ővéje valamilyen szinten a nem, bolt. Nem. Valószínűleg nem, tehát hogy ő igazából nem akar semmilyen plusz munkát. Ez ugyanaz, amit én itt csak nálatok, csak Tatabányán tapasztalok, de imádom. Tehát hogy ez annyira feeling, hogy, hogy itt felfordul a világ. Hát Budapesten, hogyha ott is előfordul, hogy nemzeti dohányboltokba, ahol bemegyek, hogy vegyek egy hideg innivalót, ott ugye éppen kint dohányzik a boltos. Hát tök jó, autentikus, hát dohányboltban dohányozzon a boltos, oké. Okay. És lerakja oda a kis peremre, a párkányra a kis cigarettáját, bemegy, kiszolgál engem, visszajön és folytatja. Itt a Tatabányán, itt nem így van. Itt oda megyek, éppen dohányzik a hölgy, 2 percet még várjon, ezt elszívom, aztán jövök.
1: Hát ennyi.
0: És megnéz, ott állattok egymással szemben, nem szóltok egymáshoz semmit, ő ott azt elszívogatja nyugodtan, te kivárod, aztán bemehetsz a boltjába, és aztán vásárolhatsz. Itt nem a vevőkért vagyunk, itt a vevő van, értünk.
1: És örülj neki, a közben még nem indít egy TikTok live-ot.
0: Na ilyen. Ez az. Ilyen is van?
1: Persze, dohányboltos csajok rendszeresen TikTok live-oznak, de semmiről nem szól az élőzés, tényleg semmiről. Néha belenéz, meg így néha jön komment, akkor arra valamit úgy válaszol, meg ugye próbálja a 4,5 centis műkörömmel valahogy taperálni a kijelzőt, de rendszeresen csinálnak élőt. Hát jó, gondolom unatkoznak, hát valamivel el kell foglalják magukat.
0: És egyébként mennyire kis semmiség ez a cica is, nem? De most már, hogyha ott járnál a környéken, lenne kedved oda menni.
2: Persze,
0: nem?
2: Megnézni a cicát. Igen, igen. Ellopni mondjuk nem loptam, mert amúgy tényleg olyan fura, hogy így ilyen csúnyán néz, tudod, és akkor így azon gondolkodom, hogy most megtámad, vagy nem támad.
0: Bűntudatod lenne?
2: Meg bűntudat, igen.
1: Én szoktam ilyet látni, mert a szomszédunk macskája rendszeresen ott alszik a mi bejárati ajtónk mellett, és amikor megyünk haza, és úgy oda szoktam elé betolatni, néha így fölkeltjük, mert egyébként úgy tud mélyen aludni, de általában azért a kocsi hangját így meghallja, és akkor fölemeli a fejét, akkor pont ilyen arccal nézi azt, hogy ki a rosszabb van itt.
0: Ez amúgy az izé, a szégyeld magad nézés, nem? Aha, igen. Ja, és már benned van a szégyen érzet. Ez tetszik, szerintem én biztos meg akarnám látogatni ezt a cicát. Amúgy dinnyét hogyan lopnál? Most tényleg. Tehát, hogy ez
2: hát
0: a,
2: én sehogy
0: hova dugod? Roland.
1: Hát az sehova, azt fölkapod, azt futsz.
0: Mm-hmm. Melegítő naciba?
1: Á, nem, hát azt fölkapod, azt futsz, azt nem tudsz más csinálni. Nem tudod.
0: Hát az annyi, és akkor elrohansz vele messzire, és igyekszel. Aha. Jó, csak az meg könnyen utolérnek, hogyha van nálad egy ilyen. Tehát, hogy szerintem a dinnye tolvajlás az nem éri meg.
1: Hát oké, ha már nagyon közel érnek, akkor hozzávágod a dinnyét, az futsz anélkül.
2: Mert ugye és bor... akkor semmi értelme nem volt az egésznek.
1: Hát jó, hát megpróbáltad, na.
0: Vagy olyan helyre dobod, ahol te később eléred, de a boltos már nem szedik ki, tehát belevágod egy kukába, és akkor délután visszajössz.
1: És te kijönnéd a kukából?
2: Jaj.
0: Én nem lopnék hát dinnyét, onnan igen. Indul a dolog. Tehát
2: hát onnan nyilván, indul, de
0: ha lopok,
2: most...
0: akkor kis bogyós gyümölcsöket, borsot, az például tök jól lehet a zsebbe.
1: Esetleg mákot,
0: cseresznyét is. Amit szájba kihozol, azt kihozhatod. Amúgy nekem az tökre hiányzik, még egy vonulat itt a dinnyárusokhoz, nekem az nagyon hiányzik, amikor lékelték a dinnyét.
2: Aha, igen, szerintem ez egy tök jó dolog volt. Igen.
0: És mindig megvettem, tehát a legtöbbször finom dinnye volt, mert nyilván azt merték meglékelni, ami olyan volt. De hogyha nem is volt annyira olyan, ha már meglékelték nekem, én már vittem.
2: De akkor meg mi értelme van a lékelésnek?
0: Hát maga a feeling. Tehát, hogy ott belekóstolsz. Volt neked olyan, hogy lékeltek neked dinnyét, és azt mondtad, hogy nem kérsz?
2: Nem. De amikor még lékelték a dinnyéket, akkor mindegyik dinnye finom volt.
1: Egyébként tényleg régen, bár látod, az öregszünk tényleg, már nosztalgiázunk ilyen téren is. De tényleg az elmúlt 1-2 évben nagyon sokszor futottunk vele, sokkal igen. Többször futottunk vele rossz dinnyébe, mint igen. Korábban.
0: De ezt miért tiltották be? Ez ilyen izé volt, hogy ANTS meg nem tudom, hogy miért nem menjen bele kossz. Menjen bele kossz, nem érdekel, legyen jó.
1: Igen, én is visszahoznám. Dinnye lékelést mindenkinek.
0: Inkább ennék koszos dinnyét, ami jó, mint tisztát, ami rossz.
1: Most kérdezem a hallgatókat, hogy nektek mikor lékeltek utoljára dinnyét? Van olyan?
0: De jó, hogy befejezted.
2: Aki tud olyan? Igen. Vagy nem mondta, hogy...
0: Igen. Jó, hogy mondtad a dinnyét.
2: Mikor lékeltek?
0: Téged mikor nektek? Lékeltek utoljára? Nektek? Nálatok?
1: Igen, szóval, hogy ti mikor tapasztaltatok ilyet utoljára? Értsétek, hogy akarjátok. Írjátok meg.
0: De tényleg, a lékelés jó
2: volt. De az a durva, hogy nem neki jutott most az
0: igen,
2: ez,
0: igen. Tehát, hogy... Én már vártam, hogy rákanyarodik, de nem bírtam elengedni.
1: És nem, és tényleg, én most nem asszociáltam
0: semmire. És írjátok meg, hogy mit lékelnétek még meg. Hogy biztosak legyetek benne. Például én a kólát simán, az érót, hogy tudjam, hogy olyan-e.
1: Tehát az mindig ugyanolyan.
0: A fentről lékelsz, és akkor izé. De csomó mindent meglékelnék.
1: Hát figyelj, inekciós tűvel így beleszúrsz, és kiszívod.
0: Én lékelnék kolbászt is a piacon. Tehát, hogy a kóstoljuk, egyébként kóstoló, ott szoktak adni azok
2: szoktak
0: jó fejek.
2: Adni, igen.
0: Csak aztán százszorosan benne van az árában az, hogy adtak, de hogy ez, hogy kóstold meg a terméket, mielőtt megvennéd, egyébként szerintem a legtöbbekben benne van az, hogy utána vesznek. Hogyha én sajtot kóstolok, akkor is azt már úgy kóstoltam, hogy abból fogok venni, mert azt érzem, hogy adtak valamit, viszonoznom kell.
2: Na hát meg általában ezek finomak, amiket úgy tényleg kínálnak és kóstoltatnak, azok általában finomak szoktak lenni. Nálunk is volt annak idején a piacon, ott mellettünk árult mint töpörtyűt, igen, és akkor mindenki úgy nézegette, és akkor mindig mondta, hogy hát egyet kóstoljon meg nyugodtan, és akkor utána vettek, mert amúgy meg tényleg finom volt.
0: Fagyizóba szokták nekem mondani, hogyha nagyon látják, hogy vacinálok, ja, egy kanállal kinyújtanak, tudja, hogy utána veszek fagyit. Így kóstoltam meg azt hiszem a japánoknak van a jugo fagyjuk, ilyen nagyon savanyú citromos, tök jó volt, és azért vettem meg azt, mert megkóstolhattam.
1: Uh-huh. De ezért csinálja azt a Rédlád, hogy végigjárja az összes pesti cukrászdát, mindenhol csak egy kis kanállal, kedves, ahol nem vesz fagyit.
0: Igen, meg a rövid italboltokat is lelkesen látogatom, lékelgetek, aztán a végén, hogyha még tudom, hol lakom, akkor viszek haza is.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jót tenni együtt, még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj baráthívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is. Te 15 000 forint extra juttatást kapsz. Részletek a plazmacenter.hu oldalon. Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
2: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafe 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
1: Nyáres Tigospel koncert. Találkozzunk a komáromi Jókai Ligetben. Július 25-én este 7 órától az új Forrás zenekarral élvezhetjük a nyári estét, 8:30-tól pedig érkeznek a legszuperebb gospel dalok. Töltődjön fel velünk a csillagos ég alatt. A belépés díjtalan. Az esemény szervezője a Híd gyülekezete. Július 25-én este 7 órától várunk mindenkit Komáromban a Jókai Ligetben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Derék, hallottam ezt a dalt. Jó újra hallani. 9 óra múlt 40 perccel Buenos Morgan Roland.
1: Bizony, imádom ezt a dalt. Zsagár és a Wings of Love egy igazi klasszikus. Itt a rengeteg újdonság között azért néha egy-egy ilyet belecsempészünk.
0: És tök jó, amúgy. Beszélgettünk veled a dal közben, amíg ez szólt, hogy nagyon szeretjük mind a ketten. Én, amikor ezt először hallottam, akkor nem sejtettem, hogy akkorát fog menni, amekkorát ment. Nem tudom, hogy a készítők tudták-e, de ez nagyon nagyot szólt.
1: Hát igen, erre szokták ugye azt mondani a zenészek, akárhányszor ilyen téma szóba kerül, hogy ha ők tudnák, hogy mi a recept, akkor nyilván onnantól csak olyan dalokat írnának. Aztán az egyik berobban, a másik meg nem, és valamikor nagyon hasonló dalok közül az egyik az hatalmasat hasít, a másik meg alig ér el embereket.
0: Jókor, jó helyen. Te hol leszel hétvégén?
1: A legjobb helyen, itt hozom az ittszert.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Jó, várjál, hogy leszel? Már hogy olyan értelemben, hogy nagyon a forma egy szempontjából.
1: Mármint? Hát vasárnap délután, akkor van a futam.
0: Na tehát akkor nézed itt közben,
1: hát
0: ezt nem mondod?
1: Műsor közben fogom majd félszemmel lesni délhetőleg.
0: Ez kemény. Jó, hát nagyon ki van ezt számolva. Gondolkozom. Vagy felveszed több verzióban, hogy ki nyert, és akkor majd a megfelelő pillanatban az gyorsan bejátszod, amelyik igaz.
1: És csak győztest mondok, tudod, mert a többi variációt felvenni az nagyon sok lenne.
0: Vagy csak mondod, hogy mondok pilotákat, a nyertes köztük van.
1: Tudom a teljes mezőnyt.
0: Szerintem tudhatnám.
1: Mondjuk működni. Az ilyen Lindblad vagy ki, azt hiszem, hogy jól mondom a nevét, vélhetően azért kis eséllyel pályázik. De hát kisrában úgyis figyelj, ki nyer? Az Antonelli, ugye, aki nagyon nagy eséllyel nyer, esetleg behúzhatja a Verstappen, a két McLaren közül valamelyik, vagy a két Ferrari, tehát hogy ez
0: átjó,
1: még azért Russell is ott van. Na, jó, tehát...
0: Csináld meg úgy, mint a MÁV-nál. Tehát, hogy fölmondod a neveket, fölmondod az autókat, fölmondod a futamokat, és akkor évvégéig megvagy.
1: Ja, az egyébként
0: csak variálod.
1: Igen. És akkor így a magyar nagydíjat Charles Leclerc nyerte.
0: Verstappen? Jó, gyönyörű, tetszene, ezt összeraknám. Jó, figyelj, közben itt nagyon belementünk ebbe a kábriós témába itt az egyik hallgatóval, megtudtam még dolgokat. Ott meri hagyni megfelelő környéken nyitva is, viszont nem nagyon lehet belenyúlni, úgyhogy a riasztó ne kapcsoljon be, kipróbálta. Tehát van valamilyen érzékelő ott.
1: Az tök jó, mondom, én is például a saját házam előtt jó környéken lakunk, hál' Istennek, ott merném hagyni, de azért tudnék olyan helyeket mondani, és nem fogok direkt megnevezni ilyen környékeket, ahol nem merném ott hagyni. Mondjuk valahol még úgy, hogy úgysem merném ott hagyni, hogy hoppá, hogy rázárom a tetejét.
0: Meg érted, ott hagyod, és véletlen jön egy nagyobb esőzés, akkor ez megtelik? Vagy van benne ilyen lyuk alul, hogy ott kifolyjon?
1: Nincs.
0: Semmi, nem? Tehát abban lehet úszni.
1: Nincs, de nekünk a házunk előtt van ilyen féltető, tehát hogy az alá, ha beállok, akkor úgy, bár a szél be tudja fújni még akkor is az esőt, de kevesebb jut bele.
0: Na jó, van, izgalmas kanyar volt ez a kábriós vonulat is. Oké. Okay,
1: de azt senki nem ajánlotta fel, hogy elvisz téged kábriózni?
0: Nem, azt senki, de mutogatta a képeket autókról, hogy irigy legyek.
1: Na, akkor még továbbra is várjuk ezt a jelentkezést, hölgyek, urak, tehát azért nem lesz válogatós az Ádi.
0: De te engednéd bárki, tehát random, engednéd valamelyik műsorvezetőnek, mert most ők, igen, valamennyire ismernek minket, hogy a kocsidat vezessék?
1: Hát itt a kollégáknak igen.
0: Oké, okay, de most próbáld meg fordítva, akkor fordítsuk ki teljesen. Egy hallgató bejelentkezne, hogy figyelj, Roli, mindig is olyan autót akartam, mint a tied. Hadd vezessen már végig az M1-en.
1: Hát az nem biztos, de hogy lehet, hogy elvinném. Nem biztos, de lehet.
0: Számítana a neme?
1: Nyilván nem, hiszen nem vagyunk kirekesztőek.
0: Persze, hogy nem akkora.
1: Nem számít. Figyelj!
0: Majd az autónak.
1: Na, tehát ez, figyelj, nem számítana a neme, a kora és a külleme, hogyha csinos fiatal nőről van szó.
0: Világos, mindent értek. Valahogy így gondoltam én is. Jó, én holnap azért elmegyek strandra, mert mondtam itt a hallgatóknak, és tök jó idő van most is. Azt nézem, 19 fok van ebben a pillanatban, 24-25 lesz. Na jó, a jövő héten megbeszélhetjük. Csinálunk egy olyan adást, hogy én a kabrióból jelentkezem?
1: Hát ha lesz, aki elvisz téged kabriózni...
0: De akkor az tényleg műsor közben kéne egy órára, és akkor ilyen közlekedési helyzetjelentés, és bejelentkeznek minden utcából.
1: Jó, csináljuk. Na, ki az, aki adná magát ehhez? Várjuk a kabriósok jelentkezését. Ki az, aki lenne a mi száguldó riporterünk sofőre?
0: Igen, igen, egy órát bevállalni úgy, hogy az műsoridő. Mondjuk az utolsó órát valamelyik nap. Nem? Vagy hát közlekedési szempontból mi a hasznos?
1: Hát lehet korábbi is.
0: Korábbit?
1: Hát azért figyelj, attól is függ, hogy az illető hogy dolgozik. Most a kedvükért vegyen ki szabadságot.
0: De hát amúgy igen, lehet, de... Amúgy de szerintem a műsor szempontjából lehet, hogy ez izgalmasabb a korábbi, mert azzal tényleg tudunk segíteni az autósoknak.
1: Igen, úgyhogy akkor várjuk az önjelölt kabriós riporterek segítségét, vagy jelentkezését. Igazából Ádit kell csak vinni, de nyugodtan beszélhettek ti is adásban.
0: Fontos, a benzint nem fizetjük.
1: Csak hogy előre legyen.
0: De van forrásrádiós hűtőtáskám. Elviszel. Viszek egyet.
1: Na, azt tudunk adni AI-ba, sőt, van még napszemcsink is.
0: Na, azt írja valakit, hogy na jó, jövő héten megbeszélhetjük. Hallod? Lehet, hogy összejön.
1: Na, lesz kabriózós élményed?
0: Most egy nagyon nagy mosolygós fejet küldött, ami forog is, úgyhogy még meglátjuk, de azért lehet, hogy elindulunk ezen.
1: Jó, hát figyelj, azért ez egy szép vonal, most már van férfival titanikozós élményed is, ezt egyébként láthatjátok a közösségi oldalainkon, videós formátumban.
0: Amúgy szeretik, úgyhogy már kezdesz gondolkozni, hogy jövő héten eljátsszuk a Szürke 50 árnyalatának ismert jeleneteit.
1: Örülök, hogy egyből egy ilyen finom művészi alkotással céloztál. Figyelj, egyébként az egy rossz film. Tehát most nem a témája miatt, mert most...
0: Tényleg rossz. Az rossz, meg az... a Twilight. Azt se fog arról meggyőzni engem senki, hogy az jó.
1: Hát figyelj, én azért a Twilight-ot így felértékeltem magammal, miután láttam a Szürke 50 árnyalatát, meg a Van Szabadság 50. Tehát én mind a három résznek kellett, hogy nézzem.
0: Ja, tehát hogyha vékonynak akarod érezni magad, akkor barátkozz kövérebbekkel? Tehát hogy nézzél szarabb filmeket, hogy valamelyiket szeresd?
1: Igen, a Mamma Miát is azóta értékelem jobban, mióta láttam a Pappa Piát.
0: Jó, ez is érthető, bár azért Pierce Brosnant, hát hú, azt nem kellett volna neki.
1: Hát inkább a Pierce Brosnan énekeljen, mint a Nagy Feru.
0: Ja, értem. Mondjuk egyébként mondasz valamit. Jó, nagyjából erre számíthatok. Tehát hétvégén Roland itt lesz vasárnap az Éterben is, ezzel a műsorral pedig hétfőn korán reggel jövünk. Majd viszont még egy hálás feladatunk van hátra, hogy azt mondjuk, köszönjük Andi, hogy vagy nekünk.
1: Aj, de szép volt. Köszönjük szépen, igen, annak a Hitler Andinak, aki, és ez azért egy ilyen öröksebet fog jelenteni itt bennem, nem jött rá, hogy aki vagyok én játékban, engem kell kitalálnia.
0: Azért lehetséges azért, mert hogy annyira tisztel, hogy nem mert belegondolni, hogy te rámernéd osztani magadat, mint szerep.
1: Mm-hmm. Tehát, hogy ő belebújna a bőr, hogy én az ő bőrébe. Na, most hagyjuk is inkább, mert zavarba jövök. És hát köszönjük szépen annak a Rédl Ádámnak, aki úgy néz ki, hogy megvalósíthatja egy gyerekkori álmát szépen lassan, és lesz neki kabriózós élménye egy férfival.
0: De szépen hangzik. Jaj, de szépen. És annak az I és Rolandnak, aki volt már annyira Voldemort, hogy joghurtot tört egy boltban, Hi és Roland tehát a hétvégén is itt lesz. Én nem.
1: Mindenki jobban jár így.
0: Szerintem is egyébként. Aztán hétfőn nem sokkal 6 után jövünk. Legyen szép a hétvégétek, és hallgassatok a Forrás Rádiót.
1: Buenos morgen!
0: Sziasztok!
2: Buenos morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

Schlager.

felel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőtt kívánok! Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában. Franciaország európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez. Szünetelni fog az ügyfélfogadás a Kisbéri és Tatai NAV ablakokban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában. Ma 1 óra 59 perckor közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel. A 4 és feles magnitudójú földrengés Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra volt. A földrengést több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen érezték. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy egyelőre nem érkezett bejelentés károkról. Az Európai Unió segítségét kérte Franciaország az erdőtüzek megfékezéséhez, jelentette be mára virradóra Emmanuel Macron államfő. Gyorsan számíthatunk erősítésként

0: közölte, hogy a Kisbéri és Tatai NAV ablakokban szünetel az ügyfélfogadás július 27-e és augusztus 8-a között. A kéthetes szünet alatt személyes ügyintézésre további 4 helyszínen van lehetőség: a Tatabányai Központi Ügyfélszolgálaton, az Esztergomi Kirendeltségen, a Komáromi és az Oroszlányi NAV ablakban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei Adó és Vámigazgatósága a közleményben hozzátette, hogy augusztus 10-től a megszokott nyitvatartással várják az ügyfeleket a Kisbéri és a Tatai NAV ablakokban is, az adóügyek pedig elektronikusan is intézhetőek. Zenei program lesz a Tatabányai Bányász művelődési otthonban július 25-én 19 órától a Bányász udvaron. A Red Boys Irish Folk zenekar várja az érdeklődőket, a program ingyenes.
1: Időjárás.
2: Ma ugyan néha megjelenhetnek majd felhők az égen, de zömében napos idő várható, csapadékot vármegyékben nem jósolnak, 21 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hoppá! Beköszöntött a péntek, kérem szépen, igazi hétvégi hangulatban. Üdv! Buenos Morgan Kikoktél, beköszön, indítom a 4 órásat. Kevés nyoma, jó sok zene, mindez Tamással kettőig együtt. Mr. Belt mindjárt, Bell Hello, Katy Perry és Peggy Gou, Ira Starral. Egy újdonság jön, A Woman, rádióz velem. Szép

Decibelt, és persze mellette Weezal, az egykori Whitney Houston dallal jelentkeztek. Üdv neked, a koktélt elindítottam, kettőig tart a program. Én Tamás, kevés dumát, jó sok zenét, és persze bulvár csokrot is kapsz már ebben az órában. Aki mellettek lesz, abban a kis blogban, ő nem más, mint Kangs, az igazi buli király. Na, a részletek a következő fél órában tuti, hogy érkeznek. Az eszmék nem ártanak. Ártani az emberek ártanak, ha egy eszmében keresnek igazolást gaztetteikre. Jaj, de ismerős ez. Na, ez a mai napi koktélos bölcsességem tett fel a memóriába, kell, akkor pedig vedd elő majd mindenképpen. Alex Kenji, hú, az újdonság, a Bambolé a tiéd. Jön Bruno Mars, elsőként pedig Believe címmel az Ekrézés Good Boys durranást hozom. Kapod csak slágerek.

Alex Kenji, és persze, hogy a Bambulé volt a tiétek az idejéből hoztam. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, persze. A következő fél órában kapod a Bulvár Csokrot, itt lesz Kunks, most pedig itt lesz a 25 Celsius fok, mert hogy ennyivel találkozol ma. Jó erős széllel, mint ahogy tapasztalod jelen pillanatban is, és persze emellett napos, valamint felhős időszakok váltakozásával. Na ennyit az időjárásról. Ha nyaralsz, akkor ez nem volt jó hír, ha viszont dolgozol, akkor szerintem örülsz, hogy nincs kánikula. Én pedig örülök, hogy kiváló dalokat hozhatok neked. Például te Anna Ittől, a Hill érkezik nem sokára. Ő budapesti csajszi, igen, Rita. Vele beszélgettek a Buenos Morgenes srácok a múlt héten. Jön Cyril Kita Alexanderrel, a Skissos Sister dalt pedig egyből a kereskedelmi szünet után kapjátok. Ilyen lesz az I Don't Feel Like Dancing.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Prince és persze Jimmy and Come On, so Don't You Know volt a tiétek. Hoztam csak slágerek közt természetesen. Ez a Koktél 4 órában. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. No, hölgyek, urak, Kongsz a Bulvár Csokorban jelenleg is gőzerővel pörgeti a gigantikus nyári turnéját a világ körül. Pár napja még Mexikóban és San Franciscóban rázta meg a színpadot, de a héten már Európa legmenőbb klubjaiban és fesztiváljain pakolja a lemezeket. Egy friss interjúban pedig elárulta az abszolút túlélés titkát a kimerítő turné élethez. Figyeljetek, besírtok! Azt mondta, ahelyett, hogy mindenféle gyorséttermi szemetet tömne magába a hajnali reptereken, kizárólag banánt eszik, hogy formában tartsa magát. Igen, jól hallottátok, a világ egyik legkeresettebb DJ-je egy igazi banán diétával bírja ki a gyilkos tempót. Úgyhogy kérem szépen, banánra fel, gyorsan el is kapok egyet és lenyomom. Bulvár Csokor, Benne Kongsz, Craig David érkezik rögvest Emenikével, Azaria Formúcot hozza, Liza pedig Lovers on Mars címmel küld egy dalt nektek. Csak slágerek közdobom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 11 óra előtt járunk 3 perccel. Ismét negatív tartományba süllyedt a Duna vízállása Esztergomnál, elszállították a Margit hídnál talált tűzérségi lőszerhüvelyt. A Velencei Filmfesztivál Venezia Spotlight szekciójában mutatják be Reisz Gábor új filmjét. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Ismét negatív tartományba süllyedt a Duna vízállása Esztergomnál. A mai napon reggel 8 órakor -4 cm mutatott a vízmérce. A tartósan alacsony vízállás miatt újabb egy héttel, augusztus 2-áig meghosszabbították több menetrend szerinti dunai hajójárat leállását. A részletes menetrendi tájékoztatás megtalálható a mahartpassnave.hu oldalon. A Duna esztergomi vízállásának aktuális adatai a vízügy honlapján követhetők nyomon. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, megszűnt az útlezárás, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete ma reggel az MTI-vel. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tűzérségi lőszerhüveje volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. A tűzszerész művelet idejére mintegy negyed órára hajnalban lezárták a Margit hidat, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi és zenei estekkel várja az érdeklődőket a Jókai Mór Városi Könyvtár hangulatos udvarán Komáromban. A programsorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A mai napon 18 órától Szinak Evelin olvas fel, akit Budai Marci kísér. Reisz Gábor új Földszint című rendezését a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a Venezia Spotlight szekcióban mutatják be, közölték az alkotók az MTI-vel csütörtökön. A Földszint című film főbb szereplői Tompa Ádám, Józsa Bettina, Bacskó Tünde, Crespo Rodrigo, Znamenák István, Gazsó György, Rusznák András, Kindl Juli, Tímár Éva és Fülöp Viktor. A Földszint főszereplője Mén Kristóf, a festőművészből lett banki archiváló, aki feleségével egy társasház földszinti lakásában lakik. Azon a napon, amikor megtudja, hogy hamarosan apa lesz, penészfoltot fedez fel a lakása falán, és elhatározza, hogy kideríti a folt eredetét. A film az ő néhány óráját meséli el, péntek délutántól másnap hajnalig. Ahogy kezd belegabajodni a ház ügyeibe, gyanúja egyre erősebb, a ház beteg, áll az alkotás szinopszisában.
0: Időjárás.

szeretem az ilyen lassabb ütemeket. Alan Walker, Isabel Magman és Catherine O'Ryan zimént. A Broken Strings volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és a hölgyek kedvencével. Enrique Iglesiasszal ő érkezik nem sokára, a Bulvár csokorba pakolom, de hölgyeim, sajnos ott lesz mellette Anna Kurnyikova is, úgyhogy elfelejteni az urat. Köszi! Az eszmék nem ártanak, ártani az emberek ártanak, ha egy eszmében keresnek igazolást a gaztetteikre. A mai napi koktélos bölcsességet kaptad, tedd a memóriába fel, ha kell, akkor pedig persze, hogy vedd elő. Én előveszem azt a bizonyos Bulvár csokrot, amiben Enrique Iglesias érkezik majd. Előtte viszont tuti jó dalok, Kellys és a Trick Me, mekkora klasszik volt 2004-ben, emlékeztek? Egyébként R&B buliba mindenképpen előkerül. Disturb is jön, a Marshmallow Pink és Sting közös pedig most hozom. Csak slágerek közt, tiétek a Dreaming!

Kick Me itt a Forráson, csak slágerek közt érkezett. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és például Tatával. Képzeljétek el, 129 évvel ezelőtt történt az, amiről most mesélek. A világon elsőként Tatán 21 helyen gyulladtak fel utcai acetilénlámpák. No és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy begyulladtak és leégtek, hanem este 8:30-kor elkezdtek világítani, mert hogy ugye jött a sötétség. No és még egy, már kalendárium 1463, Hunyadi Mátyás 80 000 aranyért visszavásárolta a magyar Szent Koronát harmadik Frigyestől. Na és vannak névnaposaink, ők a Kingák és a Kincsők. Boldog névnapot nektek! A többieknek üzik, köszöntsétek őket, örülnek mindennek is. Hát mivel mind a kettő hölgy, szerintem örülnének Enrique Iglesiasnak is. A bulvár csokorban belerakom, érkezik a következő fél órában. Szent Klár, addig jön Jennifer Lopez, Taylor Swift, és egy úr is belefér azért a négyes blokkba. Ő Post Malone, a kereskedelmi szünet után a Circus érkezik. Csak nehogy énekeljétek, hogy a kör közepén állok. A dalt mutatom!

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
3: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szent Klár és a Break Up Glow volt a tiétek a tavalyi évből érkezett Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, és persze Bulvár Csókor, bennem Enrique Iglesias. Hölgyek, urak, bár inkább hölgyek, a latin pop királyának házatájáról akkora exkluzív családi info futott be, amitől garantáltan elolvadtok. Tudjuk jól, hogy Enrique és a korábbi tenisz csillag Anna Kournikova úgy őrzik a magánéletüket, mintha a világ legféltettebb kincse lenne. Éveken át szinte semmit sem mutattak a gyerkőcökből, de most megtört a jég. Miután a spanyol válogatott a drámai csatában a 106. percben lőtt góllal behúzta az idei labdarúgó világbajnokságot Argentina ellen, Iglesias és Kournikova rezidenciáján elszabadult a spanyol virtus. Anna az Insta oldalán osztott meg egy zseniális fotót, ahol a 8 éves ikrek, Lucy és Nicolás, valamint a 6 éves Mary őrjöngve piros nemzeti mezben ünneplik apuci hazájának a diadalát. A szemfüles rajongók persze azonnal kiszúrták, hogy a legkisebb trónörökös lemaradt a képről. Bizony-bizony, a párnak tavaly decemberben megszületett a 4. babája, a kis Romeo, akit egyelőre még tudatosan óvnak a reflektorfénytől. Biztos érzékeny a szeme. No, Bulvár Csókor, benne pedig Enrique Iglesias, és ugye itt volt Anna Kournikova is. Martin Garrix rövidesen muzsikál, jön Mina a Sofival és Curtisszel, és ha már bulvárkodtunk Enrique körül, akkor ön Deskemer Buenoval és Zionnal. Subemele Radio, ugye ismerős, hozom csak slágerek közt.

0: azt mondod, hogy nagy klasszik. Britney Spears és Madonna közöse a Me Against the Music volt, a Tiéd 2003-ból érkezett. Apropó három, a második óra után nyitom a harmadikat. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán Kygo, Khalid és Griffin, ilyen lesz a Save My Love.
1: Panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép napot kívánok! Nagy mennyiségű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben, 4-es ikrek születtek Csíkszeredában, bejelentéshez kötött a klímaberendezések telepítése Dorogon. Itt Taler Andreát hallják, a mikrofon mögött hozom a déli hír összefoglalót. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szakhatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes-Major térségében, a román-magyar határszelvényben. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet az MTI-vel közleményben. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van, a további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozást. Első lépésként merülőfalat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. Hozzátették, több ponton vízmintákat vettek, de a vizsgálatok hivatalos eredményére várhatóan 48 órát kell várni. 4-es ikrek születtek Csíkszeredában, az újszülöttek, 3 leány és 1 fiú, kedden 11 óra 39-kor császármetszéssel jöttek a világra, ők és édesanyjuk is egészségesek, közölte csütörtökön a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. A Székelyföldi Egészségügyi Intézményben először fordult elő, hogy 4-es ikrek születnek, írták a kórház közösségi oldalán közzétett közleményben. A bejegyzés szerint a 4 csecsemőt egy 31 éves málnásfürdői édesanyja hozta világra, aki mesterséges megtermékenyítés eredményeként lett várandós. Az ikreknek légzés támogatásra van szükségük, de állapotuk stabil, közölte a Székelyföldi Intézmény. Bejelentéshez kötött a klímaberendezések telepítése Dorogon. A város önkormányzata frissítette a klímaberendezések telepítésére vonatkozó eljárásrendet, valamint közzétette a településképi bejelentéshez szükséges formanyomtatványt. A szabályok a társasházakra, a családi házakra és a magáningatlanokra egyaránt kitérnek. A részletes tájékoztató és a letölthető formanyomtatvány Dorogváros honlapján érhető el. Folytatódik Oroszlányban a nyáresti filmvetítések programsorozat, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpada mozivásznat kap, a parkoló pedig nézőtérré alakul, ahová mindenkit szeretettel várnak a Mamma Mia című filmre a mai napon 21 órától. Rossz idő esetén a vetítést a Könyvtár színház termében tartják korlátozott számú nézőnek, a rendezvény ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen, csapadékra nem kell számítani, 21 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Mindig ám. Egészen 2-ig. Sziasztok, ez a 4 órás magazinműsor. A koktél kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Jön a Buenos Morgan visszatekintő ebben az órában, na meg Bulvár Csokrot is kapsz benne The Weekenddel. Addig Marcus Martinus, Lengyel Joanna az újdonsággal. Itt lesz Robbie Williams, na meg Kygo, kezd a Save My Love!

Marcus és Martinus, ők ketten itt a Porondon. Wonder, így a dal, csak slágerek közt érkezett. Ez a Forrás Rádió, a nap 24 órájában ilyen és ehhez hasonló kiválóságokkal kereken három darab frekvencián. Esztergom, Tatabánya és Komárom térségében találsz minket. No és az interneten is keres rá nyugodtan, akár Facebookon, akár a TikTokon, akár az Instán, és persze az online rádiós hallgatási felületeken. Ez akkor aktuális, hogyha mondjuk elmész a világ másik végére, és minket hallgatnál. Márpedig miért ne hallgatnál? Mondj egy okot, hogy ne! Ugye, hogy nem tudsz, mondtam én. Bulácsó akkor, ebben az órában The Weeknd érkezik, a Buenos Morgan visszatekintőt pedig a következő fél óra hozza el. Pont ott party, ez pont tegnap volt. Este ott volt Ádi és Roland, no és a jó hangulat. Erről egy-két érdekességet mutatok a következő fél órában. Addig pedig Noel Holler,

0: Noel Holler és a Sanfi Duo közös helele. A tavalyi évből érkezett koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Ám el tászfély a porondon, mert hogy a bulvár csokorhoz értünk, The Weeknd ő, a kanadai superstar. Az After Horse Till Dawn nevezetű science fictionbe illő stadion turnéjával valósággal letarolta Európát. Csak ezen a nyáron több mint 500 000 francia rajongó váltott rá jegyet, és a párizsi 6-os Iker koncerttel beírta magát a történelem könyvekbe is. Képzeljétek, a turné idén már több mint 440 millió dolláros bevételnél jár, ezzel hivatalosan is ez lett minden idők legjövedelmezőbb szóló férfi turnéja. A látványról pedig ne is beszéljünk, a színpadon egy hatalmas aranyszínű Hajime Sorayama szobor magasodik, miközben lézer ágyúk és 30 vörös ruhás táncos kíséri az ütemeket. No, de most jön a fekete leves, müncheni koncertje után bejelentette, hosszabb időre teljesen el fog tűnni a nyilvánosság elől, hát gondolom stúdiózik. Igaza van, kellenek az új The Weeknd dalok, és kell a Buenos Morgan visszatekintő is, megkapod a következő fél órában, addig Pitbull, LCK, Alessandrano és The Weeknd, ha már a bulvár csokorban ő, a kereskedelmi szünet után tiétek a Can't Feel My Face, ilyen lesz!
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Sessiont, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.tber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Pitbull és az I Know You Want Me. 2009-ből hoztam neked, csak slágerek közt érkezett. Cocktail 4 órában, előttem pedig Buenos Morgan ugyancsak 4 órában, tegnap pedig 3 órában voltak kint a srácok a Pont Ott nevű rendezvényen Tatabányán a Gyémántban. Nem volt valami nagy meleg, de ettől függetlenül a fiúk és a lányok pancsiztak a medencében. No és őrületes zene szólt, nem beszélve a ponthatárokról. Na az is őrületes volt, mutatom a részleteket.
0: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Amúgy beszéljünk már egy kicsit erről a pont gyűjtőpartiról, tehát hogy a...
3: gyűjtőparti!
2: Igen, nekem annyira tetszett az egész koncepciót. Tegnap elmesélték nekünk, azt hiszem az alpolgármesterünk mondta, hogy ilyen egyedül talán Salgótarjánban van még, hogy strandon, tehát hogy az itteni régióban, meg úgy általában az ország ezen részén csak nálunk volt ilyen, és igaz, nem volt a legfényesebb az idő, de a végén már kisütött a nap, de hogy akik ott voltak, olyan lelkesen élték, és akkora sikítások voltak a hullámmedence partjánál, amikor összeértek a ponthatárok, hogy tényleg ezt folytatni kell.
3: Amúgy szerintem nagyon nagy feeling, aki ott volt, biztos, hogy élvezte, tényleg zseniális hangulat volt, tehát hogy igazi party feeling, ugye ott volt Bóli, ott volt Bédabi, ott volt Jamina, szóval tényleg jó DJ-k váltották egymást, úgyhogy ez is adta magát ehhez, meg hát én tegnap este is elmondtam adásban, elmondom újra, hogy aki akkor nem hallotta, drága urak, hát könyörgöm, tehát hogy azért bikinis lányok társaságában várni a ponthatárokat és velük ünnepelni, szerintem ez mindent visz.
2: És nagyon durva, tényleg azt figyeltem meg, hogy sokkal nagyobb a továbbtanulási hajlandóság a nők körében, mert hogy szerintem az emberek 4/5 lány volt.
3: Vagy csak őket vetted észre, tehát az meg a másik.
2: Nem, láttam a két bajszos bölcsészt, az egyiken izé volt, tehát mindenkin tudod, ez a rövidnadrágos
3: fürdőruha
2: volt. Nem fecske, de az a fürdő gatya.
3: De fecske, szerintem fecske volt.
2: Te is láttad a fecskét a pocak fölött?
3: Pocak alatt.
2: Ja, persze, hát igen, jogos. Pocak alatti fecskét.
3: Igen, tehát azért, figyelj, kettő jelenség szúrt szemet, ha akartad, ha nem, a tangás bikinis lányok, meg a
2: bölcsészek,
3: meg a fecskés bajszos bölcsész. Okay.
2: Volt logisztikus két lány, őket is felvették, ők is nagyon örültek, volt egy srác, aki a testnevelési egyetemre jelentkezett, és volt körülötte 6 barát, és mondták a haverok, hogy ők csak szurkolni jöttek, de ha összejön, akkor bedobják a srácot a medencébe, ő csobbant. Gyakorlatilag, akivel én beszéltem, azt felvették, jó mem.
3: Igen, ott egyébként nagyon pozitív, meg mosolygós arcok voltak. Hát lehet, hogy azok mennek el elsősorban egy ilyen pontot partira, akik úgy érzik, hisznek hogy magukban. Nekik ez meg lesz, igen, hisznek magukban, és úgy érzik, hogy akkor ez összejön, és lesz mit ünnepelni. Simán benne van a pakliban.
2: Nem tudom, de mondtad te is, én is mondtam, 15 éve nem volt ennyi jelentkező. Mit mondtál? 140 ezer?
3: 140 ezeren összesen, igen, és a gazdálkodási és menedzsment szak az volt egyébként a legnépszerűbb, de évek óta ez viszi a pálmát stabilan. Nagyon sokan jelentkeznek általános orvos képzésre is, pedig az azért nem piskóta, az kőkemény.
2: Kevesen a boncmesterire, de nézem, hogy azért ott is kemény ponthatárok vannak.
3: Pszichológia, ez is népszerű, tehát vannak azért olyan szakok, amik így tartják a népszerűséget.
2: Kommunikáció, média, tudomány, tehát lesznek meg kiseink?
3: Egy.
2: Jó, te bőgel is.
3: Top 10-ben van.
2: Tényleg még mindig?
3: Még mindig, de dobogó közelben nincs. Mondom, ez kereskedelem és marketing, az van ott talán ilyen 4.-5. helyen. Úgyhogy igen, de várjál, mindjárt rá is keresek csak.
2: Kérdem én, mit tesz hozzá a világhoz egy orvos? És mit tesz hozzá egy műsorvezető? Azért mérlegeljünk.
3: Ugye? Hát azért egészen más a kettő. Hú, te. Ja, ugye meglincseljenek minket.
2: Persze, igen.
0: Buenos Morgan, minden

STI, az eredetiét a Soul to Soul-tól kaptuk jó régen Back to Life, így a dal csak slágerek közt érkezett. A harmadik órát zártam a koktélban, köszi, hogy itt vagy, jön az esztergomi krónika, aztán robogunk tovább MK és Krisztál közösével. A DR érkezik, milyen lesz?

0: Live Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Esztergomi Krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
1: Pontban egy óra van, szép napot kívánok! Növényvédelmi munkálatok lesznek Esztergomban, július 26-áig meghosszabbították több dunai hajójárat leállását, Esztergomban augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg a Szent István napokat. Az Esztergomi Krónika híreit Nemes Kittitől hallják. Megkezdődik az esztergomi Kisduna sétány Kossuth híd és Szent Erzsébet híd közötti szakaszán található burkolt rézsű gyommentesítése. A növényvédelmi munkálatok tervezett időpontja július 27-e és 29-e között, naponta éjfél és hajnali 4 óra között. Tekintettel a bizonytalan időjárásra a munkavégzés időpontja módosulhat, de törekednek a jelzett időszak betartására. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart Pass név július 26-áig meghosszabbította több dunai hajójárat kényszerű leállását. Az esztergomi sétahajó és a térséget érintő kiránduló hajók a héten sem közlekednek, írja a dorogimedence.hu. Az esztergomi vízmércén június 15-én és 16-án mínusz 11 cm körüli értékeket mértek, majd átmeneti emelkedés kezdődött. Július 19-én vasárnap délután a vízállás rövid időre elérte a 20 cm. Ezt követően azonban ismét apadás indult. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint július 20

0: Színházi fiúzenekar, valamint a Dívák. A nagy színpadi koncertek mellett kulturális előadások, családi és gyermekprogramok, kézműves vásár, valamint gazdag gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A legkisebbeket bábszínházi előadások, interaktív zenés műsorok, mesejátékok, parkmozi, légvár, arcfestés és zsonglőr programok szórakoztatják majd. A részletes program az esin.visitesztergom.hu oldalon érhető el. Mese délután lesz július 25-én Esztergomban, élő meseolvasásra várják a gyerekeket és szüleiket 3-4 éves kortól. A program 17 óra 30 perckor kezdődik a Mesekuckó játszótéren, a részvétel ingyenes. Az Esztergomi Krónika híreit Nemes Kittitől hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél! Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Híred a Coldplay nevű formációról? Van? Nem baj? Nekem is. És tuti, hogy olyan, amit te még nem tudtál. Hozom a bulvár csókorban, ígérem, és persze a búcsú ideje is itt lesz. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene Tamással. Disco Sheet, Vice, Nina Sky, és persze MK, valamint Crystal. Kezd már is a Dior!

0: A diszkos hit Burai és Király Viktor közös itt nálunk. Ez a Better Days, a tavalyi évből érkezett Koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Ez a 4 óra hivatott arra, hogy a munka legnehezebb részén átkísérjen téged. Például a Bulvár Csókorral a következő fél óra már a Coldplay-t hozzááll nektek. Tudtátok, hogy ők is felléptek a világbajnokság fél idei sójában? No, majd mesélem. Az eszmék nem ártanak, ártani az emberek ártanak, ha egy eszmében keresnek igazolást a gaztetteikre. A mai napi koktélos bölcsességemet hallottad egyébként, hogy kitől származik, azt nem tudjuk, de a memóriában nyugodtan felteheted, ha pedig kell, akkor elő is veheted. Mint én, a zenéinket, Kelly Harris, Lady Gaga és a New Level Empire Dr. Béressel, amíg tart a nyár, addig tessék kiélvezni a szabadságot, hozom csak slágerek közt!
1: Szevasztok, ő a Dr. Béres, én pedig a nyúl a Nyúl Empire-ből.
2: Ha, szevasztok, én a Dr. Béres.
3: Éled, veled az egekig éred.
2: Ez egy új szint, hallgassátok, amíg tart című dalunkat, és amíg tart, addig táncoltatok, mert mi mindig veletek vagyunk.

Elis, és persze, hogy a My Way volt a tiétek 10 évvel ezelőttről hoztam. Koktél, a Forrás Rádió 4 órás magazin műsoráról dumálok. Én Tamás, kettőig töltegyük együtt az időt, aztán jön a búcsú, és persze már itt Lackó. Viszont addig a Bulvár Csokorban tudja, hogy a Coldplay lesz itt veletek. No meg a Forma 1-es Magyar Nagydíj, ami már a 41. Magyaródon a Hungaroringen rendezik természetesen. Már tegnap mondtam ugye, hogy erősebb jármű mozgásra készüljetek az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint még a 3-as főúton is Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, ha esetleg oda tartotok, már pedig tudja, hogy mentek sokan, a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Remélem, hogy vettétek. Ha nem, akkor megtaláljátok az Útinform oldalán. Az információ fontos, hogyha a Forma 1-es cirkuszhoz készültök. A Coldplay is készülődik a Bulvár Csokorban, és persze muzsikálnak is. Eddig Neo!

vallások szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on.
1: A Coldplay és Big Gene közös tosztamna, ez volt a Miracle, itt a Forráson csak slágerek közt érkezett. Ígértem nektek Bulvár Csokrot, a mai utolsót itt a 4 órás magazin műsorban, benne pedig a Coldplay! Nos, ha úgy gondoltátok, hogy The Weeknd párizsi stadion rekordja után már nem lehet fokozni a hangulatot, akkor nagy a tévedés. A brit pop-rock ikonok, vagyis a Coldplay tagjai olyat tettek a napokban, amit előttük még soha, de soha senki a zenetört. Emlékeztek biztos a foci VB gigantikus döntőjére. Nos, a FIFA gondolt egy merészet, és a döntő szünetére leszerződtette Chris Martint, hogy kurátorként hozzon össze egy elképesztő 11 perces gigasót. Chris pedig persze nem aprózta el, meghívta maga mellé Madonnát, Shakirát, Justin Biebert és még a BTS-t is. A legnagyobb durranás mégis az volt, amikor a show végén maga a Coldplay lépett a színpadra, gyermekkórussal és a Muppet Show bábjaival karöltve. Az elképesztő vizuális orgia és a fentről hulló konfetti eső közben elnyomták a legújabb slágerüket, a We Danced, a stadion óriás kijelzőire pedig hatalmas betűkkel vetítették ki az együttes legfőbb üzenetét. Na mi is ez? Na persze, hogy love. A kritikusok szerint egyébként Chris Martinék ezzel a béke propagandával és zenei zsenialitással teljesen ellopták a sót magától, a futball meccstől is. Hát igen, belegondolva a döntőbe, arról nem volt nehéz. Bulvár Csokor, benne a Coldplay, az imént még muzsik is. Jön Juno Tász Mikázával, Manuel T. Dennyvel, itt pedig a Badez Only egy régi nagy klasszik feldolgozásával. A tavalyi évből érkezik, hozom csak slágerek közt!

0: Rihanna és a Where Have You Been volt a tiétek, 14 évvel ezelőttről hoztam. Ez volt az utolsó dal a mai koktélban, úgyhogy meg is köszönöm már, sőt az egész hétre kitüntető figyelmet, 10 és 2 között mindig a 4 órás magazin műsort hallottad, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással fogod, hétfőn is, akkor is érkezem 10 órakor, addig tedd el a koktélos poharad, de akkor gyere mindenképpen, és szomjasan. A folytatás Bálint Lackót hozzá el neked, érkeznek az utak hírei és természetesen a legjobb dalaink. Én jövök vissza a 6 órára a Forrás Charterben, itt leszek a klubok legjobbjaival, aztán ESB 2 óráját kapod, a Light Sessionről dumálok. Holnap reggel pedig beesek 7 órakor, jövök majd a szombat délelőtti programmal. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Az Offenbach és a Miles Away kezd mindjárt. Holnap reggel 7-kor győzök!
1: Szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Jót tenni együtt, még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj baráthívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is. Te 15 000 forint extra juttatást kapsz. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! 33 embert fogtak el a 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében. 1901 óta több mint 3 nappal nőtt a 27 fokot elérő középhőmérsékletű napok száma. Szeptember 10-én indul a magyar hoki szezon. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. Tájékoztatásuk szerint az ellenőrzés sorozat első hetében több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján végrehajtott célzott közterületi ellenőrzésekben. A rendőrök többek között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt intézkedtek, valamint körözött embereket is elfogtak. Mint is mert Magyar Péter miniszterelnök múlt hét csütörtökön jelentette be, hogy a belügyminisztérium a főváros egyes területeiről érkező lakossági jelzésekre reagálva a budapesti rendőrfőkapitányság, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával 30 napos fokozott közbiztonsági akciót indít Budapesten. Az elmúlt 125 év alatt 3,3 nappal nőtt a 27 fokot elérő középhőmérsékletű napok száma országos átlagban, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben pénteken. Azt írták, a júniusi középhőmérséklet 22,5 fok volt, ezzel ez volt országos átlagban 1901 óta a második legmelegebb június. A június végén kialakult hőhullám során több hőmérsékleti rekord is megdőlt. 30-án Széchenyben 42 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete, ami új abszolút maximum hőmérsékleti rekord Magyarországon. Az elemzésben megvizsgálták a legalább 27 fokos középhőmérsékletű napok gyakoriságát és területi eloszlását a mérések kezdete óta. Tatabányán július 31-én rendezik meg az újabb Bánhidai limonádé és kertmozi ingyenes programot a Puskinnál. 18 órától zenél Járinka Erik Máté, 20 óra 30 perctől pedig a Hogyan tudnék élni nélküle című magyar zenés vígjátékot lehet megnézni, várják majd az érdeklődőket. És végül sport, a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC és a magyar kupagyőztes FTC Telekom csap össze a szezon első trófeájáért szeptember 10-én a Tüske csarnokban, ahogy tavaly, úgy idén is a két fővárosi együttes mérkőzik meg a szuperkupáért. A mérkőzés 19 órakor kezdődik, a hazai szövetség 2018-ban hívta újra életre a szuperkupát.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban keleten, északkeleten futózáporok is lehetnek. A szél több felé lehet élénk erős, a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És mindig a legtöbb slágerekkel is egyben szavaztok. Szép délután kívánok mindannyiótoknak, a Forrás Rádiót és a délutáni csúcsot hallgatjátok a mikrofonnál Bálint Lászlóval. Hát 4 órán keresztül biztos, hogy itt leszek veletek, a közlekedési infokat pedig tuti hozom majd nektek, és persze a legjobb slágereket is, úgyhogy rögtön startolunk is. Ebben az esetben Offenbachal kezdünk, ja már is a My The Way. Tartsatok velem a következőkben is.

0: Fall Like Glue itt a Forrás Rádióban csak slágerek között, a következőben pedig folytatjuk a ma reggelből a Buenos Morgan legjobb pillanatai közül.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na mert most itt egy cikk, ami részletezi ezt a dolgot, és képzeljétek el, kiderült, hogy az összetört termékeket nem kell automatikusan kifizetni. Minden esetben mérlegelnek a boltban, és azt mondják, hogy ha bármilyen szinten ráfogható, hogy az üzlet hibájából történt a baleset, itt van néhány példa, akkor tuti, hogy nem kell kifizetned, hogyha a vásárlónak a figyelmetlensége vagy gondatlanság okozza, akkor pedig dönthet úgy a bolt, hogy jó fej lesz, de ki is fizettetheti veled. De mit lehet ráfogni az áruházra? Instabil polc vagy csúszós padló?
3: Na? Mondjuk a csúszós padló az előfordult. Instabil polc, hát esetleg, hogyha valaki ilyen padlócirkáló, mint én, és mondjuk így föl kell állnia ott mondjuk a polcnak a szélére, vagy valahogy eléri a legfelső termékeket, na akkor lehet, de hát azért nem hiszem, hogy tudod hibáztatni.
2: Figyelj, vita esetén elővetik a kamera felvételeket. Mennyire megalázó neked mondjuk egy 160 forintos joghurtért végignézni, ahogy te ugrálsz, hogy elérd a felső polcot?
3: Hát semennyire.
2: Belefér?
3: Semennyire. Nem azért ugrálni nem szoktam, ilyenkor mindig úgy fölállok ott a polcra, és akkor el szoktam érni. Vagy valamiről ugye töltik föl az árut, tudjátok, ez a tologatható, amiket tologatnak, és akkor van, hogy azt szerzek egyet, és akkor úgy intézem a dolgot.
2: Tanúkat is bevonhatnak, tehát hogyha nem egyértelmű, akkor olyan szintig elmehet a dolog, hogy megkérik a körülötted lévő vásárlókat, hogy tanúzzák le, hogy te béna voltál, vagy instabil volt a polc.
3: Na, az már egy kicsit megalázóbb.
4: De szerintem nem nagyon csinálnak ilyet, én legalábbis meg nem találkoztam ilyennel. Meg általában, hogyha valamit összetörnek az emberek, akkor azt ott hagyják.
2: Igen?
4: Tehát, hogy nem fogsz ott állni az összetört dolog fölött, és akkor ott jaj, veszékelsz, hogy most akkor mi lesz, hanem nekem általában az a tapasztalatom, hogy ott hagyják. Hát ugyanúgy, ahogy mondjuk, ha megveszel valamit, és nem kell, akkor visszarakod oda, ahol éppen vagy. Tehát nem viszed vissza, hanem úgy
2: random lerakod. Na, az iszonyat, az bunkóság.
4: Egyébként szerintem is egyébként, főleg a hűtött termékről
3: csak
4: van.
3: Csak az én mániám, én mindig mindent visszarakok a helyére.
4: Én is.
3: Sőt, például, hogyha a ruhaüzletben látom, hogy le van esve valami, én azt is visszarakom.
4: Én is.
2: Na, én meg az, hogy akkor, hogyha múlt héten is összetörtem valamilyen, nem tudom mi volt, torma, mustár, valamit összetörtem, és hogyha közel van a ruhaosztály, hozok valamit, és azzal föltöröm. Hogy lássák a gondoskodást.
3: Milyen szép ez a blézer.
2: Elnézést, melyik sorban van a clean? Azt is hozom. Itt takarítás lesz.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Forrás Rádióban továbbra is a legjobbakat kapjátok, és persze figyeljük a közlekedést. Hát a helyzet az, hogy ma sem túlságosan jó a hír, ugye az M1-esen nyilvánvalóan a tranzitforgalom szépen megterheli a forgalmat, a Budapest felé vezető oldalon elképesztően nagy dugóban, jelen pillanatban is azt tapasztalhatjátok, ugye hétvégén Forma 1 magyar nagydíj a Hungaroringen, úgyhogy készüljetek még nagyobb átmenő forgalomra. Ez igaz egyébként az M7-esre is, ott is elképesztő nagy dugó van, mindkét oldalon ráadásul, úgyhogy arra ne kerüljetek, ha esetleg ezzel próbálkoznátok. Közlekedési információk a 0620 98 98 5-re küldhetek. Köszönjük szépen, balesetmentes, jó utat!

Zara Larsson, Pretty Ugly, itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Hírek, infók jönnek mindjárt Kittivel, előtte viszont van időnk zenélni, nem is kevés. Diazzal és Mentával folytatjuk többek között, itt van az Így volt szép.

0: óráért véget itt a Forráson, jönnek Kitty és a hírek, aztán pedig természetesen újabb slágerek, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Enne hét érkezik a folytatásban mindjárt a Hill-Hill-Hill-lel.
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz 3 perc múlva köszöntöm Önöket. Kisebb meglepetést okozott a munkaerőpiac júniusi alakulása. Megkezdődtek Esztergomban a Galamb utca burkolat felújítási munkálatai. A Forma 1 Magyar Nagy Díj egészségügyi biztosítását idén is az Országos Mentőszolgálat végzi. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Megkezdődtek Esztergomban a Galamb utca burkolat felújítási munkálatai, ezért az utcát lezárták a gépjármű forgalom elől. A felújítás várhatóan novemberig tart. A munkálatok ideje alatt az érintett ingatlanok gépjárművel nem közelíthetők meg, ezért kérik a lakókat, hogy járműveikkel a környező utcákban a közlekedési szabályok betartásával parkoljanak. A lakosság türelmét és megértését kérik. A Forma 1 Magyar Nagy Díj egészségügyi biztosítását idén is az Országos Mentőszolgálat végzi. A mentőszolgálat az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a rendezvényre való felkészülés már a hét elején megkezdődött. Hétfőtől folyamatos 24 órás felügyelet működik a Hungaroringen, az előkészületi munkálatok során esetlegesen bekövetkező egészségkárosodások kezelésére. A versenynapokon a versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter teljesít szolgálatot. A versenypálya mellett egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra egyaránt alkalmas ambulancia is rendelkezésre áll, közölték. Mint olvasható, a versenyzők biztonságán túl a nézők megfelelő ellátására is nagy hangsúlyt fektetnek. 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegély nyújtó páros gondoskodik a résztvevők biztonságáról a rendezvény teljes ideje alatt. Némi meglepetést okozott az MTI-nek nyilatkozó elemzők számára a foglalkoztatottak számának júniusi csökkenése és a munkanélküliek számának emelkedése, ami eltér a szezonális trendtől. A háttérben a bizonytalan gazdasági kilátásokat és a demográfiai helyzetet, a népesség fogyását látják a szakértők. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken kiadott jelentése szerint júniusban a 15-74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 volt, a munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8200-zal, egy év alatt 66000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. A közlés szerint a közel-keleti konfliktus felélénkülése negatív hatással lehet a hazai munkaerőpiacra is. Az energiaárak emelkedése nagyobb terhet ró a vállalatokra, így a költségcsökkentés érdekében a munkaerő csökkentés vagy a részmunkaidős foglalkoztatás mellett dönthetnek.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban keleten, északkeleten futózáporok is lehetnek. A szél több felé lehet érénk erős, a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fágyol felhő lehet majd az égen.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Sziasztok, szép délután kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Érdekességekkel, közlekedési információkkal és tel is slágerekkel töltetjük ezt a 60 percet is, úgyhogy egyáltalán nem fogunk lébecolni, sőt, mint több, inkább csak maximum lazítani. Azt is csak a slágerekkel. És ha már dalokról beszélek, akkor jöjjön egy újabb. Itt van a Hill, Hill, Hill.

0: Most pedig tekerjük vissza az időkerekét, egy újabb vidám pillanattal folytatjuk a mai Buenos Morgenből, utána pedig újabb slágerrel, hazai vizekről majd a Felhello és a Mesél még róla jön.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Közben itt nagyon belementünk ebbe a kábriós témába itt az egyik hallgatóval, megtudtam még dolgokat, ott meri hagyni megfelelő környéken nyitva is, viszont nem nagyon lehet belenyúlni, úgyhogy a riasztó ne kapcsoljon be, kipróbálta, tehát van valamilyen érzékelő ott.
3: Az tök jó, mondom, én is például a saját házam előtt jó környéken lakunk, hál' Istennek, ott merném hagyni, de azért tudnék olyan helyeket mondani, és nem fogok megnevezni ilyen környékeket, ahol nem merném ott hagyni. Mondjuk valahol még úgy, hogy úgysem merném ott hagyni, hogy hoppá, hogy rázárom a tetejét.
2: Meg érted, ott hagyod, és véletlen jön egy nagyobb esőzés, akkor ez megtelik. Vagy van benne éjjük alul, hogy ott kifolyjon?
3: Nincs.
2: Semmi, nem? Tehát abban lehet úszni.
3: Nincs, de nekünk a házunk előtt van ilyen féltető, tehát hogy az alá, ha beállok, akkor úgy, bár a szél be tudja fújni még akkor is az eső, de kevesebb jut benne.
2: Na jó, van, izgalmas kanyar volt ez a kábriós vonulat is. Oké.
3: De senki nem ajánlotta fel, hogy elvisz téged kábriózni?
2: Nem, a senki, de mutogatta képeket autókról, hogy irigy legyek.
3: Na, akkor még továbbra is várjuk ezt a jelentkezést, hölgyek, urak, tehát azért nem lesz válogatós az Ádi.
2: De te engednéd bárkit, tehát random, fordítsuk ki teljesen. Egy hallgató bejelentkezne, hogy figyelj, Roli, mindig is olyan autót akartam, mint a tied. Hadd vezessem már végig az M1-en.
3: Hát az nem biztos, de hogy lehet, hogy elvinném. Nem biztos, de lehet.
2: Számítana a neme?
3: Nyilván nem, hiszen nem vagyunk kirekesztőek.
2: Persze, hogy nem akkora.
3: Nem szám... Figyelj!
2: Majd az autónak.
3: Na, tehát ez, figyelj. Nem számítana a neme, a kora és a külleme, hogyha csinos fiatal nőről van szó.
2: Világos, mindent értek. Valahogy így gondoltam én is. Jó, én holnap azért elmegyek strandra. Már mondtam itt a hallgatóknak, és tök jó idő van most is. Azt nézem, 19 fok van ebben a pillanatban, 24-25 lesz. Na jó, a jövő héten megbeszélhetjük. Csinálunk egy olyan adást, hogy én a kabrióból jelentkezem?
3: Hát ha lesz, aki elvisz téged kabriózni...
2: De akkor tényleg műsor közben kéne egy órára, és akkor ilyen közlekedési helyzetjelentés, és bejelentkeznek minden utcából.
3: Jó, csináljuk. Na ki az, aki adná magát ehhez? Várjuk a kabriósok jelentkezését. Ki az, aki lenne a mi száguldó riporterünk, sofőre?
2: Igen, yeah. Egy órát bevállalni úgy, hogy az műsoridő. Mondjuk az utolsó órát valamelyik nap, nem? Vagy hát közlekedési szempontból mi hasznos?
3: Hát lehet korábbi is.
2: Korábbi?
3: Azért figyelj, attól is függ, hogy az illető hogy dolgozik. Most a kedvükért vegyen ki szabadságot.
2: De
3: amúgy igen,
2: de szerintem a műsor szempontjából lehet, hogy ez izgalmasabb a korábbi, mert azzal tényleg tudunk segíteni az autósoknak.
3: Igen, úgyhogy akkor várjuk az önjelölt kabriós riporterek segítségét, vagy jelentkezését. Igazából Ádit kell csak vinni, de nyugodtan beszélhettek ti is adásban.
2: Fontos, a benzint nem fizetjük.
3: Csak hogy előre legyen.
2: De van forrásrádiós hűtőtáskám. Elviszel. Viszek egyet.
3: Na, azt tudunk adni aiba, sőt, van még napszemcsink is.
2: Na, azt írja valakit, hogy na jó, jövő héten megbeszélhetjük. Hallod? Lehet, hogy összejön.
3: Na, lesz kabriózós élményed?
2: Most egy nagyon nagy mosolygós fejet küldött, ami forog is, úgyhogy még meglátjuk, de azért lehet, hogy elindulunk ezen.
3: Jó, hát figyelj, azért ez egy szép vonal. Most már van férfival titanikozós élményed, és ezt egyébként láthatjátok a közösségi oldalainkon, videós formátumban.
2: Amúgy szeretik, úgyhogy már kezdesz gondolkozni, hogy jövő héten eljátsszuk a Szürke 50 árnyalatának ismert jeleneteit.
3: Örülök, hogy egyből egy ilyen finom művészi alkotással céloztál.
1: Buenos Morgen! Mindegy!

0: Amikor rád fér egy mosoly a nap közepén. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: I will follow you till my legs no longer move. Never had a thing to lose.

0: hitte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabányokért város, Akecfa utca 31.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

Ez a Forrás Rádió mindig veled, csak slágerekkel. Hamarosan pedig újra infokkal, hiszen közeledünk az óra vége felé. Viszont addig is van időnk zenélni. Kitty előtt például érkezik majd Matt Caan és a Liar, valamint meghallgatjuk még előtte azt a dalt, amit szerintem tényleg nagyon sokan kedveltek még mind a mai napig, mert hogy egyébként két éves a dal, tehát annyira nem régi. Természetesen Kungsról beszélek, itt van a Galaxy.

해주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

hát végeztünk ezzel az órával, hiszen tényleg elérkeztünk ennek a végére, úgyhogy jönnek a hírek, az infók, Kitty, és persze a következő óra egyik nagy slágere. A nyitódal, a Sophia and the Giants és a Little Bit Wireless, mutatom!

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.tber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Nyáres Tigospel koncert. Találkozzunk a komáromi Jókai Ligetben. Július 25-én este 7 órától az új Forrás zenekarral élvezhetjük a nyári estét, fél 9-től pedig érkeznek a legszuperebb gospel dalok. Töltődjön fel velünk a csillagos ég alatt. A belépés díjtalan. Az esemény szervezője a Híd gyülekezete. Július 25-én este 7 órától várunk mindenkit Komáromban a Jókai Ligetben.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztetett a tárca, ismét negatív tartományba süllyedt a Duna vízállása Esztergomnál, elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Több mint 30 nevelőszülői hálózat vezetőjével és fenntartójával tartott megbeszélést Bóth Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár és Vaskuti Gergely gyermekvédelmi bántalmazási ügyek feltárásáért felelős miniszteri biztos, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter pénteken a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelem megújítása nem történhet azok nélkül, akik nap mint nap a gyerekek mellett dolgoznak. A miniszter tájékoztatása szerint a több mint 2 órás egyeztetés célja az ismerkedés mellett az volt, hogy közvetlenül hallhassák az ágazatban dolgozók tapasztalatait, mi működik jól, milyen erőforrásokra lehet építeni, és melyek azok a régóta fennálló problémák, amelyek sürgős változást igényelnek. A résztvevők több nehézséget is jeleztek, ilyen a nevelőszülők felvételét lassító, elhúzódó pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció, miközben a gyermekekről gyakran hiányos vagy késedelmes információ érkezik, valamint a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca pénteken az MTI-vel. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A közvetlen megszólításon túl az egyeztetés nyitott, írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, olvasható a közleményben. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a, az anyagokat e-mailben a közmedia@tkkm.gov.hu címre várják PDF vagy Word dokumentumban, tették hozzá. Ismét negatív tartományba süllyedt a Duna vízállása Esztergomnál. A mai napon reggel 8 órakor mínusz 4 cm mutatott a vízmérce. A tartósan alacsony vízállás miatt újabb egy héttel augusztus 2-ig meghosszabbították több menetrend szerinti dunai hajójárat leállását. A részletes menetrendi tájékoztatás megtalálható a mahartpassnév.hu oldalon. A Duna esztergomi vízállásának aktuális adatai a vízügy honlapján követhetők nyomon.
0: Időjárás.
1: Napos gomoly felhős időre van kilátása, az északi északnyugati szél időnként megerősödik, a hőmérséklet 22 és 24 fok között alakul, késő estére döntően 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc, 28 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel, és a harmadik óra, a második félidő vagy, hogy tetszik, itt a Forrás Rádióban a délutáni csúcsot halljátok, ez viszont biztos, a mikrofonnál Bálint Lászlóval. Hamarosan egy kis Bonus Program visszatekintővel, de persze addig is sok-sok slágerrel is várlak titeket ebben az órában. Jó, majd például Shakira, de ahogy ígértem, a Sofia and the Giants-es tartulunk itt a Little Bit White.

0: Utazunk az időben megint csak a Buenos Morgenhez, aztán pedig egy újabb kiváló slágerrel folytatjuk, ebben az esetben pedig a visszatekintőnk után nem más, mint Bibi Rexa és a Sacrifice érkezik.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Nem, én egyébként nem szeretek így kupit hagyni magam után, meg hogy össze-vissza pakolni. Ja, tehát ezek engem zavarnak.
3: Például olyan szinten is zavar, hogyha mondjuk látod, hogy a sajtos kiflis szekrényben úgy nagyon sok ilyen sajt leesett az aljára, akkor ezt kieszed? Rendet raksz mások után? Hogyha a polcon mondjuk nem szépen sorba vannak a termékek, pont arra mész, nézelődsz és ráérsz, akkor elrendezed?
2: Volt már, hogy megigazítottam, igen, igen. Tehát nem vagyok rendmániás, de egyébként ilyen volt már. A kedvencem múltkor az volt, én láttam egy kenyeret a borokhoz. Voltak akciós borok, rozék, és az ott berak a kenyér. Hát valaki azért úgy a fontossági sorrendet meglegelt egy picit.
4: A bor és a kenyér, hát
3: figyelj. Nálunk Budaörsön az Ósamban ott volt olyan, hogy a borok fölé véletlenül azt a táblát rakták fel, és ez nem Photoshop volt, hogy iskola kezdéshez.
2: Igen, csak az a szülőknek, meg a pedagógusok.
3: Igen, pedagógus kedvezmény a borokra. Szeptemberben? Az nem egy hülyeség amúgy. Jó, szóval, hogy akkor azt mondjátok, hogy igazából ti ilyen szempontból rendesebbek vagytok, mint én. Én gyakran leverek meg összetörök dolgokat, és azt látom, hogy az esetek nagyon nagy százalékában amúgy nem fizethetik ki, hanem tök rendesek, annak ellenére, hogy ugye felajánlom. Egyszer nem ajánlottam fel a karácsonyi boltban, ott pedig kifizettették. Tehát ebben lehet valami. A másik, hogy érdemes vinned magaddal valami csúszós anyagot, hogyha ilyen történik, akkor gyorsan összekend az utat. Aha, kis benzint, vagy valamit oda kicsorgatsz, ami természetes, hogy ráfokasd a boltra.
2: Figyelj, egyébként te nem jársz úgy, mert van nekem olyan magas barátom, aki mindig elmondja, hogy ő az, akit rendszeresen megkérnek a vásárlók a boltban, hogy vegye le a legfelső polcról a termékeket.
3: Ja, persze, a magas rasszizmus, de szoktak.
2: Magas rasszizmus?
3: Szoktak, kirekesztenek ezzel. Egyszer meg fogom próbálni, hogy utána elkérek tőle valamit a lenti polcról. Hogy akkor legyen egy-egy. És azt tudod, amikor ilyen izét kérnek a felső polcról, akkor nem azt kérik, hogy vegyem le a kis izét, kis Mike Rame konzervet, hanem a 10 összecsomagolt zongorát, meg a nem tudom, a 60 kilós Tommy mosószert, tehát ilyeneket kell levenni a felső polcról, nyilván. Ja, és akkor olyan is volt, hogy lekértek valamit a felső polcról, majd közölték, hogy nem lehetne a másikat, mert hogy az első sorból nem szeretik a terméket. Mivel tudtam azonosulni az érzéssel, ez én a... Hát meg vannak a boltban fogyasztók, ugye volt régen a bakáccsal volt a szalámis botrány, ő lopta, ki volt a kiflis, aki kiflit evett az Ósamban szintén, valamelyik politikus nők.
4: Nem tudom.
3: Igen, és akkor nem akarta kifizetni, vagy ott is volt botrány. De ez is egy kérdés, hogy mennyire tudod magadénak azt, amit odaben megtalálsz. Tehát velünk volt olyan, hogy a kislányom nagyon szomjas volt, és akkor beleívott valamibe, és akkor azért, vagy én már nagyon kívántam a viszkit, és akkor...
2: Ismertem olyat, aki komplet ebédeket elfogyasztott bent a sarok között.
3: De mi azokat például mindig kifizetjük.
4: Vagy tehát, hogy... kis rakikat, tudod. Igen.
3: Az durva, amikor látod bent, hogy a rakétákból van, ami üres. Tehát, hogy ott benn van a polcon, tehát valaki bemegy reggelizni, vagy nem tudom meghatározni a napi hangulatot. Az soha nem, de hogyha ilyet, azt mindig kifizetjük, de nekem az például benne van, hogy ami már a kosaramban van termék, abba belenyalok. Nektek nem?
2: Nem tudom, azért remélem a WC-papírral nem így vagy.
4: Hát nekem is csak ilyen volt, hogy nagyon-nagyon szomjas voltam, és beleittam a vízbe, de ugye utána azt én is kifizettem, és egyébként nagyon sokan nem fizetik ki.
3: Tényleg? Tehát van értelme annak, vagy van alapja annak, hogy a bolt adott esetben haragszik valakire, mert hogy megfordul emberekben, hogy azt onnantól nem fizetik ki?
4: Hát én már találtam olyan polcot egyszer, ahol ugye be volt rakva egy üres izé flakon. Tehát, hogy mondom, megisszák, vagy mondjuk a gyerek megissza, és akkor úgy vannak vele, hogy hát akkor már minek fizesse ki, és akkor ott hagyja.
3: Na, ez kemény.
4: Vagy mondjuk, ha megeszik egy kiflit, honnan tudják, hogy most mennyi kiflit vettél? Tehát azt a legegyszerűbb.
3: Ez az évezred bűnténye. Így ki lehet rabolni a boltot évek alatt, de...
2: Minden nap megeszel egy kiflit, vagy heti egyszer-kétszer megeszel egy kiflit.
3: Nagyon aljas. Jó, de ilyen alapon akkor megint az van, hogy a becsületesek, mint én, azok szívnak azok miatt, akik nem azok.
2: Hát figyelj, hát mindig erről szól. Az egész élet erről szól.
1: Buenos Morgan! Minden hét

csak együnk egy keveset, mert hát ránk fér. 0629189185. Az M1-esen Budapest felé még mindig érdemes vigyázni, és jókor a plusz menet időt egy 10-15, de akár 20 percet is belekalkulálni abba, hogy odaértek. A főút, szintén az egyes főút, szintén Budapest felé igencsak terhelt, forgalmas, így hát arra is készülnötök kell, hogy ott is erre fordulhat hasonló helyzet. Közlekedés infokat pedig természetesen most is szívesen és köszönettel veszünk továbbra is a 0629189185-ön. Balesetmentes jó.

Na, hamarosan újra hírek és információk lesz a terep, ezt ígérem, viszont azt is megígérem nektek, hogy zenélünk, és nem állunk meg. Tidenivel folytatjuk most a részbűves közös újdonsága, van valami szól.

0: érkeztünk, ez pedig azt jelenti, hogy Kitty jön a hírekkel, Kitty után pedig természetesen további slágerekkel várunk benneteket. Ami minket illet, most például Kenya Grace és a Strangers érkezik.
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban.
2: Hello, hello, hello.
1: Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva. Üdvözlöm Önöket! Csökkenő közterheket prognosztizál a KKV szektor. A miniszterelnök védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a TEK támogatásával. A spanyol kormány az EU segítségét kérte az országban pusztító erdőtüzek miatt. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter pénteken a közösségi oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csak nem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben, közölte a belügyminisztérium pénteken az MTI megkeresésére, miután a 24.hu arról írt, hogy információk szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervek átalakítási folyamatának, az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az ORFK irányítása alá tartozó átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. Drasztikusan csökkent azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyek a saját cégüket érintő közterhek növekedésével számolnak. A várakozások javulása minden cégméretben megfigyelhető az egyik népszerű bank KKV bizalmi index második negyedéves adatai alapján. Az MTI-nek küldött közleményükben kiemelték, hogy a KKV szektorban egyértelmű pozitív elmozdulás látható a közterhekkel kapcsolatos előrejelzésekben. 17% ponttal csökkent azok aránya, akik növekedésre számítanak a következő egy évben, így arányuk 34%-ra mérséklődött a korábban mért 50% feletti értékekről. Ezzel párhuzamosan a közterhek csökkenését várók aránya 15% ponttal nőtt, így összességében már a döntéshozók 19%-a számol ezzel. A spanyol kormány az Európai Unió segítségét kérte, miután úgynevezett országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek miatt pénteken. Drámai helyzettel nézünk szembe, nem csak Spanyolország különböző tartományaiban, hanem a szomszédos országok egyes régióiban is, fogalmazott Pedro Sánchez miniszterelnök az X közösségi oldalon közzétett üzenetében, hozzátéve, hogy a kabinet minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósított. A kormány a katonai vészhelyzeti egység javaslatára aktiválta az európai válságkezelési mechanizmust annak érdekében, hogy legalább 4 további tűzoltó repülőgépet szerezzen az oltási munkálatokhoz. Görögország 2 légijárművet már felajánlott segítségül. Véradást szerveznek környén július 27-én, hétfőn a segíteni szándékozókat délután 00:30-tól egészen 17:30-ig várják a közösségi estájházban.
0: Időjárás.
1: Napos gomoly felhős időre van kilátása, az északi északnyugati szél időnként megerősödik, a hőmérséklet 22 és 24 fok között alakul, késő estére döntően 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos idő várható a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett, legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc, 28 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszi az infókat, Kitti. Nagyon szép délutánt mindenkinek. A délutáni csúcs folytatódik ebben a pillanatban a mikrofonnál Bálint Lászlóval. Garantálom nektek a jó szórakozást, a sok zenét, a kevés beszédet, és persze azt, hogy közlekedési infokkal is folytatjuk majd ebben az órában. Előtte viszont, ahogy azt ígértem az előző óra végén, kenyek részsel folytatjuk, jön már is a Strangers. Tartsatok velem!

0: újabb kis kitekintés a mai Buenos Morgan legjobb pillanatai közé, és természetesen utána is csak slágerek. Ebben az esetben a slágert pedig nem más, mint SZA és a Kill Bill jelenti. Ne menjetek sehova!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Figyelj, a kábriósok beindultak. Itt írja valaki, írnak régi kábriós vicceket is, azt inkább hagyjuk, de van olyan is, hogy már elérhető árban vannak a kábriók régebbi példányai, de van 2x4 személyes is. Nekem egy Opel G Astra van, bőr belsőn kívül full extrás, és nagyon szeretem, írja Gyuri. Megnéztem, itt a használt autón vannak amúgy. Jó, nekünk volt Opel Astránk, csak annak volt teteje, de ez pont úgy néz ki, csak levágták.
3: Hát vágd le a tetejét, szerezz egyet, vágd le a tetejét, kész.
2: De amúgy tök cool. Andi, szerinted menő? Te akartál vala a kábriót?
4: Hát nem.
2: Nem, de miért nem? Fújná a hajadat a szél, neked legalább van olyan, amit fúj.
4: Hát ez az, jól összefújná. Tudod, miért rossz, amikor fújja a szél ezt a nagy hajat?
2: Ja, tényleg tudom, a múltkor, amikor beszálltatok a kocsimba, és mondtátok, hogy 40 fok van, de ne kapcsoljon be a klímát, mert szép a hajatok.
4: Az én se nem fújhatja, mondtam, a klíma se fújhatja. Csak az, hogy utána nagyon szét fogja fújni, mert pont le volt engedve a hajam, ha jól emlékszem.
2: Na ez az, tehát hogy az nem jó? Tehát nem az a menő, hogy kiszállsz onnan is, akkor mint a Lukács Lacinek így a hajad így.
4: Ja, igen, hát ha sok zselé van rajta, akkor beállítja a szél, az biztos. De nem, mert nem kellemes.
3: Nem, hát
4: amúgy
3: össze kell fogni a hajadat. Hát vagy te fogod össze, vagy a férfi.
2: Várjál, itt a kábriós hallgatónk már írja a következőt, látom, itt ugrálnak a kis pöttyök.
4: De az állóautón, hát nem fúj a szél, csak hát mondom.
3: Látom azért,
4: hogy rákapcsolódjuk a gondolat feleségre.
2: De nem csak az autó áll. Hát. Felnőtt 2 percünket, halljátok? Én akkor is megvárom.
3: Mondjuk az nem feltétlenül kell kabrió, úgy hallottam.
4: Úgy
2: hát meg egyébként az se jó, hogy honnan kilóg.
3: Azért nem akkora.
4: Becsipi az ablak.
3: Becsipi az ablak.
2: Akinek ilyen problémája volt, most írjon.
4: Jelentkezzen.
3: Andinek írjon privátot.
2: Én nem gondoltam, hogy a kabrióból is ide jutunk, ide jutunk. Nagyon péntek van.
4: Bár onnan ide lehet jutni.
1: Buenos Morgan, minden

Rádió csak slágerekkel, telistele információkkal és persze a legjobb dalokkal, az információkat illetően pedig a közlekedésben óvatosan. Budapest felé élénk a forgalom mind a pályán, mind az autóúton, az egyes főúton. Szóval óvatosan közlekedjetek, és ha láttok valamit, a 0629789986-re küldjetek el. Nagyon szépen köszönjük, ami minket illet, Martin Jensennel és a Running Back to You-val folytatjuk most.

drága forráspillelők, ez volt a délutáni csúcs. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. A délutáni csúcsban Bálint Lászlót hallottátok. Tartsatok a továbbiakban is velünk, és persze találkozunk hétfőn 2-kor. Addig is minden jót nektek. Sziasztok!

a reggeli pörgés, jöjjön valami lazán. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. A szociális tárca mobil témekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Taxisokat ellenőriztek a fővárosban, megkezdődtek Esztergomban a Galamb utca burkolat felújítási munkálatai. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését, olvasható a tárca által a kormány.hu felületén pénteken megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a Szociális Tárca is aktívan részt vesz, a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a területeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. Első lépésként az alacsony küszöbű szolgáltatók és a rendőrség közötti együttműködés újragondolása érdekében találkozóra hívta a tárca a belügyminisztérium és a rendőrség, valamint az alacsony küszöbű szenvedélybetegekkel, drogprevencióval, drogellátással, illetve hajléktalanokkal foglalkozó szolgáltatók képviselőit. Taxisokat ellenőrzött a főváros több kerületében a budapesti rendőrfőkapitányság, a budapesti közlekedési központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársainak közreműködésével. A BRFK pénteki tájékoztatása szerint a július 17-én és 18-án ellenőrzött közel 70 taxis mindegyikénél negatív volt az alkohol szonda. Egy sofőrt szabálysértési elzárás végrehajtása miatt köröztek, őt elfogták a rendőrök. Mindössze egy taxissal szemben szabtak ki közigazgatási bírságot, mert elmulasztotta a biztonsági öv használatát. Továbbá 10 esetben jegyzőkönyv készült, eltérő tarifa használat, nem megfelelő viteldíj alkalmazása, fizetési problémák, illetve terminál hiánya miatt tették hozzá. Közölték azt is, a BRFK továbbra is végez hasonló ellenőrzéseket. Megkezdődtek Esztergomban a Galamb utca burkolat felújítási munkálatai, ezért az utcát lezárták a gépjármű forgalom elől. A felújítás várhatóan novemberig tart. A munkálatok ideje alatt az érintett ingatlanok gépjárművel nem közelíthetők meg, ezért kérik a lakókat, hogy járműveikkel a környező utcákban a közlekedési szabályok betartásával parkoljanak. A lakosság türelmét és megértését kérik. Tatabányán július 31-én rendezik meg az újabb Bánhidai limonádé és kertmozi ingyenes programot a Puskinnál. 18 órától zenél Járinka Erik Máté, 20 óra 30 perctől pedig a Hogyan tudnék élni nélküle című magyar zenés vígjátékot lehet megnézni. Várják majd az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Késő este éjszaka nyugaton is legyengül a szél. Szombaton a hajnali órák meglehetősen hűvösek, az ismert fagyzugokban hidegek lesznek. Napközben országszerte napsütéses idő lesz jellemző változó fátyolfelhőzettel, szűrtebb napsütéssel, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet holnap reggel 12, délután pedig 29 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szívestét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, péntek van, a klubok legjobbjai érkeznek a visszatek rovat, és Bad Bunny újdonsága a 20. helyen, a Noé Majorral. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem!

holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.

Mindjárt, no de előtte kanyarodjunk vissza a David Guettához. Nos, jó hírem van, hogyha esetleg úgy gondoltátok, hogy 58 évesen már a nyugdíjra gyúr a srác, nem, még nem. Konkrétan letarolta a világot. Az alig egy hónapja megjelent DNA alias More Than a Game című monumentális számmal, ami ugye nem más, mint az idei foci VB hivatalos himnusza. Olyan elképesztő sztár csapatot rántott össze a dalhoz, mint a legendás tenor Andrea Bocelli és a dögös hip-hop királynő Megan Thee Stallion. Egyébként pedig alig egy hónapja fejezte be a gigantikus teltházas párizsi stadion koncertjeit a Stade de France-ban, ahol olyan vendégeket rángatott fel a színpadra, mint Jennifer Lopez és Akon. Na mindezt azért, hogy megünnepeljék a 25 éves karrierjét. Tehát ha utána számoltok, akkor nem is kezdte olyan korán. 58 éves, 20, akkor az 38, 33 évesen kezdte. David Guetta az imént, és ha már emlegettem Accent, Sarah és Misha Miller nevét, akkor jöjjön a Don't Leave, ez most a 17.

Tüzel vagy ugáló és ultranaté, és persze Imán Angel, a Moving to the Sun volt a tiétek, ez a 14. A chartert hallgatjátok, benne pedig a Dance Chart a porondon, de szerintem ezt a dalokból úgyis kitaláltátok. Felkészül Calvin Harris. Emberünk nem aprózza el, a friss Jazzy-vel közös klub himnusza a Satisfy, és az áprilisi Clementine Douglas-szal kiadott Modern House anthemja a Blessings után most a világ legnagyobb színpadain és luxus klubjaiban diktálja a tempót. Bejelentette, képzeljétek, augusztus elején egy elképesztő monumentális koncertfilmet és élő közvetítést adnak le Calvin hatalmas hazatéréséről a glasgowi Hampden Park stadionból. A kétszeres teltházas gigasóról maga a mester is úgy nyilatkozott, hogy ez karrierje eddigi legérzelmesebb és legnagyobb pillanata. Ő jön Calvin Harris, mellette a már emlegetett Clementine Douglas, itt a Blessing, ez a 13.

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva, szép estét kívánok! A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztetett a tárca, csökkenő közterheket prognosztizál a KKV szektor. Jövök a részletekkel, a mikrofonnál Nemes Kitti. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter pénteken a közösségi oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csak nem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Több mint 30 nevelőszülői hálózat vezetőjével és fenntartójával tartott megbeszélést Bóth Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár és Vaskuti Gergely gyermekvédelmi bántalmazási ügyek feltárásáért felelős miniszteri biztos, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter pénteken a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelem megújítása nem történhet azok nélkül, akik nap mint nap a gyerekek mellett dolgoznak. A miniszter tájékoztatása szerint a több mint 2 órás egyeztetés célja az ismerkedés mellett az volt, hogy közvetlenül hallhassák az ágazatban dolgozók tapasztalatait, mi működik jól, milyen erőforrásokra lehet építeni, és melyek azok a régóta fennálló problémák, amelyek sürgős változást igényelnek. A résztvevők több nehézséget is jeleztek, ilyen a nevelőszülők felvételét lassító, elhúzódó pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció, miközben a gyermekekről gyakran hiányos vagy késedelmes információ érkezik, valamint a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Drasztikusan csökkent azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyek a saját cégüket érintő közterhek növekedésével számolnak. A várakozások javulása minden cégméretben megfigyelhető az egyik népszerű bank KKV bizalmi index második negyedéves adatai alapján. Az MTI-nek küldött közleményükben kiemelték, hogy a KKV szektorban egyértelmű pozitív elmozdulás látható a közterhekkel kapcsolatos előrejelzésekben. 17% ponttal csökkent azok aránya, akik növekedésre számítanak a következő egy évben, így arányuk 34%-ra mérséklődött a korábban mért 50% feletti értékekről. Ezzel párhuzamosan a közterhek csökkenését várók aránya 15% ponttal nőtt, így összességében már a döntéshozók 19%-a számol ezzel.
0: Időjárás.
1: Késő este, éjszaka nyugaton is legyengül a szél. Szombaton a hajnali órák meglehetősen hűvösek, az ismert fagyzugokban hidegek lesznek. Napközben országszerte napsütéses idő lesz jellemző változó fátyolfelhőzettel, szűrtebb napsütéssel, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet holnap reggel 12, délután pedig 29 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Celli és Eljaé, a DNA, a foci VB hivatalos himnusza volt veletek. Péntek klubok legjobbjait a charterben ATB-vel, Topikkal és E7S-szel. A Your Love a 6.

a hatodikáján Jó Love címmel ATB Topic és E7-es közösét hoztam, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod, minden hétköznap 6 és 8 között hozom a programot, ma éppen a Dance Chart van porondon, Bibi Rexával és a Faithless-szel, ime itt a New Religion, ez az ötödik.

A negyedik helyen Cyril és a Stanley Nin. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Remélem megszoktad már, hogy utána mindig mix műsor érkezik, az pedig nem más, mint a Light Session. Mondom a menetrendjét, hétfő DJ Bóli, aztán jön DJ Yellow, Spy the Ghost, DJ Major Gabe és persze ESB. Ő lesz ma, a vasárnapi napon BRK, hozzá el a két óráját, utána pedig természetesen találkoztok a Launch Sessionnel, benne Norbert Fandél. Szombaton mi van? Hát persze, hogy akkor sem maradtok mix nélkül. DJ Hubik műsorvezetésével a Saturday Live Session érkezik 8 és 10 között, 10 és éjfél között pedig ott van a Club Session, például Robin Schulz Sugar Radio showjával. Hogy mikor kik lépnek fel ebben a műsorban, azt a közösségi média felületeinkkel megtaláljátok. Itt pedig Alok és Jazz Glyn közösét találjátok már is, a Summer's Back, a

0: lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 7-től pedig indul majd a szombat délelőtti program velem. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session 5 pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Sárternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó is.

0: beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Továbbra is terjednek a telefonos csalások, a nyári napközi Majkra is elkalauzolta a gyerekeket. Retro kiállításhoz várják a 70-es és 80-as évek emlékeit. Sárisápon két dunai versenyen is bizonyítottak a feeder horgászok. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. július 24-én, pénteken este 8 órakor. Sajnos még mindig terjednek a telefonos csalások. Ezekről beszélt a rádiónknak Laposa Péter, rendőr alezredes, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt kibervédelmi főnyomozója.
2: Telefonhívások útján elkövetett csalások. Hát ez is még sajnos mindig nagyon népszerű, úgy látszik, hogy ez sem fog eltűnni sohasem. A médiában sokat hallunk erről, ettől függetlenül mégis olyan, mintha ilyen zárt fülekre találna ez a dolog, hiszen még mindig szinte nap mint nap van olyan sértett sajnos, aki ennek áldozatává válik. Az egésznek a története én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű. Egy számról hívás érkezik a telefonszámunkra, aztán ezt követően valamilyen nagyon jó szókincsel rendelkező emberke hív minket, hogy ez most férfi vagy nő, igazából nincs is jelentősége, de aztán ezt követően olyan okosan összeállított párbeszéd alakul ki, aminek igazából az áldozat nem is tud nemet mondani, illetve azt követően, amit a hívó fél mond, az szinte nagyon sok ember egyből el is hiszi. Például ilyen az egyik legjellemzőbb, hogy a pénzünk veszélyben van, ezzel hívnak fel minket, aminek mi egyből be is dőlünk, illetve sokan ennek egyből be is dőlnek, aztán megadják nagyon okosan, mert hát figyelnek ránk, hogy azért a pénzünk jó helyre kerüljön, ezt idézőjelben mondom persze, tehát ők szépen megadják, hogy hová legyen elküldve a pénzt, onnan kezdve ott hét lakat alatt őrzik az összegünket. Ugye ezt így a sértett megadja az összes adatát, aztán pár másodperc múlva hűlt helyét találja a pénzének. Tehát tulajdonképpen ennek a fajta csalásnak ez a lényege.
1: A kamalduli remeteség csendes udvarát ezúttal gyerekzsivaj töltötte meg. A nyári napközi résztvevői játékos múzeumpedagógiai feladatokon keresztül ismerkedtek meg Majk történetével, majd idegenvezetővel járták be a kastélyt. Gerendai Zsuzsanna alpolgármester is felkereste a gyerekeket, és süteménnyel kedveskedett nekik. Az egész napos kirándulást Oroszlányváros önkormányzata biztosította a tábor valamennyi résztvevője számára. A majki kirándulás a 4 hetes nyári napközi egyik élménynapja volt. A Hunyadi Mátyás általános iskolában június 22-e és július 17-e között összesen 53 gyermek számára biztosítottak napközbeni felügyeletet, miközben a pedagógusok minden nap tartalmas és változatos programokat szerveztek. Délelőtt a kézműves foglalkozások és a szabadtéri játékok váltották egymást. Amíg az egyik csoport alkotott, a másik az iskola udvarán focizhatott, röplabdázhatott vagy birtokba vehette a játszóteret. Ebéd után többnyire a tornateremben folytatódott a nap, ahol rendszeresen előkerült a tábor egyik régi kedvence, a kidobós. Aki inkább mást választott, társasjátékkal, rajzolással vagy rejtvényfestéssel tölthette az időt. Az oroszlányi strandon a fürdőzés mellett a felfújható vízi akadálypályát is kipróbálhatták a táborozók. A gyerekek egymás után vágtak neki a mászást, egyensúlyozást és csúszást is kínáló pályának, a játékot pedig nevetés és gyerekzsivaj kísérte. A kisállatfarmon a gyerekek megsimogathatták a háztáji állatokat, testközelből figyelhették meg őket, és figyelmesen hallgatták, amikor az állatok gazdája a gondozásukról mesélt. Különleges vendégként egy agámát és egy teknőst is megfigyelhettek. A lovastanyán ügyességi feladatok várták a gyerekeket, a szülők felajánlásainak köszönhetően a gyerekek többször fagylaltot és friss gyümölcsöt is kaptak. A nyári napközi 4 héten át nyújtott felügyeletet és szervezett programokat a gyerekeknek, a táborozók játékkal, sporttal, kézműves foglalkozásokkal és kirándulásokkal tölthették a vakáció első heteit, írja az oroszlány.hu. Különleges időutazásra készül Sári-Sáb község önkormányzata. A falunap alkalmából retro kiállítást rendeznek, amely az 1970-es és 1980-as évek hangulatát idézi majd meg. A szervezők ehhez a lakosság segítségét kérik, és olyan korabeli tárgyakat várnak kölcsön, amelyek egykor a mindennapok részét képezték. A készülő tárlaton helyet kaphatnak többek között régi háztartási eszközök, játékok, pénzek, telefonok, rádiók, magnók, iskolai kellékek, újságok, magazinok, plakátok, lakásdekorációk és minden más, ami a 70-es és 80-as évek világában.

0: a gyerekeket és szüleiket 3-4 éves kortól. A program 17 óra 30-kor kezdődik a Mesekuckó játszótéren, a részvétel ingyenes. És végül sport. Két helyszínen rendezett feeder horgászversenyt július 11-én és 12-én a Komárom-Esztergom vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége. Szombaton Almásfüzitőn, vasárnap pedig Basaarcon mérték össze tudásukat a versenyzők. Mindkét megmérettetésen Budai Vince végzett az első helyen. A versenyekre Komárom-Esztergom vármegye mellett az ország több pontjáról, valamint külföldről is érkeztek horgászok. A két pálya jól megmutatta a Duna változatosságát. Almásfüzitőn a mélyebb, gyors sodrású víz, Basaarcon pedig a sekélyebb, lassabb folyású meder állította kihívás elé a résztvevőket. Utóbbi helyszínen sok esetben a 70-80 méteres dobások is meghatározó szerepet játszottak. Az első alkalommal megrendezett hűsítő Duna kupán 16 versenyző állt rajthoz Almásfüzitőn. Az alacsony vízállás ellenére szép fogások születtek, és izgalmas küzdelem alakult ki. Budai Vince 15.270 grammos eredménnyel szerezte meg az első helyet, másodikként Gammer László, harmadikként Fredrik Eckhoff végzett, írja a dorogimedence.hu. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsor.

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Forrás Rádió mindig veled! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: és most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal.

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

0: mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöljük.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: ha a tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, Sensei.
0: Nem kell Senseinek.
2: Jöjjön egy hazai kedvenc! Forrás Rádió. Mindig.

szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: amik sosem mennek ki a divatból. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Akinek fáj,